0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

csábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a gagád.

0: kell.
1: Vidd magaddal bárhová.
2: Radiogaga.ro.
1: Radiogaga.ro.
2: Folyamatosan visülő hírtartalom.
1: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
2: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
1: A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Több mint kétszer annyi medvét észleltek idén Hargita megyében, mint a tavaly. Országos tiltakozást hirdetett a Diákok Országos Tanácsa az egyenruha viselés ellen. Túlnyomó részt borús lesz az égbolt. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Készítette a Siegfried Muresán vezette kabinet első tervezetét a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg

0: nyilvános időszakában, közölte az Ager Press megkeresésére a Hargita megyei csendőrség. Az év elejétől szeptember 22-ig 466 medvékkel kapcsolatos bejelentést kaptak a hatóságok, míg 2025 azonos időszakában 226-ot. A legtöbb riasztást Borszékről, Parajdról, Tusnádfürdőről, Oroszhegyről, Gyergyószent Miklósról és Marosi vízről kapták. Robbanás történt csütörtökön a Gorzs megyei Szándói Gép gyár pirotechnikai részlegének egyik műhelyében. A balesetben egy 54 éves férfi megsérült, elsőfokú égési sérüléseket szenvedett és eltört a jobb lába. A detonáció pillanatában más alkalmazottak is a helyiségben tartózkodtak, de más személyi sérülés nem történt. A gyár képviselőinek tájékoztatása szerint a robbanás munkavégzés közben egy ülepítőedény ürítésére szolgáló tömlőnél következett be, számolt be a Digi24 hírportál. A hatóságok és a gyár vezetősége vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek és okainak tisztázására. Országos tiltakozást hirdetett szeptember 28-ára a Diákok Országos Tanácsa a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szervezet arra kéri a diákokat, hogy ezen a napon feketébe öltözve jelezzék tiltakozásukat. A kezdeményezés hátterében az a törvénytervezet áll, amely kötelezővé tenni az egyenruha viselését a közoktatásban. A szenátus már elfogadta a javaslatot, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A Diák Tanács kifogásolja, hogy a jogszabály előkészítése során nem vonták be őket az egyeztetésekbe. A szervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai zaklatás vagy a társadalmi különbségek problémáját. Országszerte Hargita megyében igényelte a legtöbb gazda a legtöbb állat után azt az új támogatást, amelyet a szarvasmarha tartóknak biztosít az állam. A három székelyföldi megyében a támogatásra potenciálisan jogosultak, mintegy 90%-a kérelmezte az állatonként járó 68 eurós támogatást, összesen több mint 7 millió euró értékben. Országszerte Hargita megye vezet a kérelmek és a támogatás igénylésekben feltüntetett állatok számát tekintve is. A szakemberek előrejelzései szerint ma túlnyomó részt borús égboltra számíthatunk adás körzetünkben, bár csapadék nem valószínű, viszont napsütésre is csak minimális az esély. 15-18 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
1: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Tegnap azt mondta a Berecki, hogy itt leszünk ma korán reggel a nyakatokon. Úgyhogy itt vagyunk a nyakatokon, jó reggel, de jó hírrel jöttünk. Péntek van, nyitjuk meg a hétvégét már ilyen hajnali órában. Berecki, Szili és Nagy Endre mikrofonnal a következő 4 órát együtt töltjük, és már is bokában állunk pár perc alatt a hétvégében.
1: Dihá, itt vagyunk veletek, jó reggelt, megértük ezt a pénteket is, és hála jó Istennek, a jó Isten kegyes volt hozzánk. A nap is fel kell, ha minden igaz, úgyhogy folytathatjuk a következő 4 órában a szórakoztatást és a szórakozást a ti részletekről. Ez a 3-as szabály, Simple Plan, Shampoo és Summer Paradise itt a Gagán.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nemi.

0: Milyen jó, hogy van nekünk szeptember nevű előadónk, mert hogy most már lassan elfogytak a zenekarnév opciók, aztán jön az október zenekar, mint így tovább. 7 óra és 11 perc, ez volt a Cry for You indul, illetve hogy hát folytatjuk a mai pénteki kiadást. Mindenki nagyon pénteki hangulatban van, illetve remélem, hogy már most nagyon hétvégi hangulatban vagytok. Nálunk Szentgyörgyön már lezárták a központot, a Kürtös Kalács nem tudja bevenni a kanyart. Yeah. Hogyha már olyan hosszú a legnagyobb Kürtös Kalács, hogy három utcát kell lezárni, hogy a kanyart bevegye, hogy bejön a főt, csak viccelek, nem. Szervezkednek, építkeznek, készül a vásár, készül a központ, majd aztán lesz Dumaduba is, úgyhogy érdemes majd fürelni, és persze kijönni, kóstolni is mindenféléket.
1: Hú, nekem nagy kedvencem a Kürtös Kalács. Tehát, hogy ha kell egy ilyen jó kis édeséget mondjak, amit mit tudom, elmegyünk valahol egy rendezvényre, és akkor egyszer csak úgy édes, akkor tudja a Kürtös Kalács. De tényleg, fú, nekem nagyon. Tehát, hogy, és abból mondjuk nem mindegyik fajta, hanem a sima cukros, a fahíjas, és néha diós. Uh-huh. Ezek a, nekem ilyen basic, de ez a, amikor jönnek ezek a málnacafatokkal, az ilyen szállításokkal, az annyira nem. Viszont képzeld el, hogy tavasszal, amikor voltunk a Steak Fesztiválon, akkor ott volt, és most elnézést kérek tőlük is, hogyha hallgatnak, de van egy Kürtös Kalács manufaktúra, úgymond, ahol egy nénike volt, aki úgy becsületesen kézzel, tudod, úgy tagasztotta jól a Kürtös Kalács.
0: Volt neki tekenyője is.
1: Volt tekenyője, mindenféle sótban interjún, most fú, ne haragudjon, nem fog eszembe a neve. Na mindegy, a lényeg az, hogy ők sós Kürtös Kalácsot is készítenek ilyen sajttal, gouda sajttal. Fú, nagyon fincsi volt. Nagyon fincsi
0: meg
1: volt.
0: Vannak még azok a mini Kürtös Kalácsok, amik nem ilyen óriásiak, nem ez a nagy, most nem mondom az árát.
1: Igen.
0: Tehát nem olyan vastagságú, mint a lefolyócső, hanem olyan vastagságú, mint a kagyló lefolyó. Tehát most mondom, ilyen férfiúi hasonlattal, és kérek a hölgyektől.
1: Nem budi, hanem kagyló.
0: De te azért megérted. Tehát az a lényeg, hogy szót értünk, ami a különböző...
1: Így van, persze.
0: Most cső alakú tárgyak átmerőjéhez most mihez hasonlítsam ebben az órában, míg mindenki lépjen most mindenki a rádiókészülékek előtt. Szóval igen, és van ez, amelyik ilyen kicsebb, és akkor megtöltik. Ettél már ilyet?
1: Nem.
0: Meg van töltve tejszínhabbal, meg csoki reszelékkel, meg mindenfélékkel, sőt, nyári szezonban még fagyival töltött mini Kürtös Kalács kagyló lefolyó átméretűt is láttam.
1: Calories!
0: Ne rejt nekem, mikor Kürtös Kalács fesztivál hétvége van, gyere a kalória számlálóval, valaki meg fog gyepálni. Amúgy tudod, hogy vannak azok a vasnyelű fa dolgok, amire teszik a Kürtös Kalácsot, hogy forgassák. Na, azzal szokták elhajtani az ilyeneket, mint te. Ilyen fesztiválról, aki a kalóriákat számolja.
1: Jó napot kívánok! Szeretnék egy Kürtös Kalácsot venni. A kérdésem az lenne, hogy ez mennyi kalóriát tartalmaz? Menjen innen te! Te mi vagy te? Igen, hát meg tudom érteni valahogy. De nem, jól nézek ki, de valahogy még nem volt részem ilyen fagyis dologban.
0: A legjobb sztori az volt, mikor voltak nálunk, de még sok évvel ezelőtt van annak, vagy 10-12 éve voltak amerikai vendégek, és annyira szerették a Kürtös Kalácsot, hogy azt mondták, hogy otthon is akarnak készíteni. És akkor elmentünk Parvagyra, vagy Szovátára, valahova, hogy hol lehet venni ilyen bunkos botot vasnyírral, ami készül, ugye? És akkor képzeld el, bevásároltak, voltak vagy négyen, mindenki vett vagy négyet, hogy otthon majd American Kürtös Kalácsot fog készíteni. Aztán utólag kiderült, hogy alig engedték fel a repülőre őket, mert nem akarták, de nem fért bele a nagy check-in bőrömből logott ki egy fél méter vas. Jó kézműves kovácsolással, és meg nem akarták felengedni a gépre, mert azért ezzel el lehet éríteni a repülőgépet, legyünk őszintén.
1: Hát azért el. Tehát szúróvágó ütőeszköz mindennek megfelel. Vannak azok a kicsi Kürtös Kalácsok, tudod, az, ami nem az, amelyiket te mondod, hanem még annál a kisebb, amire lehet kapni direkt ilyen otthon használatos, ilyen olajtepsis menetet.
0: Igen.
1: És de a nagymamám például nagyon zseniális ilyen Kürtös Kalácsokat szokott készíteni néha, úgyhogy remélem hallja is előbb-utóbb.
0: Jó, nem fog az egész műsor Kürtös Kalácsról szólni, mindenki jegyem. Meg akárhol is hallgatja, 0730548888, de azért a kedvencet írjátok meg, ha már így elkezdtük.
2: Mindenről dumálunk.

0: Dua Lipa és a Love Again. Szerintem ez a dal azóta annyira már nem aktuális, hogy biztos azóta már szerelembe esett még egyszer. Mert úgy volt, hogy azt mondta ebben a dalban, hogy aztán többet biztos, aztán a rühös, büdös életben nem lesz szerelmes, de talán azóta már megtörtént.
1: Lehet.
0: Ha nem belénk, de megtörtént.
1: Na mindegy, nem baj, igen. Hát ott valahol maradtunk el, kürtös kalácsuk nem maradtunk el, icipici kürtös kalácsuk nem, mert a hétvégén kürtös kalács fesztivál van.
0: Így gondoltad?
1: Yes, megérkeztünk péntek reggel. Jaj, neked melyik a kedvenced? Na, akkor tessék.
0: Nekem melyik a kedvencem? A sima, vagy fahéjas, vagy diós.
1: Tényleg nem?
0: Én ilyen unalmas, boomer, vén ember vagyok.
1: Én is, hát azt mondtam én is.
0: A sima cukormázas, az már tényleg túl simmana. Annyira öregésem.
1: Miért? Az a klasszikus, Endre, amelyeket úgy csinálják, a fahéjas, az a, nem bajom, nem bajom egyáltalán, mert nagyon szeretem a fahéjas, sőt, ha kell egyet választani, és ki van rakva a cukros fahéjas diós, biztos a fahéjast fogom választani. Mm-hmm. Vagy fahajost, ahogy erre fele mondják. Szóval, az van rajta, hogy ugye egy kicsit ilyen porszerű még a fahéj, meg ez. Tehát egy kicsit van egy ilyen pici porszerűség rajta.
0: Igen.
1: A cukros attól zseniális, hogy ha nagyon jól van elkészítve, akkor én ráolvad ilyen karamellizált cukormászként, és akkor roppan a fogad között, ahogy falod be.
0: Igen.
1: Tehát a legjobb szerintem. Tehát annyira autentikus, annyira klasszikus, és annyira zseni, hogy az valami elképesztő. Tehát ezt már a szárított málna darab az életben nem fogja tudni.
0: Nem, azt már tehát csak elrontani lehet.
1: Ő a szárított málna darabos, vagy nem tudom, hogy mondják ennek, milyen málnának hívják ezt? Van ez a Ophelias Lizolt málna. Valamilyen zált. Valami ilyesmi szót keresek. Nem, sem tudom. Na mindegy, na az a málna, az a ficsúr, aki megérkezik egy céghez, egy fiatal gyerek,
0: igen,
1: és meg akarja váltani a világot, hogy figyeljetek, boomerek vagytok, úgyis én leszek a sztár. És akkor így a boomerek hátradőlnek, és azt mondják, hogy hadd fussa magát. Hadd fussa ki magát.
0: Egyszer
1: úgy is elfárad, így van. És az ügyfél előbb-utóbb úgy is meg fogja keresni a öreg boomereket, mert tudja, hogy ott a tapasztalat. Uh-huh. Na ők azok. Ők a cukros fahéjas kürtös kalács.
0: Hát ezt nagyon szépen megfejtetted. Az egész
1: köszönöm
0: társadalmat
1: szépen.
0: Igazából... Nem, tehát igazából úgy kellene, hogy létrehozz egy új tudományágat, még nem fejezted be a munkád, nincs még elvégezve. Ez lenne a kürtös szociológia, ami azt jelenti, hogy úgy rajzolnád meg a társadalmi rétegeket, meg a különböző szereplőket, hogy mindenki ezt tudná társítani egy kürtös fajtát, és akkor már is...
1: Én ezt most megcsinálom.
0: Hát meg is, kész is vagyunk. Így van.
1: Ez már kész is vagyunk, ezzel megcsinálom. Én leszek a kürtösológus.
0: Új szakma
1: zsebbe. Nagyon jó. Nehéz idők jönnek.
0: Ha ebből is meg lehetne élni, az volna a fura, de szerencsére még nem. Közben vannak beköszönőink Anikónak. Jó reggel, köszi, hogy itt vagy, csodás napot, és jó hétvégét neked is. Marikának is jó reggel, szép őszi napot, és jó hétvégét kilátod. Marika bölcsasszony, mert tudja, azt kell kívánni, amit lehet, ami meg lesz, mert az biztos, hogy őszi nap lesz. Tehát szép nyári napot kívánhatott volna, de nem volnánk előbbre.
1: Ez így van. Robertnek is jó reggelt kíván neki, Pálinkás Vidám, jó reggelt jelentem. Péntek van, köszönjük szépen. Simon írja nekünk, jó reggelt nektek, fiúk, meg mindenkinek jó reggelt kívánok, emojika, hada. Én hát reggel tudom, hogy köszöntem be, hogy a Jóisten kegyes volt, és fel kell tanom, de ez fel kell ez a nap, vagy mi van?
0: Persze,
1: mindig nem látok ki az ablakon.
0: Azt a türelmetlen ifjúság még a napra se tud várni, hihetetlen.
1: Én most lemállás kürtös kalácsosztál?
0: Mállás kürtös vagy, nem vagy megelégedve a napfelkeltével, de megnyugtatlak, hogy van egy applikáció a telefonodon, és mutatja percre pontosan, mikor van a napfelkelte. Sőt, nem, már az okos óráját nézi. Ennyit a generációkról. Azt írjam a felkelt. 07 30 54 88 88. Fekete-fehér, igen, nem regisztrációra is használható ez a szám. Várunk ide.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

hallgatod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Hi, somebody to, that I used to know.
1: Megvan, igen, yes.
0: Hét első délután az a felírás, akkor hirtelen már nem láttam. Na, visszatérve, jó reggelt korán, micsoda? Jó reggelt, Kórén kürtösről hallottatok? Az olajba sült. Kórén kürtös?
1: Igen,
0: ez a neve?
1: Igen, de azt hiszem úgy, hogy rátekerik valamire, és mindenestől alábrudgyantják, tehát ilyen deep fried kürtös.
0: Defied kürtös, hát meghalok, hát ez Jézus Mária.
1: Ősi székely recept, ez ezt még a nyereg alatt puhítva, szárítva etel közből hoztuk ezt a deep fried kürtöst.
0: De Jóska, csináljunk-e ma estére egy defied, mi ez a neve? Deep dive?
1: De csak én találtam most ki, tehát nincs ilyen.
0: Tudom, de mi volt a neve?
1: Deep fried kürtös.
0: Deep fried. Jóska, estére egy deep fried kürtöst, azért dobjunk össze, hát ez szerintem nagyon jó. Nagyon jó, igen.
1: Írja még itt Emka nekünk, hogy édeseim, sok embetűvel szerintem azért, mert összerakadt a porcukortól a szája. Édeseim, pornépnek porcukros kürtős jár, nem ilyen úrias, málnás, mézes, macis, fahéjas ölelés neked is. Köszi. Ezek szerint az egyszerű emberek választása. Lehet, hogy tud valamit.
0: A fahéjas az nem ilyen extra, vagy ilyen extrának számít. Mondjuk az is az sem egy régi dolog szerintem, az, hogy fahéjas kürtös kalács van. Azt írja nekünk Zsófi, hogy volt egy nagymamám, zseniálisokat sütött ilyen deep fried kürtöst. nem hallottam még erről, hogy tényleg az egészet beteszik olajba. Mondom, van az a kicsi tekenyős, amikor van ugye egy kicsi ilyen nem tudom, összekovácsolt edénk, és abba olajat töltesz, és akkor abba forgatott kézzel a kis kürtös kalácsokat. Ezek ilyen miniatűrök.
1: Lehet, hogy Zsófi, írd meg nekünk a receptet, küldj egy fotót egyébként, hangüzenetet is, és egy Wikipedia cikket is linkelve megkérlek, hogy ez a
0: kórén kürtös,
1: ez hogy néz ki, persze, mindenképpen, és egyébként, hogyha még friss, akkor küldhetsz is kóstolót, persze.
0: Milyen válogató ide? Még ha friss, esetleg ha friss, akkor küldhetsz nekünk. Ja, jó, oké. Okay. Attila, írek, bocsáss meg, hogy ehhez tartozik, amit akartam.
1: Csak annyit akartam mondani, hogy egyébként tudod, hogy mikor finom a háromnapos kürtös, amikor nincsen friss. Mert nem igaz, hogy ott marad.
0: Tehát... Ez igaz. Egy kicsit felmelegítve, icipicit, meg mikrózva, lerezve, bármit csinálva, felmelegítve, megpuhul egy talán, picit megpicolod vízzel a tetejét, és kakaós kávéval. Tökéletes.
1: Wow, kész, mehetsz az öreg otthonba. De hogy mártogassam is bele, nehogy...
0: Szilár bátyám, marad szerdáról kültös kalács. Milyen nap van ma lelke?
1: Jaj, Szilár bácsi, hozom a kakaóját, mert látom, nincs, hogy bemártogassa a száraz kürtöst.
0: Jaj, de jó lesz, ez már nagyon várom. Azt írja nekünk Csíki. Igen, jó reggelt, fiúk, Olaszországból hallgatlak titeket, szép napot. A koszticás kürtös kalás a tuti.
1: Kosztica, az nem ilyen tokaszalonna?
0: De az.
1: Császárszalonnás kürtös kalás, az igen.
0: Te figyelj, simán lehet, hát miért ne? De mivel tapad meg? Mert az ugye egy kicsit azért mégiscsak egy húsdarab.
1: Nem mondta senki, hogy nem cukros attól még a kürtös?
0: Nem már, persze, cukros kürtös kalácsba beleragadva egy kosztica.
1: Ettél
0: hát
1: már
0: aztán nagyon jó.
1: Mézzel nyakon öntött francia grill csirkét?
0: Nem.
1: Én sem, de kínálták.
0: Tényleg?
1: Ha, persze. Kihozták a gőzölgő egybe egy pipit, és letették az asztal közepére, és mikor már neki, akkor azt a bödömézes leöntötték, hogy ott rákaramellizálódjon egyben, persze.
0: Ne, az maga a kegyetlenség a csirkével szemben. Ha már ettem ilyen, ugye van
1: el. Velem szemben, nem voltam.
0: Veled szemben, igazad van.
1: A csirkének már mindegy azon a ponton szüli.
0: Tényleg, veled szemben igazad van. Ettem ilyen, ezt a mézes, szezámmagos, tudod, ezt a kínai csirkét. Olyan tettem, amúgy nem volt az olyan rossz. Tehát az úgy egész finomkás volt, de így egészben nem tudom, hogyha ezt megmerem, főleg ha ilyen koszticás verzió van. Na mindegy, hát kürtös kalács ennyi kb., mert hogy megyünk tovább, és fekete-fehér igen nem játékunk következik, hamarosan itt nálunk a Gagán.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
7: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Most először Csíkszeredában.
12: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
13: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
14: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
15: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
16: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
17: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
18: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
17: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
18: Viking Kft. A te biztonságodért. Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
2: Társadalmi célú hirdetés.
19: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
21: A reklám után
22: ismét lágerek és

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A Fekete-Fehér Igen-Nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Újra Fekete-Fehér, igen, nem, mivel én már a héten elloptam egy játékot Endrétől, ezért most visszaadom neki, úgyhogy Endrének keresünk ellenfelet, ezt akartam mondani péntek nevében.
3: Lássuk, hogy megtaláljuk-e Krisztinát a vonal túlsó végén. Jó reggel, szia, halljuk egymást!
4: Jó reggel, sziasztok, igen.
3: Krisztina, szia. Türelmesen várakozik. Merre vagy, merre jársz? Várakozol már a forgalomban, mint mások is ilyenkor?
4: Igen, én ki akarok menni a főútra.
3: Na, ott akkor valaki, kéne egy úriember. Hova lettek az úriemberek a forgalomból?
2: Hol tartozkodsz településileg?
4: Elég de nincsenek sokan.
2: Településileg hol vagy?
4: Székelyudvarhelyen.
2: Székelyudvarhelyi férfiak, akik hallgatnak a rádió, engedjétek már Krisztinát ki. Uh-huh. Jó? Most ott álljon meg már valaki, és engedjétek Krisztinát ki. Na figyelj, Krisztina, tudom, hogy nehéz most ilyenkor, főleg, hogyha ki kell fordulni egy főútra, akkor koncentrálni egy másik játékra is. De, mivel női hallgatónk van, és női játékosunk van, a multitasking királynői vagytok, úgyhogy simán menni fog ez neked. Endrével fogsz egyet játszani, jó? Fekete-fehér igen-nemet.
4: Rendben, vele úgyse játszottam még.
3: Na lássuk, hogy sikerül megveressem magam. Krisztina, figyelj, jön a visszaszámláló, egy percig utána aztán izzadhatunk. Jöhet?
4: Jöhet, persze.
0: 3, 2, 1, start!
3: Mióta itt szóval tartunk, Krisztina, sikerült kitérni a főútra?
4: Természetesen, nagyon ügyesen ki is fordultam pár perc alatt.
3: Került egy udvarias lovag?
4: Arra nem volt időm, hogy megnéztem, hogy
2: jaj,
4: nem jaj. Ő az egyet. Jaj, kimondtam!
2: Jaj, kiviza, mert arra nem volt időd, azt mondtad.
3: Nem baj, de én tudtam, hogy ha a pasikról, a lovagokról kezdelek beszéltetni, akkor jó lesz ez.
2: Ez az.
3: Nem baj, Krisztina, nem történt
4: amit
3: semmi.
4: Amit másikról van szó, a multitasking-el maradt.
2: Nagyon jó.
3: Végre, ma megtudtunk valamit a női lélek titkairól, Krisztina. Hát ezért külön hálásak vagyunk, külön díjat kéne ezért adni. Ne feledd, hogy csak azért, mert ez most így sikerült, és a pasik miatt már megint nem tudtál koncentrálni. Attól még 100 lejre, Endívó csoki a tied, úgyhogy gratulálunk ehhez a nyereményhez. Édes szájúak vannak-e a környékeden?
4: Jaj, én nálam édes szájuk nincsen.
3: Ja, nem lehet, hogy nem is jut másnak.
4: Az biztos.
2: Akkor tarts titokba. Most egy kicsit a rádióban egy pár ember hallotta, de hát a titokba tudod otthon ezt tartani. Mit csinálsz? Munkában mész? Mit csinálsz?
4: Igen.
2: Na jó, van, akkor jó.
4: Már késésbe vagyok, de sietek, érkezek.
3: Szerintem megbocsátanak, megmondod utólag, hogy hozol egy kis Endívót kóstolóba a munkahelyre, mert nyerted a gagás, rendben lesz a történet. Legközelebb, mikor nem engednek ki a főútra, egy házi csokit nyújts ki az ablakon, hát ha az első ember lehet ezzel.
4: Megbeszéljük.
3: Nem is kenyerezni, de csokoládézni. Szép napod legyen, Krisztina, hát, köszi, hogy itt voltál.
4: Köszi nektek is, sziasztok.
2: Köszi szépen, szia.
0: Gratulálunk az Endívó nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
1: Ez a hármas szabály. Mindenről dumál.

0: Azon gondolkoztam, ha láttok valakit a forgalomban ilyenkor 7 és 8 között, aki mosolyog annak ellenére, hogy nem engedik ki senki a főútra, azért van, mert éppen nyert a kagán. Úgyhogy érdemes akár így is megfigyelni a dolgot, és persze bekerülni ebbe a dologba, várunk további regisztrálókat is a fekete-fehér igen nem dobozunkba.
1: Igen, Endre arra biztatta, ugye, hogy egy Andy Bocsokit azért nyújtson ki az ablakon, hogyha valaki nagyon szidja a késés miatt. Én azt mondom, hogy inkább ilyenkor a szidást kell elfogadni, főleg ennyire édes szájú az ember. El csak meg nyugodtan, drága Krisztina, csokit, és essen jól. Na kérem szépen, menjünk tovább a 8-as hírekkel, aztán pedig visszatérünk utána, és folytatjuk a mai műsorunkat.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám.
5: Jaj, csak már le azt a legyet!
6: Na meg ott egy szúnyog is.
7: És mi ez a cincogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: és a legény búcsún
1: valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
2: Mági túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor magitours.ro.
3: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden nap.
4: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
5: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
6: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
7: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
7: Gamma Electronics.
9: Egészségesen szeretne élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
10: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
11: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
10: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban, közel a város szívéhez. Egy óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtő.
11: Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött.
10: Optim Parking. Itt mindig lesz helyed. Időkorlát nélkül.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
13: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vettervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Pársak utca 14.
15: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a Szovalta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
16: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
17: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
18: Gyere!
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Vízszünetre figyelmeztetik a székely udvarhelyieket és a szomszédos településeket. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége is tiltakozik a kötelező egyenruha viselés ellen. Borús időnk lesz ma. A hírek következnek. Én Hadnagy Iva vagyok. Köszöntöm Önöket. Az egyéb általános témakörök mellett többek között a kisebbségek jogainak szavatolására, sőt bővítésére is kitér. A Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök és az őt támogató három párt tervezett kormányprogramja. A Nemzeti Liberális Párt, a Mencsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS stábjai által kidolgozott, a kisebbségekkel is foglalkozott tervezett vázlatát a panel tette közzé. A program 28 irányelvet tartalmaz, belefoglalták a központi és a helyi közigazgatás reformját, az új bértörvény elfogadását, valamint egyes beruházási projektek felgyorsítását és a gazdaság élénkítését célzó intézkedéseket is magába foglalja. A Harvizert értesítése szerint ma 9 és 12 óra között vízszünet lesz a Budvár utcában, a 47 és 88, illetve az 58 és 90-es házszámok között, valamint a második Rákóczi Ferenc utcában.

0: 8-as oktatási törvény kiegészítő és módosító tervezet szerint a diákoknak egyenruhába kellene megjelenniük az órákon. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskolai igazgató tanács döntene a szülői képviselet beleegyezésével. Az Európai Unió tanácsa közel 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá tegnap Ukrajna számára. A brüsszeli közlemény szerint a tegnap jóváhagyott kifizetés Ukrajna 10 nemrégiben meghozott kulcsfontosságú intézkedésének sikeres teljesítését tükrözi.
1: Sikeres játéknapot zárta a székelyföldi csapatok többsége az Erste Ligában. Az újonc háromszéki ágyusok fölényesen 7-1-re verték a Dunaújvárost, míg a Csíkszereda néhány nappal az újpesti vereség után 5-2-re vágott vissza az Uténak. A Brassói Korona idegenben 3-1-re győzte le a Budapesti Jégkorong Akadémiát, a címvédő Gyergyói HK viszont hosszabbításban 2-1-re kikapott a DVTK-tól. Laurencio Regecanfot hivatalosan is bemutatták a Fecsesebe új vezetőedzőjeként, így az 51 éves szakember harmadik alkalommal irányítja a bukaresti együttest. Első mérkőzését október 10-én a Galacio Cellul ellen vívja, addig 16 nap áll rendelkezésére a felkészülésre. Regecanf korábbi két időszakában 2 bajnoki címet és egy román szuperkupát nyert a csapattal. A Fecsesebenél Marius Bácsú helyét veszi át, és visszatérése már a 4. edzőváltása a Superliga jelenlegi idényében.
0: A szakemberek szerint ma túlnyomó részt borús idő várható, adáskörzetünkben napsütésre csak elszórtan van esély. 15-18 fokos nappali maximumokra számíthatunk.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Még egyszer szép hétvége reggelt, péntek van és 8 óra múlt néhány perccel. Ebben az órában a hármas szobában nyeremény is van, méghozzá a Szivárvány ruhás üzlet 300 lejes vásárlási utalványa keresi a gazdáját. Mikrofonnál Berecki Szili és Nagy Endre, zúz tovább a hétvége nálunk.
1: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek 8 óra után. Jönnek a jó zenék is természetesen. Ellen Fejó következik az egész bandájával együtt. Most nem sorolom fel, hogyha nem haragusztok, úgyis megkapják a jogdíjat utána. Party Rock Anthem, ezt fogjuk folytatni most a műsort, illetve kezdeni a második órát.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem

0: Bam Bam, Hugel és Szoltó, ez volt a Jamaican, ráznád erre Kubában azért? Vagy bocsánat, Jamaikában. Nem tévesszük össze.
1: Jamaikában. Hát, ha nem muszáj, akkor ne, igen. De most, közben most hallottam, hogy ő nem Hugel, hanem Hugel, vagy valami ilyesmi, francia gyerekről van szó. Ő nagyon felkapott.
0: Hát, réjoli, trebien, Hugel.
1: Kezdődik.
0: Abba kezdődik a
1: pont. Szóval befejeztem egy kávézni. Ő egy nagyon felkapott kis vagány DJ lett. Uh-huh. Most az utóbbi időben, meg nagyon vagány kis producer lett, meg lett egy csomó jó zenéje. Többek közt magyar dalszövegszerzőkkel is dolgozott uh-huh. már együtt, sőt az egyik legnagyobb Moving the Sun, vagy azt hiszem ez az uh-huh. új dal, ami most a Billboard lista tetején van, na annak a szövegét talán egy magyar nő írta, és igazából az lett majd átdolgozva. Úgyhogy vagány csávó, vagány, én bírom. Kicsit ilyen, tud ugye, hol az egója, meg úgy elég látható helyen van, de hát na.
0: Hogy állj egy DJ pult mögé egó nélkül? Szóval ez hozzátartozik a szakmához.
2: Hello!
0: Még szerencsé, hogy kicsi a DJ, mert így könnyű felkapni. Közben jönnek üzenetek a kürtős kalácshoz, méghozzá Kinga írja, hogy mákos gubát szokott a régi kürtősből készíteni. Miért kínoztok? Miért kínoztok?
1: Magunknak kerestük, Endre. Ne fogd rájuk.
0: Az ágyat,
1: nem ők a hibás. Pontosan, kellett nekünk biciklimos hajcsuk. Mihály azt írja nekünk, hogy Szentgeresztbánya lövétei eltérőjénél rendőri ellenőrzés szonda. Nagyon jó, köszönjük szépen Mihálynak ezt az útinfót, ha bármi más útinfó van, akkor légy szíves. Írjatok, szondáztassanak is, nem szondáztatnak eleget. Én még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevésszer. Életem, képzeled, de 12 éve vezetek autót, és egyszer voltam megfújatva. Uh-huh. Egyszer. Egyetlen egyszer. 12 év alatt. Nagyon kevés, nagyon borzasztó kevés. Én ezt nagyon nem szeretem.
0: Igen, az az érdekes, hogy valahogy én is ez a tapasztalatom, hogy de amikor neki fognak. A múltkor egy hajnalban hazaúton kétszer is sorra kerültem. Egyszer mindjárt, hogy kikanyarodtunk a vendéglőtől, mert lagzis körülmények között voltak, és gondolták, hogy na hát, ha... És aztán megtartottam a emlékbe azt a kis műanyag pipácskát, amit ők rátesznek, ugye, ami ugye egyszer használatos. A következő rendőrnél mondtam, hogy ne, bontsa ki, van nálam egy, most volt csak használva, személyes ez, mert nekem rá van írva a nevem, van jelem rajta, mint az óvodában.
1: Aztán fogja meg még meleg.
0: Így van. És teljesen ártatlan illata van. Szóval vigyázzatok, Szentkeresztbánya lövétei eltérőjén Mihálynak köszönjük.
1: Igen, közül Atta írja, na annyit ne szondáztass. De. Szondáztassanak ügyesen, fújassák.
0: Ha már szondáztatni kell, inkább felülről.
1: Ja.
0: Ebben megegyeztetünk.
1: Ezzel egyet tudok érteni. Sziasztok, ilyen, kaptunk egy fotót közben, diós kis kürtös. Ez az, hát elküldte Orsi. Sziasztok, ilyen, mi teljesen megtöltjük dióval, isteni amúgy rendes kürtös kalás tésztából csináljuk, csak kisebbek. Uh-huh. Ez kerestem, ez zseniális, tökéletes, gyönyörű.
0: Igen, a Oliver is írja, jó reggelt fiúk, a korén kürtős, idézőjelben megtisztelve a név, az a kukorica korére csavar tekert tészta anyag, nem pedig arra a konuszos hagyományos fára, amin ma sütik jelenleg. Bocsi, az ékezetek hiányáért írja még Oliver, megbocsátjuk, persze érthető, amúgy pedig köszi a pontosítást.
1: Így van, köszönjük szépen. Illetve köszönjük szépen, hogy írtatok a kürtős kalácssal kapcsolatban. Nem akarunk ennél tovább menni, mert én úgy gondolom, hogy holnaptól kezdődően két napon keresztül bőven fogtok hallani róla. Úgyhogy szerintem ez már így ebből a formában bőven elég volt. Képzeld el, ma van az Ölej meg egy vegetáriánust világnap.
0: Na várj, mert ez nehéz lesz.
1: Hát nem, most már egyre többen vannak.
0: Hát gondolkozom,
1: szerintem egyre több vegetáriánus van.
0: Körből.
1: Nekem sincs ez is, de van, biztos van olyan, akiről nem mondjuk, nem is tudom, vagy lehet, hogy tudom is, hogyha összeszedem az agyam, hogy vegetáriánus, de és egyszerű. Őket kell ma megölni.
0: Hát megölelek egy tehenet. És kész.
1: Például, látod? Csak légy szíves, készíts egy fotót vagy videót róla, jó? Én nagyon szeretném látni, hogy összemúztok.
0: Az állatvédők, aztán fizetessék ki velem a tehén pszichológust, hogy mekkora traumát okoztam neki. Nem is egyezett bele a dologba. 0730548888. Jelezzétek, ha itt vagytok, mindenkinek örvendünk. Még a teheneknek is.
3: Mindenről dumálunk.

A Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió

0: holnap reggel és a Magna Cum Laude. Holnap szombat reggel van, engedjétek el a dolgot. 8 óra 23 perc, ugye ma van az ölej meg egy vegetariánust világnap. Szili nagyon jó kis témát hozott ide. Azt írja Robert, nagyon szeretem a vegetariánusokat. A borjú, a bárány, a kecske, a nyúl. De azt nem értem, ha megölelem őket, rendszerint nem el, hanem megpirulnak.
1: Nagyon jó. Értjük, szellemes. Értjük. Szellemes. Levi írja, 12 év alatt csak egyszer fújtál meg autót. Kérdi Levi, ez hova jön? Ez mi volt?
0: Lehet, hogy azt mondtad, hogy egyszer fújattak meg, és akkor úgy mondtad, hogy autót kellett fújjál, nem tudom.
1: Ja. Hát lehet, igen. Egyszer biztos. Azt írja nekünk Dezső, hogy jó reggelt, igen, Gaga felhúzza Maxra, búza futtatásra fel.
0: Az igen,
1: tattam. Vihar közben Franciaországból jelentkezik be hozzánk. Köszönjük szépen neki, illetve Isten hozta a Rádió Gaga hallgatóság a közé ma reggel is.
0: Ja, ennyi, azt hittem, ennyi. Hogy még a pohár köszöntőt tartsuk. Ez volt a hatásszünet, ahol felemelted a peskül.
1: Rendben
0: vagyunk. Itt vagyunk szeptember 25, beszéltünk már sok mindenről, és hát azért gyorsan lehet, hogy nem is tudom, hogy ki az a generáció, akinek ez sokat mond. Nem tudom, hogy a mai fiatalság fogyaszt-e ilyesmit egyáltalán. Viszont ma van a képregényeknek a világszinten ünnepelt napja. Egy olyan műfajról van szó, ami valamikor egyedi volt, és csak az volt szórakoztatásképpen egy adott generáció. Aztán utána annyira nagy lett a mindenféle tartalomdömping, hogy jóformán most már erősen kell kapirgáljon például a képregény biznisz ahhoz, hogy labdába tudjon rúgni és megmaradjon, és egyáltalán fogyasztói bázisa alakuljon ki és maradjon meg.
1: Most szerintem a képregény azért nagyon jól szimbolizálja azt, hogy mennyit változott befogadókészségben, illetve inger küszöbben a világ. Tehát, hogy az, ami történik egy képregényben, az körülbelül filmben az mennyi lehet egy olyan 5 perc, 10 perc azt lehozni és le tehát videós anyagba elénk tárni. Most a 10 perces akciófilmmel te nem mész sehova, tehát, hogy nem meg sem nyitod 10 perces akciófilmet. Na most képzeld egy képregény maga az ő idézőjeles 10 perces történetével, azért mennyi generációt mondjuk szórakoztatott, mennyi generációnak hozott extázis hangulatot csak azért, mert képregényt olvashattál. Óriási változott ilyen szempontból tényleg a világ.
0: Igen, az a kedvenc része a képregény világának, vagy legalábbis a régi ősi képregények világának, ugye jóformán a ma ismert összes nagy mindenféle szuperhős univerzum, az valamikor képregényből nőtte ki magát. Tehát akár a Marvelt, akár a DC-t vesszük el, és mehetünk tovább, vagy akár egyenként, ha kiemelünk egy-egy ilyen nagy szuperhős szereplőt, javarésze képregény szereplők voltak annak idején. Hát egy oldal volt, sok-sok kockával, ugye, és benne minden leírással, csak amíg egy pofon elcsattan. Tehát gondolj bele, hogy pont amit te mondasz, mennyi kell a filmben lepörögjön ahhoz, hogy ez megtörténjen. És a kedvencem az volt, ezt akartam mondani, amikor a különböző bunyós jelenetekhez oda voltak írva hangeffektusok betűvel. Emlékszel erre? Igen. Nino. És akkor az a jó, hogyha valaki félhangosan olvassa magának a képregényt, akkor egyértelműen klinikai esetnek tűnik. Mert hogy ez minden játsza. Igazából nagyon jó szinkron, meg hangeffektus színészeket képez az, ha valaki folyamatosan ezt így hangosan játsza, elolvassa.
1: Nem értem, mikor az iskolában mondják, hogy olvassatok hangosan és jobban megmarad, akkor miért nem biztatnak képregény olvasásra mindenkit? Tehát szerintem ott annyi minden tudna fejlődni egyszerre. Az olvasás technika, a vizualitás, képzeleterő, a hangutánzás, az audio érzékenység, minden egyszerre.
0: A klasszikusokat is meg lehetne képregény formában, erre volt már próbálkozás, ott is volnának hangeffektusok. Például mondjuk sok volna a nyisz-nyisz az egri csillagokban, meg egyéb hang, vagy amikor például Nemecsek beleesik a füvészkertben, a tóban, a pár utcai fiúkban, akkor blugy-blugy-blugy, és volnának itt még opciók is lehetőségek. Hajrá, meg kell próbálni. 07 34 88 88, írjatok nekünk, vagy küldjetek hangeffektust akár képregényből hangüzenetben, arra is kíváncsiak lennénk.
2: Mindenről dumálunk.

0: Jesse J, B.O.B. és a Price Tag. 8:30, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Képregényekről beszélgettünk egy néhány gondolatot, és ott maradtunk el, hogy milyen vagány lenne ezeket megcsinálni, bizonyos klasszikusokat képregény formájában.
1: Volt erre egyébként, volt erre kezdeményezés.
0: Tényleg?
1: Igen, ha jól emlékszem, hát nem is klasszikusokat, de egyébként erre is volt példa, viszont volt egy nagyon sikeres képregény sorozat, magyar képregény sorozat a Rejtő Jenő könyveiből, Rejtő Jenő műveiből, Piszkos Fred, Füri Jimmy, stb. Azt hiszem talán Korcsmáros rajzolta, de nem vagyok teljesen biztos benne, utána kell nézzek. Minden esetre híres magyar grafikus fogott neki, és egészen ikonikus jelenetek voltak nagyon szépen megrajzolva.
0: Én amúgy nagyon tudom tisztelni az, aki képregényben éli ki a művészetét. Szerintem gyönyörű, gyönyörű munka, és óriási profizmus kell hozzá. Tehát, hogy még hogyha nem is tűnik ez ilyen Picasso magasságú festményeknek, vagy nem tudom, de hogy nem is ezt akartam mondani, nem is ezt akarja. Tehát végül is a képregény ez nem ezt akarja, hanem pont a maga egyszerűségével, és maga precizitásával, gondoljatok csak bele, tehát hogy 70-80 oldalon keresztül annak a karakternek ugyanott kell legyen az óra, ugyanott kell legyen a füle, ugyanott kell legyen a szeme, tehát az ugyanúgy kell kinézzen. Ehhez, és én mindig, tehát a régi rajzfilm rajzolókat, azokat nem tudtam eléggé csodálni, akik tényleg úgy rajzolták meg a rajzfilmeket, hogy az lepörgetve, az konkrétan egy film lett belőle. Hát képzeld el, hogy mekkora precizitás kellett, és képregénynél szinte dettó ugyanez a helyzet. Hogy meg is legyen a karaktere, hogy jöjjön is ki ez a képregény hangulat az egészből, mert te a hangulatot, a történetet, a vizualitást, a képzelőerőt, mindent abból nyersz, hogy valaki hogyan rajzolt ezt az egészet le. Egészen elképesztő világ ez.
1: Igen, és hát te érthető, hogy ennek az egésznek komoly rajongótábora volt annó. Írja itt, nézd meg nekünk a hallgató Robert, hogy annó nem mindenki fért hozzá a képregényekhez. Egymástól kölcsönkértük, és úgy olvastuk a Disney és a Marvel képregényeket. Igen, aztán, ahogy a nő, a fiú, úgy másfajta folyóiratok járnak kézről kézre. De ez ugye még az ártatlan...
0: Lejárt.
1: Hát jó, hát lejárt, de volt egy olyan korszak az emberiség történelmében, de...
0: Volt.
1: Azt akartam mondani, hogy itt a képregényeknél is azért nem véletlen, hogy kialakult egy ilyen, majdhogy nem ilyen rajongó kockafejtábor. Vannak olyan képregény ritka példányok, vagy sorozatok, amikor megvan egy teljes sorozat, egy teljes évad. Úgy képzeljétek el, hogy valamikor ez volt a nyomtatott Netflix, tehát a fiatalok ezt zabálták, és akkor, hogyha például valakinek most megvan egy 1973-as teljes pókember sorozata elsőtől utolsóig egy teljes évad, óriási pénzeket adnak érte egyébként.
0: Tényleg? Van ennek most piaca?
1: Persze.
0: Ennek van most keresete?
1: Komoly,
0: de ez ilyen gyűjtőköz?
1: Igen.
0: Aha. De menő, ez nagyon vagány, én nagyon szeretem, hogy vannak, hogy ezek a retro dolgok még így élnek, és ilyen gyűjtőknél ez ennyire él. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ennek mondjuk olyan visszatérése, olyan reneszánsz, amikor igazán tényleg egy ilyen, megint ilyen commerce dolog lesz, tehát hogy mindenki akarja fogyasztani, és lesz egy ilyen nagy globális robbanás. Én kétlem, mert pont az inger küszöb miatt, amiről beszéltünk, hogy már az a generáció, aki most nő fel, Z, alfa, beta generáció, ők már nem fogják ezt igényelni, mert már, hát most mi lesz, belenézel, oké, apa, rendben, aha. És ez elég úgy, ennyi, komolyan ennyi volt a történet, tudod, csak így nézed, hogy mi az, hogy ennyi? Hát ez a gyerekkorom, hát nem már. Úgyhogy lesznek ilyen találkozások még később, bőven.
1: Elképzelhető az, hogy ehhez az kell, hogy ne legyen áram, meg ne legyen képernyő, és ne legyen internet, és akkor megint érdekessé válik, mert sajnos ez a feltétel kell hozzá. Remélem, hogy nem kell a civilizációt teljesen reszetelni ahhoz, hogy képregényt olvassunk. Én legalábbis csak ezért nem nyomnám meg a nagy off gombot az emberiségen minden estől.
0: Így van, ne mondjad ezt az off gombot, mert most megint 82 darab ilyen laposfölt hívő elhitte, hogy úristen, összeesküvés előtt van egy nagy off gomb. Viccelünk, természetesen viccelünk. 0735488888, ide írhatunk nekünk SMS-t, illetve mi játszani fogunk egyet, mert hogy igaz, hogy hamis játékunk folytatódik vagány eredményekkel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
3: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
4: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
7: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
8: Most először Csíkszeredában.
9: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren.
10: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény.
9: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
11: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Szervizt Farkaslakas Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
12: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
14: Mi csináljunk a lány búcsún?
15: És a legény búcsún?
14: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
3: nyári túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
18: A reklám után
19: ismét láger

0: Játékunk van, igaz vagy hamis még hozzá, és egyetlen egy állítás eldöntésével nagyon értékes nyereményekhez lehet hozzájutni.
1: Például ebben az esetben a Szivárvány ruhás üzlet, a nyárátszeredai ruhásbolt 300 lejes vásárlási utalványát nyerheti meg, hogyha jól válaszol, és persze első feltételeként, ha felveszi a hívásunkat. A többi aztán az már, ahogy mondják, lőtőre van.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Hajnihoz van szerencség, szia!
2: Szia, igen!
1: Hajni, ketten válaszolunk mindjárt, a másik oldalról Berecki Szili és Nagy Endre vagyunk, mert hogy az itt a hármas szabály a reggeli műsor a Rádió Gagán, nyereményjátékügyben telefonálnánk.
2: Igen.
1: Regisztráltál az igaz vagy hamis játékunkra, megvan igen. Ez a mozdulat? Na hát akkor most úgy néz ki, hogy itt a lehetőség, hogy nyerjél.
2: Jó.
0: Mit csinálsz, Hajni, zavarunk-e nagyon?
2: Dolgozok.
0: De mit dolgozol? Hol dolgozol?
2: Otthoni gondozásban dolgozok. Jaj, de jó.
0: Hát akkor köszönjük szépen a munkádat, nagyon-nagyon értékelendő az, amit teszel. Úgyhogy adnánk is neked egy vagány nyereményt. Most már nem engedünk el innen üres kézzel, de azért nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel az állítással. Jó, hogyha készen állsz, akkor mondom is.
2: Jó, rendben.
0: Na figyelj, Izlandon a jobb oldalon közlekednek az autók. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz.
0: Nagyon jó. Mégiscsak
1: a kontinentális Európához igazodnak ők is valamennyire ilyen szempontból.
0: Pontosan.
1: Én is úgy kezdtem gondolkozni, rögtön így kezdtem a fejemben segíteni neked, Hajni. Vajon, ha nálunk, hogy is van nálunk, melyik oldalon közlekedünk? Aztán valahogy így megfejtettem magamban.
0: Így van. Képzeld el, ott is amúgy baloldali közlekedés volt, de 1968-ban átálltak a jobboldali közlekedésre, azóta pedig arról felől vannak az autók. Hát gratulálunk mindenképp hozzá, ügyes voltál, még hogyha tipp is volt, de szerintem egy gyönyörű szép válaszol, és gyönyörű szép nyereményed van, ugyanis honnan hallgatsz minket, azt gyorsan mondd el, Léci.
2: Marosvásárhelyről.
0: Marosvásárhely, akkor nagyon közeli nyeremény, képzeld el, nyárát Szeredába kell utazni érte, a Szivárvány ruhás üzlet felajánlott neked egy 300 lej értékű vásárlási utalványt.
2: Wow, köszönöm szépen.
1: Reméljük, hogy szeret szépen öltözni, ott lehet válogatni. 300 lejre egy-két vagány dolog biztos kerül a polcokról, a válfákról.
2: Igen, biztos.
0: Jó van, Hajni, akkor mi is köszönjük szépen, játszottál, és akkor további szép napot kívánunk neked, és kitartás a munkádhoz.
1: Gratulálunk.
2: Köszönöm.
1: Szia.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Szivárvány ruhás üzlet nyertesének! Látogass el nyárátszeredai üzletükbe a Bocskai István tér 41 szám alá, és válasz ruhákat, cipőket a te stílusodban!
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel, mindenről dumálunk!
5: Ez a hármas szabály!

0: Látjátok, vannak az életben olyan dolgok, amik nem mindegyek. Például nem mindegy, hogy hajnalban szivárvány, vagy szivárványban hajnal. Most itt a második eset valósult meg, ugyanis hajnal elmegy a szivárvány üzletbe, és elvásárolja a 300 lei értékű vásárlási utalványát. Lehet még játszani, vannak olyan nyereményeink.
1: Így van, következő órában ismét egy igaz vagy hamis nyeremény keresi majd a gazdáját. Mindjárt mondjuk, hogy mi is a nyeremény, csak ki kell várni. De addig is, amíg türelmetlenül várakoztok, nem semmivel töltitek az időt, mert jönnek a hírek most 9-kor a Gagán mindjárt. Utána jövünk mi is vissza a hármas szabályjal.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna? Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motivációt, tudatos versenyfelkészítést 10 hónapon át lépésről lépésre. MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a MyJourneyNyelviskola.com weboldalra.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
11: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
10: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
12: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem 4 keréken pörögne.
13: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
12: Megoldjuk a problémát.
13: Hagyd az autódat az Optim Parkingban, közel a város szívéhez. Egy óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtő.
12: Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött.
13: Optim Parking. Itt mindig lesz helyed. Időkorlát nélkül.
14: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
15: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Fások utca 14.
18: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
19: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székely udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
17: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
20: Gyere!
21: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
22: Útlezárásokra kell számítani a holnapi tömegfutás miatt. Kulturális intézmények részesülnek a kormány támogatásából. Túlnyomó részt borús időnk lesz ma. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere már a Viradóra, Galactól mintegy 20 kilométerre keletre. A helyzet megfigyelésére két F-16-os vadászgép szállt fel a Borcsány légi támaszpontról, de nem észleltek légtérsértést. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi felügyelőséget, amely 3 óra 27 perckor a Roalert üzenetben figyelmeztette Galac megye keleti és Tulcsia megye északi részének lakosságát. A légi riadót végül 4 óra 14 perckor lefújták. Holnap ismét megszervezik immáron 15. alkalommal az Ipse városi tömegfutást. Annak érdekében, hogy zökkenőmentesen tudjon lefolyni az esemény, arra kérik az autósokat, hogy ma délutántól egészen szombat délig ne parkoljanak a rajt célzónában, vagyis a stúdiómozi előtti szakaszon. A város különböző részein is útlezárásokra kell számítani. Ezekről azonban érdemes tudni, hogy a lezárás nem lesz hosszas, hiszen ahogy elhalad a tömeg, a rendőrség munkatársai azonnal felszabadítják a szakaszokat, így legfeljebb 10-15 perces várakozásokra lehet számítani. Szombat reggel 6 órától 12 óráig teljesen le lesz zárva a második Rákóczi Ferenc Kuvar és Csere utcák közötti szakasz az autós forgalom előtt, míg a futás ideje alatt 9 óra 50 perctől kell számítani lezárásokra. A második Rákóczi Ferenc a Hunyadi János, a Veselényi Miklós, a Nikolai Balcseszkó, a Vásártér, a Kornis Ferenc, a Villanytelep, a Tompa László, a Kőkereszt tér, a Városháza tér, illetve a Kossuth Lajos utcákban. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a tömegfutás nem verseny, ezért kerüljék a résztvevők a lögdösödést, tülekedést, figyeljenek egymásra, és ha valaki megsérül, azt jelezzék a helyszínen jelen.

0: Háromszék Tánc Színház és a Székely Udvarhelyi Udvarhely Néptánc Műhely, valamint a Csíkszeredai Hargita Székely Néptánc Színház is a kedvezményezettek között van. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei zárlat alá vették Kalin Georgescu mogosvájai házát abban az ügyben, amelyben a korábbi elnök jelöltet csalással gyanúsítják. A gyanúsítottat szervezett bűnözői csoport létrehozásával és folytatólagosan, különösen súlyos következményekkel járó csalással gyanúsítják. Georgescut és Ruszent hétfőn vették őrizetbe egy 1,1 millió eurós csalási ügyben, amelyben Rezbán Leu Buzau megyei üzletember 2024. januári feljelentése alapján indítottak vizsgálatot. A változó gyakran felhőség volt mellett 15-18 fokos maximumokat mérhetünk adáskörzetünkben, és tovább enyhül az időjárás a hétvégén is. Jelentősebb mennyiségű csapadékra nem kell számítani.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 9 óra múlt. Szevasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, elnézést, ha megijesztettem valakit. Bocsánat, játékunk van, ezt szerettem volna gyorsan elmondani. Autokit felajánlásával 400 leértékű vásárlási utalvány, autóüvegjavítás, csere, autó, lámpa, mindent lehet itt csinálni, kérem szépen, úgyhogy hajrá.
1: Sőt, még az autólámpát is kicserélik, hogyha jó kedvükben találjátok őket. Persze minden magánszolgáltatás benne van ebben az utalványban. Közben ez itt a hármas szabály, Perecki Szíli és Nagy Endre mikrofonnál, túlerővel szemben szép a győzelet, Dermot Kennedy is ezt jól tudja. Itt az Outnumber.
2: Ez a hármas szabály. A maga nemi

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza és Willie William szólt itt a Gagán. Ez volt a My Oh My. Willie William úgy döntött, mikor a művész nevét kereste, hogy azt a nevet is beteszi, hogy anyukája szólította annak idején, hogy ne legyen harag belőle, mert a William rendben van, kell a polgári név, de a Willie-t is odarakta azért.
1: Andy Endre, ez a szerte. Andy Endre. Jó.
0: 3Y-nal. Jó, elmegyünk tovább. Persze. 9 múlt néhány perccel, és olyan szám jött velem szembe az internetek bugyraiból, hogy egy kicsit így meg is döbbentem. Képzeljétek el.
1: Téged, vagy mi?
0: Nem, hanem úgy, mint statisztika összesítés.
1: Önértelemben
0: szám. Nem track, hanem number. És a lényeg az, hogy már mindenről is statisztikát készítenek, és azt hinnénk, hogy az Eurostat, vagy nem tudom, akármelyik országos, vagy regionális statisztikai hivatal csak az embereket számolja. Emlékszem, mikor volt egy nyertesünk, egy reményjátékban statisztikus volt.
1: Igen, és
0: mondta, hogy a legnehezebb azt kacagtuk el a bárányokat megszámolni, mindig belealszol, hogyha éppen a statisztikában azt az osztopot kell csinálni, de úgy néz ki, hogy minden mást is számolnak. Például a robotokat, pontosabban a dolgozó munkás robotokat is számolják. Világszerte... Igen, ennél azért valamivel ügyesebb robotok. Összesen képzeld el, már 5 millió robot dolgozik a gyárakban világszerte. 5 millió ipari robotról beszélünk. Itt most ne azt képzeljétek el, hogy így ilyen teljesen humanoid formában, hogy Siri most itt eljátszotta, mozgatja a kezét félidióta módon, és akkor így szótagoltan beszél. Nem rólad szóltam, hanem az ilyen robotokról, amelyek hozzá hasonlítanak.
1: Szép mentés. Kösz. Hagyj, te dicsér, senki más.
0: És igen? A működő ipari robotok globális állománya éves szinten 9%-kal nőtt. Tehát egy tizede még hozzá lett ragasztva a számhoz, csak egy év alatt 2025-ben. Biza-biza.
1: Azt a mindenségit. 5 millió robot, hát ahány külhoni magyar létezik a világon, annyi robot van már a világon. Ezt egy kicsit pontosítsuk. Igen. Igen, hát ezt szokták mondani, hogy ez egy nagy statisztika. De hogy egy kisebb, tehát hogy nem is feltétlenül kisebb ország, azért már 5 millió fővel, szerintem inkább egy ilyen közép-kisebb országnak a lakosságányi robot dolgozik már a világon a gyárakban. Ez azért egészen elképesztő szám. De ha belegondolsz, azért vannak gyárak, ugye, ahol hát mit mondjak, ilyen főleg a nagy multik szerintem ilyen 100-150-200 robotokkal dolgoznak már, úgyhogy azért a nézetméter első robotok száma, ha nem a nagy átlagot nézett, hanem mondjuk gyáranként, azért ilyen szempontból elég koncentrált, sűrített. Most biztos vagyok benne, Kína például annyi robottal dolgozik, hogy ennek az 5 milliónak a 3/4-ét ő teszi ki.
0: Elképzelhető, hogy igazad van, főleg, hogy most már tényleg annyira automatizált és robotizált gyárak vannak, hogy a designer, a tervező beküldi az e-mail csatolmányt, és kijön az autó. Most mondtam egy abszurd példát, de majdnem itt tartunk ezzel a dologgal, főleg ami ugye a gyártóipart vagy a nehézipart illeti, nagyon sok minden most már jóformán felügyelői munkák vannak, illetve előkészítő munkák vannak, ami az automatizáló mérnöki szakmát illeti, ez már régóta egyébként hullámon van. Talán van 10 éve, hogy az első műsort készítettem rádióban arról, hogy az automatizálás meg a robotika mekkora lehetőség a szakmában, most már mindjárt azt is kiütött a nyerekből az AI, de ne vegyük be ezt a kanyart még a témában.
1: Hát igen, mert az szerintem maga a robotika az egy világ, az, amitől már megijedtünk, az AI robotika az lesz az a világ, amitől aztán össze is magunkat. Tehát, hogy szerintem ezzel még óvatosan az AI dologgal, ez évek kérdése, tehát, sőt, szerintem már a nyakunkra van lépve becsületesen, de hogy ezzel még azért szerintem kevés információnk van. Én inkább azt nézem, hogy Egyesült Államok 38.400, Japán 36.200, ez nekem amúgy nagyon furcsa, hogy az Egyesült Államok több robotot épített, vagy telepített tavaly, mint mondjuk Japán, Dél-Korea 30.000, Németország 24.800, tehát egészen elképesztő számokkal dolgoznak ezek.
0: És milyen jó, hogy mindjárt Kínát említetted korábban, mert 10-szer ennyit telepítettek be a kínaiak, 354.000 ipari gyártórobotot egy év alatt 2025-ben tavaly, hogy ijedjünk meg egy picikét. Beszélünk még erről, meg arról is, hogy milyen idióta robotok vannak, és mit nem bíznánk robotokra. Csak várjátok ki, addig jó zene, Katy Perry, itt van Hot and Cold.
2: Mindenről dumál.

0: ez a legjobb módszer. Ez a legjobb. Én azt mondom, Berkes Olivér tudta a tutit, volt, ami volt, lesz, ami lesz. Igen?
1: Hogy ez nagyon jó, tehát ezzel nem lehet
0: tűnni. Ja, értem, azt hittem, akarsz mondani valamit, akkor szoktál nem. Ilyenkor így nevetni, tehát ez a három hehehe, ez ja. Mikor valamit szeretnél mondani, mert van egy ötleted.
1: Ja, bocs, kettőt akartam, arra, helyesbitek hehe.
0: Na, akkor ez így jó, így most már értem. Köszönöm, elnézést kérek akkor. Vihar közben egy off-topic SMS, azt mondja, becsaptam a lóak közé. Tudtátok, hogy hétvégén Shakira koncert lesz Madridban. Én Madridban hétvégézek, lássam, oda tudok-e szagolni. Hova? Vihar. De ilyeneket, de írj el. Rádióba. Hova szeretnéd? Szóval, ugye visszatér a robotokra. Mert ugye arról beszélgettünk, hogy azért nagyon durva 5 millió robot dolgozik már a világgyáraiban, és hogy borzasztó nagy ütemben fejlődik ez az egész technológia. Például ugye ott maradtunk el, hogy 2025-ben Kínában 354 000 új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. És ez az üzembe helyezett ipari robotok 59%-át jelenti világszinten. Világszintet. A világ robotainak 60%-a, és talán az előbb az 80-at mondtam, vagy 75-öt valami, és kicsit sokat mondta, de az 59%-a az Kínában van. Egészen elképesztő, mi megy Kínában. Tehát annyi emberük van, hogy folyik ki az országból. Olyan technológiájuk van, hogy folyik ki az országból, de azért nagyon ügyesen maguknak megtartják ezt, és közben emellett még van több, mint... Hát mennyi? A világ robotainak 59%-a náluk dolgozik, és még így is tudnak egy olyan életet élni, nem tudjuk pontosan, mert ugye aki ott él, az él ott, mi nem látunk ebben annyira bele, de mégis tudnak egy olyan technológiát, meg olyan világot fejleszteni, ami lassacskán világvezető lesz. Egészen elképesztő az a kínai mentalitás felfogás.
1: Igen, nem beszélve, ami emögött áll, és nem a robotokra gondolok, hanem az emberi munkatempó is, az emberi munkamentalitás, amit ők képesek leművelni, úgyhogy 12 órás munkanap 6-szor egy héten, és simán belefér egy közé. Népszerű, egyszerű proletár család életmódját fenntartani. Ez valamilyen szinten náló társadalmi elvárás is. De vissza ne az emberi robot munkához, hanem a robot-robot munkához ez esetben, mert hogy ebben az egészben nekem engem az vigasztal, az nyugtat meg, hogy a legtöbb ezek közül a robotok közül le van csavarozva.
0: Tehát, hogy, és nem fut utána.
1: Lehet, hogy megmosolyogtok most, de én egyáltalán nem bánom, mert ugye mikor itt a kanyarban az, hogy a legtöbb ilyen ipari robot aztán lassan AI vezérelt lesz, én nem bánom, ha ebből a hány mennyi 354 000-ből 353 999 legyen szépen betonalapra lecsavarozva, úgy szépen dübelle behúzatva, jó mére, nem kezdjenek ott mindenféle ötleteik, ne támadjanak, ha nem muszáj.
0: De miért, az az egy, az miért menjen?
1: Az az egy.
0: Most ha bocsánat, hogy a részletekbe elveszek, de az az egy, az most hogy miért hibás ő?
1: Egyet megbírunk. Egyet megbírunk.
0: Hát, becsöcsék egy férfi, azt egy robita csak lebír. Elbír, igen. Hát értem, nem változott igazából a világ semmit, Endre, az elmúlt 30-40 évben. Semmit. Csak régen, mikor bementél egy kapun, azt nézted meg első alkalommal, hogy a kutya meg van-e kötve.
1: Most.
0: Hogy nehogy rád fusson. Most ugyanezt csináljuk, semmi más nem változott, csak nem ugat. Hanem nyikorog, vagy mit tudom én, mit csinál. Bemész és azt nézed meg először, hogy a robot le van-e csavarozva. Mi változott? Tehát, hogy a maga az életminőségnek az alapfeltételei, azok minden ugyanúgy marad, csak átalakul. Minden ugyanaz marad. Hát most is ezt nézed meg először, így van, meg van-e kötve a robot.
1: Most már a kis szuvenírboltokban Parajdon meg Szovátán nem olyan táblát keresünk a kapura, hogy harapós kutya, hanem vigyázott is lecsavarozva a roboton.
0: És akkor
1: tudod, hogyha valaki vesz be, akarsz menni az udvarra, akkor ennél a táblánál kétszer is meggondolod, nem tudom, hogy programozzák ezeket a házi robotokat majd, ha lesz ilyen, főleg amelyik nem lesz ugye lecsavarozva, hogy érzékenyek lesznek például ugyanúgy a postásra, meg a plébánosra házszenteléskor.
0: Igen. Igen, csak nem a sztoridibálja, hogy R2-D2, hanem R1-D2. Ez lesz a különbség. 0730-54-88-88. További csodálatos, robotos ötleteket írjatok nekünk ide az SMS számunkra.
2: Mindenről dumál.

0: Calvin Harris, Tom Grennan, By Your Side. Itt vagyunk mellettetek. 9:30 belül a péntek délelőttben is. A robotok világáról beszélünk. Ipari robotok fontos, le legyenek csavarozva, aztán önálló életet kezdenek, akkor jobb, ha tudjuk, hogy hol vannak. Azt írja nekünk a hallgatónk. Az én véleményem, hogy még nagyon messze állunk attól, hogy a kétkezi munkát átvegye az embertől a robotika. Vannak robotok, amik segítik az ember munkáját, de az embert nem pótolják. Igen, így van ez még. Teszem hozzá, nagyon óvatosan, nagyon halkan egyelőre. Viszont már vannak olyan munkafolyamatok, amelyek teljesen automatizálva vannak. Egy dolog biztos, és igaza van a hallgatónak, hogy úgy, ahogy nálunk a kétkezi munkás időnként, helyenként el tudja rontani, azt egy robot sem tudja megcsinálni.
1: Tehát, pontosan.
0: Az emberi munkában ez a legszebb, hogy a tévedéstől lesz igazi, eredeti és egyedi.
1: Igen, most ez azért nagyon fura a helyzet, és nagyon faramúci a helyzet ebben az egészben, mert hogy a robot azokat a munkákat fogja átvenni az emberektől, idézőes kétkezi munkákat, amelyeket mindig is utáltunk. És gondolj az ilyen szalagmunkákra, gondolj az ilyen annyi munkán van, hogy hát például, hát miért nálad?
0: Az már van.
1: Igen. Az már megvan, tehát ezeket mind megvannak. De hát gondolj bele, mit dolgozol? Egy autógyárba dolgozol, de menő, csak napi 8 órát csavarom ugyanazt a 3 csavart minden egyes autóra. Érted? És egy idő után azt mondod, hogy ez mindenki joggal panaszkodik az ilyen munkákra. Ezeket veszi át, csak hogy átveszi a robot ezeket a munkákat, amit amúgy sem szeretünk csinálni, akkor hirtelen az lesz, hogy elveszi az embereknek a kétkezi munkáját. Én értem, és ne értsétek félre, ezzel nincs semmi baj, hogy erre kicsit mérgesek vagyunk, mert az, aki hajlandó volt 8 órát csavargatni 2 csavart, az azért csináltam, mert meg kellett éljen valamiből.
0: De milyen jó.
1: Nem azért, mert fúj, de mekkora hobbi.
0: Egy az egybe elmesélted a Charlie Chaplin filmnek az ikonikus jelenet sorát, a modern világot, ahol tényleg az van, hogy úgy marad, benne marad a mozdulat a kezében, a két csavarnak a meghúzása, és mindent húz meg, megy oda, a másikhoz húzza meg a húzetrogerén a gombot, tehát nem tud már más csinálni, annyira bele van kattanva. Igen, nem mindegy, hogy a gyártó soron 20 év után Józsika ég ki szakmailag, vagy pedig a tekercs az XC27-es Pro robotból. Ezek szerint úgy néz ki messze, még a Skynet ébredése igazad van, Robert, nem is ettől tartunk, csak attól, hogy mihez kezdünk magunkkal, ha már mindent a robotok csinálnak.
1: Nem fognak mindent a robotok csinálni. Ugyanaz a helyzet, mint az AI dologgal, tehát ezért már nagyon sokat beszéltünk, hogy nem fogja az AI átvenni az életünket, mert nem éri, tehát hogy tényleg gondolkozunk szerintem földi fejjel, nem éri meg. Nem fogja meg, a cégeknek éri meg egyedül, a magánszektornak. De hát van egy állam, van egy, most értsétek jól, és ne az átvitt értelmében, felső hatalom, akinek nem az a célja, hogy robotok dolgozzanak, mert nem fizet adót a robot. Érted? Mm-hmm. Nem fogod tudni megadózni, hogy nálunk a cégnél van 12 robot, hát rendben, akkor a csiászét lejjetek, szívesek, fizessétek ki. Tudod, mire, motorolajra, vagy mi a túróra fogsz csiászét fizetni? Nem éri meg, érted? Nem éri meg, tehát nem kell ennyire gondolkodni, csak ez egy ilyen fellángolás.
0: Ez jó gondolat, így ahogy van például ugye állami egészségügyi pénztár és állami egészségügy, volna egy állami központi szervíz szolgáltatás rendszer, és ha fizetnél az államnak kötelező módon robotszervizelésre havi járulékot a robot munkakönyve után, akkor jönne az állami robotszervizelő cég, és megnézni, hogy van-e egészségügyi szervizkártyája a robotodnak, és ha van, akkor szépen megkenni olajjal, ahol meg kell.
1: Nagy ötleteket. Az a helyzet, hogy most olyan mondatod volt, hogy igazából az elmúlt 3 percet vissza is szívom. Hát miért ne? Hát a kötelező biztosítások világában élünk. A rollerre kell kötelező biztosítást kös. Tehát most már pont egy céges robotra ne kelljen kötelező biztosítást kötni. De igazad van. Meggyőztél. Mindnek a... Hát ennek ez lesz a jövője.
0: Elviccelek. Közben kolléga is, hogy majd lesz robotadó, de nem akarok ötleteket adni. Ilyen lassan bevesszük ezt a kanyart. Ha valakiről le kell húzni a bőrt a hátáról, hát akkor akár a robotéről is le lehet húzni. Vagy miért ne? Legtöbb esetben, mint nálunk, ahogy te is mondtad, inkább az alkalmazóéről. Mi most nem lehúzunk, hanem inkább visszarakunk egy jó vastag nyeremény réteget, mert hogy valakit keresünk, és az igaz vagy hamis játékunk keretén belül valaki futhat mindjárt egy nyereménnyel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
4: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14. Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
10: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
9: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
11: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
12: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
13: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
14: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezés és a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
15: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
16: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
2: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
20: A reklám után
21: ismét slágerek és új zenék.
20: Rádió.

0: újabb igaz vagy hamis játékunk következik, és szeretnénk hívni egy játékos, mert olyan vagány nyereményünk van, hogy fi, nagy már itt maradjon.
1: Így van, az Autokit 400 leves vásárlási utalványát nyerheti meg. Regisztrált játékosunk Sanyika. Sanyika, aki becenévvel regisztrált, nagyon szeretjük az ilyen embereket, akik ennyire szeretik a saját becenevüket. Lássuk Sanyikát, elérjük-e, és igaz vagy hamis állításra jól válaszol-e.
2: Halló.
1: Halló, Sanyikához van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia, Sanyika, regisztráltál a Rádió Gaga nyeremény játékára.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello, szavasz.
1: De jó, hogy így megörvettél nekünk. Hol találunk téged, hogy zajlik a péntek reggeled délelőttöd?
2: Köszönöm szépen, jól melóba vagyok.
0: Na, mi dolgozol, hol vagy?
2: Én egy húsüzletben dolgozok, Matyi bácsi húsboltjába.
0: Jaj, de jó, és te vagy a hentes, vagy mit csinálsz te? Csomagolsz, elárusítod? Mindenes. Hát igen, az elejétől hentes a végéig, ahogy. De nyugtass meg, hogy nem te intézed a mészárszék oldalát is.
2: Hát, bár segítek mindenben.
1: Így van, csontozunk, darálunk, kockázunk, amit kell, mindent
2: elhúzunk. Így van, pontosan.
1: Ez a helyes, főleg, hogy a kötény ne maradjon tiszta a nap végére, és akkor tudjuk, hogy rendben volt a munka. Regisztráltál a játékunkra, magabiztosnak kell lenned, Cili, mond egy állítást, és el kell döntened azt, Sanyika, hogy igaz vagy hamis, jó?
2: Rendben.
0: Na figyelj, van-e autód amúgy, Sanyi?
2: Van.
0: Vezetsz-e, ugye ez lett volna a kérdésem. Figyelj, itt szól az állítás így szól. Az aquaplaning, azaz a vízenfutás, azt jelenti, amikor a gumiabroncs elveszíti a tapadást az úton felgyülemlett vízréteg miatt.
2: Ez igaz, na, ez az állítás, véleményem szerint.
0: Ez határozottan igaz, nem csak a te véleményed, hanem mindenkinek a világon ez kell legyen a véleménye, mert ez így van, és az egyik legveszélyesebb dolog, ugye, ami az úton történhet, meg ezért a legfontosabb az, hogy az embernek a gumi felületei azok rendben legyenek. Remélem, hogy nem jártál már így, ugye, ez nem tapasztalatban mondtad, vagy nem volt ilyen.
2: Még nem.
0: Maradjon is így, ezt kívánjuk neked.
1: Ne is járjál így, igen. A kanyarban óvatosan, hogyha nagy esőzés van, főleg ha felgyűl a víz az úttesten, az veszélyes tud lenni. És ha már autód van, akkor van ide egy nyeremény is, méghozzá, aminek nagyon meg fogsz örvendeni, mert itt van az Autokit szaküzlet, és az ő részükről ők mindenfélével foglalkoznak, autó kozmetikával, kisebb hibák javításával, fóliázással, szélvédőjavítással, szóval náluk nyertél vásárlási utalványt 400 lejre.
2: Sanyi. Ó, szuper, ez nagyon-nagyon jó, szuper.
0: Nem tudod tartani az autót, el tudod vinni kozmetikába, ki lehet ápolni, putyulgatni a kis kocsikát, most ebből a pénzből biztos lesz rá lehetőség, úgyhogy gratulálunk. Így van, gratulálunk hozzá,
2: szépen,
0: és akkor további csontolás, húsolást, eladást, kóstolást. Köszi szépen.
1: Szia, Sanyi.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a csíkszeredai Autokit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is. Autóüveg, autófólia, Autokit.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: Sanyika, de ügyes vagy te, Sanyika, ügyes vagy, gratulálunk, és nagyon-nagyon örülünk neki, tudtunk veled játszani, és ezt a méltán nagy nyereményt, ezt neked tudtuk adni, és biztos vagy benne, hogy jó helyre került, úgyhogy további jó húsizást kívánunk ma egész áldott napra, ti pedig regisztráljátok, mert még van játék a mai műsorban.
1: Szerintem a Sanyi örömében dupla vastagra szereteli a Fleckenhúst, úgyhogy érdemes nála mindenképpen jó kedvű napon vásárolni. Mindeközben hírek érkeznek mindjárt 10-kor, igaz, vagy hamis játék lesz következő órában is, úgyhogy mondjuk majd mi a nyeremény hírek, tehát először folytatódik még egy órával a hármas szabály azonnal.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a fenyesért.
4: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambíria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambíria.ro.
5: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
8: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
9: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
10: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
11: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
12: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
13: Kész a 10 órai!
14: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
15: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
14: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
16: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
17: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
18: A biztonságát keresi. Riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
19: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
20: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
21: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
22: Gyere!
23: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
24: Vízszünetre figyelmeztetik a székelyudvarhelyieket és a szomszédos településeket. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége is tiltakozik a kötelező egyenruhaviselés ellen. Borús időnk lesz ma. A hírek következnek, én Hadnagy Iva vagyok. Köszöntöm Önöket. Az egyéb általános témakörök mellett többek között a kisebbségek jogainak szavatolására, sőt bővítésére is kitér. A Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök és az őt támogató három párt tervezett kormányprogramja. A Nemzeti Liberális Párt, a Mencsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS stábjai által kidolgozott, a kisebbségekkel is foglalkozott tervezett vázlatát a panelet tette közzé. A program 28 irányelvet tartalmaz, belefoglalták a központi és a helyi közigazgatás reformját, az új bértörvény elfogadását, valamint egyes beruházási projektek felgyorsítását és a gazdaság élénkítését célzó intézkedéseket is magába foglalja. A Harvizert értesítése szerint ma 9 és 12 óra között vízszünet lesz a Budvár utcában, a 47 és 88, illetve az 58 és 90-es házszámok között, valamint a második Rákóczi Ferenc utcában a 90 és a 140-es házszámok között. A szolgáltatás szünetelése érinti Boldogfalvát, Bikafalvát és Bögösz községet is. A szolgáltatás újraindításakor a víz átmenetileg zavaros lehet, amiért a lakosok megértését kérik. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége is tiltakozik a kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen. Az Országos Diák Tanáccsal közösen pedig arra biztatják a tanulókat, hogy ennek jeleként hétfőn, szeptember 28-án fekete ruhában menjenek iskolába. A szenátus első házként szavazta meg hétfőn az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. A javaslatot 84-en támogatták, köztük az RMDS szenátorai is. 18-an ellenezték. A 23/198-as oktatási törvény kiegészítő és módosító tervezet szerint a diákoknak egyenruhába kellene megjelenniük az órákon. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskolai igazgató tanács döntene a szülői képviselet beleegyezésével. Az Európai Unió tanácsa közel 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá tegnap Ukrajna számára. A brüsszeli közlemény szerint a tegnap jóváhagyott kifizetés Ukrajna 10 nemrégiben meghozott kulcsfontosságú intézkedésének sikeres teljesítését tükrözi.
25: Hollandia és Németország 1-1-es döntetlennel kezdte a Nemzetek Ligája új idényét. Cody Gakpo a 92. percben mentett pontot a házigazdáknak. Az A-ligában Görögország 2-1-re

0: jobb négy között.
1: A szakemberek szerint ma túlnyomó részt borús idő várható adáskörzetünkben, napsütésre csak elszórtan van esély. 15-18 fokos nappali maximumokra számíthatunk.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 10 óra múlt néhány perccel, nem késztetek le mindenről, csak néhány dologról. Például 3 órányi 3-as szabályról. De jó hírünk, hogy egy még hátra van nyereménnyel, ráadásul az igaz vagy hamis játékunkban. Az Auto Workshop ajánlott fel egy gumicsere vagy futószög állítást. Lehet választani, és jaj, de jó lesz a nyertesnek.
1: Nagyon jó, végre egyenesen tud mindenki majd ezután menni, aki megnyeri ezt a versenyt. Mi is igyekszünk egyenesen menni a következő 1 órában. Nagy Endre és Berecki Szilvi a mikrofon mögött, illetve George Ezra egy másik mikrofon mögött jön a Shotgun című dal. Ezzel indítjuk a műsor utolsó óráját erre a hétre. Ezt!

0: Jonas Blue és az egész bagázs Edge of Desire 10 óra 10 perc másodperceken belül, és folytatjuk a pénteki kiadást. Ott maradtunk el, hogy akinek robotja van, kösse meg. Mert ha nem, akkor a felelősség az övé. Nagyjából ez volna a témánk. Persze nem akarjuk ennyivel az egészet agyoncsapni. Egy tény viszont biztos, a számok azt mutatják, hogy világszerte rohamosan nő az ipari gyártásban használt robotok száma, és ez még tényleg nem az otthoni móka robot kategória. Nem az, hogy jaj, de vicces, nézd meg ott, ha kezébe nyomom a kaszát a humanoid robotomnak, akkor egészen szép rendet tud suhantani a lucernásban. Nem erről van szó. Tényleg óriási nehézipari és sorozatgyártásban egyre komolyabb számban dolgoztatják most már a gépmasinákat.
1: Igen, látod közben azt a videót, amit kaptunk az éghallgatótól? Nézd csak meg, hogy Robert írja nekünk, hogy ha én ez a konyhát szétveri, nekünk robotadózás havonta 4 trafó, 10 ellenállás és egy akkumulátor. Nézzek, küldött egy TikTok videót. Enyhén túl vannak vezérelve, vagy hogy mondjam ezek a robotok. De figyelj, nézd meg, milyen pontosan dolgozik. Nézd csak egy kicsit tovább.
2: Szetteli a sertenyőt, ember.
1: Nagyon jó, ez jó lesz, jó lesz. Én nagyon, nagyon fogok szórakozni rajta. Átkerülnek a bakis videók, tudod, amiket mindig néztünk, kacagunk rajta. Jó, meg kell zárni, nem tudok beszélni. Átkerülnek, hogy ilyen robotos bakis videókra, de nagyon jó. Zseni, imádom, nagyon jó.
0: Igen, azt írja nekünk Imre, hogy ha a robotok mindenki munkát, vagy nem mindenki munkáját elvégzik, lesz időnk egész nap gitározni, művészetekkel foglalkozni, írja Imre. Hát olyanok leszünk, mint egy elkényeztetett késő reneszánsz pojáca a grófi kastélyban. Fellapozunk egy szép regényt, előveszünk egy lantot, igen, megfestünk egy naplementét, miközben a robotok igazgatják a világot. Hát bár ez volna az idilli jövő, Imre.
1: És mit csinálunk? Fotoszintetizálunk? Vagy mit szeretnétek csinálni? Tehát már nem azért, de egy kiló kenyér, ami becsületes ára van, az 10 lej felett kezdődik. Tehát, hogy azért most már lassacskán úgy értem, én értem. De hát tetszik ez. Én el tudnék gitározgatni egész nap, ugye ellennék vele. Csak hát na, hát a pénz nem keresi meg saját magát. Csaba írja nekünk, a hajdani Ludas Matyiban volt egy jó karikatúra, egy fehér köpenyes tudós kutató üti egy szekér oldalát felmondó levéllel a kezében. Akkor a számítógépek olyan méretesek voltak, és azt írja, hogy nem rúghatsz ki, én terveztelek. Írja nekünk Csaba. Hát most már back in life, vagy mit tudom én, welcome in life.
0: Back in time igazából, mert ha meggondoljuk, akár fél százados is lehet az a karikatúra, mikor volt még Ludas Matyi folyóirat, és lámlám talán igaza is lehet. De persze, amellett, hogy vannak ezek az ipari felhasználások, én itt közben rákerestem, és egy picit erről is beszéljünk, ebből is szemezgessünk. Vannak otthoni használatra most már kifejlesztett, teljesen ijesztően emberhű életű humanoid robotok is. Egyszerűen ott nyüzsög a konyhában, tesz-vesz, annyi, hogy végzi a dolgát, és nem akar tőled semmit. Van egy ilyen haszna, akár a humán verzióval szemben, ha nagyon rosszak akarunk lenni, viszont tényleg most már ez is egy külön piac kezd lenni, hogy a háztartási saját ember alakú robotok is most már talán tényleg bekerülnek sorozatgyártásba.
1: De ez mit csinál, hogy otthon segít neked a konyhában, vagy mit csinál ez?
0: Igen, elpakol, tesz-vesz, mosogat, leszedi a ruhákat a szárítóról, ahogy összehajtja a lepedőt, soha az életben, ha újra születsz háromszor,
1: az persze,
0: nem fogod úgy összehajtogatni. Főleg a gumiszélű lepedőt férfi nem tudja összehajtogatni.
1: Ezt akartam mondani, hogy megnézem én azt az illető kis fémmasinát, hogy a túróba fogja összehajlítani a gumiszélű lepedőt, mert hogy az nem lehet sehogy, az egyszer 100%. Nincs az a technika. Nincs az a módszer, az a fogás, szerintem, ami azt a lepedőt normálisan össze, hogy nem létezik, hogy egy robot, kifejlesztett robot ezt megcsinálja.
0: Egy automatizáló, programozó, valaki ezt már megírta, ez a gumis lepedő hajtogatás.exe program, és azt, amikor lefuttatja a robot, olyan szép lesz, hogy csodájára fogsz járni, és többet a közelébe sem mész egy lepedőnek se. Kellene nektek háztartási robot, akár ilyen humanoid formájú, ha igen, milyen ártatlan tevékenységekre írjátok meg nekünk. Minderről

0: Ákács Gergő.
1: Nagyon elkezdte, jó kedv.
0: Elkezdte. Mi pedig folytatjuk természetesen 20 perccel 10 óra után. Itt is vagyunk veletek, robotokról beszélgetünk. Krisztina írja, sziasztok, nekem kéne egy vasaljon, hogy vasaljon, mert azt nem szeretek. Aha. Robotvasaló miért nincs te? Uh-huh. Hát de tényleg, gondolj, hát mindenünk van, robotporszívunk van. Robotporszívunk van.
1: Igen, csak azon gondolkozom,
0: robotporszívunk van.
1: Robotfűnyírónk van, ami tudja a GPS-el, ja, hol a kert vége, hol a kert eleje, igen. Megvan, igen.
0: Igen?
1: Különböző.
0: Még mink van robot?
1: Hát van a konyharobot.
0: Konyharobot? Konyharobot? Az a neve. Csak adagolod hozzá, ez a neve.
1: Az
0: így van.
1: Vicces, nem, hogy ezelőtt 50 évvel mit neveztünk robotnak?
0: Igen,
1: a konyharobot, a full automata konyharobot. Ott kezdődik, hogy megnézed, hogy hova raktam el megint a murokszecskálónak azt a nem tudom milyen palettás, forgattyús élét, mert a robot csak akkor működik, ha én dolgozok 3 órát, hogy összeszereljem, mert a fiók aljába elvesztettem a dugattyút, amiben bele kell nyomni a darálóba a húst. Nesze robot.
0: Pontosan, egyetlen egy edény talál bele, azt se kapod meg sehol, mert az utóbbi, tehát a múltkor tojás habot vertél benne, és ahhoz nem volt jó a konyharobot, és aztán valahogy az bepasszított, aztán meg keresed a fedelét, hogy tudjad adagolni hozzá majd még a hozzávalók. Tehát, hogy igen, ez volt régebb a robot. De megvan az is. Vasalunk miért nincs? A világ legjobban ezt utálja. A vasalást. Mindenki utál, jó, tisztelt kivételen, de nagy része utál. Mindenünk van, mosógépünk van, mosogatógépünk van, szárítógépünk van, robotporszívunk, robotfű, mindenünk van. Miért nincs robotvasaló?
1: Ez nagyon jó kérdés, szerintem azért nincs robotvasaló, olyan, aki tényleg teljesen automatán felkapcsolja a nagy villanyt a nappaliban. Kiveszi a szekrény, merül a vasalódeszkát, felállítja a megfelelő magasságba, utána elmegy, megnézi, hogy hova vannak begyömöszölve a vasalni való ingek, meg én rosszul szárítottam, én nem szárítottad válfán, így nem lehet kivasalni, zárója bezárva, ezt mind elmondja a robot is persze. Azért nincs még ilyen, mert nincsenek robot telenovellák a tévében, amit nézhet vasalás közben.
0: Bakker, tényleg.
1: Mert
0: egy jó robot képregény, mondjuk nem azt kell lapozni. De tényleg egy jó robot Emmanuel.
1: Igen.
0: Hát milyen jó, Rob Emmanuel.
1: Rob Emmanuel kellene legyen a hosszú robotos telenovella, és akkor néznék
0: Robocsúj. A... Robocsúj. Nagyon jó. Nagyon jó. Robojmán. Még mondjak.
1: Azt kérdik még nekünk itt mindeközben, igen. Masina ártatlanul gondolkodva, hogy de ezek ugye, mert beszéltem a háztartási robotokról, hogy egy kicsit ilyen emberi formájúak most már lassan, hogy de vajon mennyire humanoid formájúak? Szerintem ez sok egyedül élő embert érdekelne?
0: Na, az persze. Rávágjon meg a 220. Hogy nem mondjam másképp, ugye, mert akkor témához illene. Tehát, hogy igen, értem, hogy mire gondolsz, erre most már kitaláltak ennél sokkal visszafogottabb módú dolgokat is. Úgyhogy, drága Masina, ha ismersz ilyen egyedülálló ismerős, mondd meg, hogy ne robottal foglalkozzon, mert oda csipi a 4-es csapágy véletlenül, és aztán abból sírás lesz. Ez csak itt hagyom. József, jobbot. Azt írja, sziasztok, a robotok, ha jól vannak programozva, akkor az iparban jó jönnek, viszont otthon háztartásban nem kellene. Erről egy vicc is eszembe jutott, a vége az nem rádióbarát, úgyhogy besolfasson, mert úgy érzem, hogy ez Prima Vistára most nem lesz jó. De majd elolvasom, addig beszél.
1: Én hátradőltem és vártam, ameddig eljutsz a vicc, 2. pont viccig. Ilyenkor a rádiós műsorvezető mindig megtorpan a Prima Vistás SMS olvasásban, nem tudja, hogy mi lesz majd a vége. Minden esetre, hogyha az ember túl közeli kapcsolatba kerülne egy háztartási robottal és felhívne a szervizt, azért kínos lenne negyed órán keresztül hallgatni a füleliszt, ameddig egy élő embert kapcsoltak a szervizből, hogyan lehet kiszabadulni.
0: Igen, de nem olyan rossz, vagy nem, a vicc az borzasztó, de nem olyan durva. Tehát azt írja, hogy szevasz haver, hogy vált be az asszony pótló robot, mosás, főzés, takarítás, oké, de amikor ágyba akartam bújni, akkor gombot vart oda. Hát
1: ez
0: okay. Így van. 0735488888, nagyon keveset vagyunk ma már itt, éppen ezért írjatok nagyon gyorsan.
2: Mindenről dumálunk.

0: One Direction is a best song ever. Elnézést kérek a mikrofon recsegésért, nem tudtam, hogy Endre 82 másodperccel hamarabb beadja a mikrofonot, élőben mi kellett volna. Minden viccet félretéve. Folytatjuk már, hát mégiscsak péntek van, és lazulunk így a végére. Imádom István üzenetét, azt írja nekünk, sziasztok, villanyszerelő vagyok, kíváncsi vagyok, hogy mikor veszi el a munkám tőlem, amikor egy tablóba vagy kötöző dobozba, igen, megvan, kötöző dobozba három józan Dória mocsolkozott, azt oldja meg nekem. Nagyon jó, persze, mert amikor a vaskész belenyúl a három fázisba, akkor biztos vagyok benne, hogy lesz a kirobbanó teljesítmény.
1: Igen, pont azon gondolkodom, én is olvastam közben az Istvánét, hogy valóban szerintem a robotok egyelőre csak arra képesek, hogy a semmiből elvégezzék a jó munkát, de azt, amit mi egyszer emberek összegányolunk, arra a helyrehozó robotot hiába próbálnak programozni, mert amit mi rontunk el az emberi képességünkkel, ugye az idézőjeles józan Dorel szakemberek, ahhoz szerintem nincs az alkalmazkodó képes AI és szoftver, ami egy robot fejében belenéz abba a kötöző kábelbe, vagy abba a biztonsági dobozba, vagy biztosíték táblába, ezt akartam mondani, és az helyre tudja bogozni majd.
0: Az biztos, hogy nincsen, Ne aggódj, drága István, biztonságban van a munkád, közben mi van még itt? Azt írja nekünk az egyik hallgató, hogy létezik ajtószerelő robot, én Levente vagyok, Marosvásárhelyről autószerelő, nem hittem, hogy még az én munkám is függőben lesz valamikor, de itt a bizonyíték videó. Kaptunk egy Facebook linket, ahol hát egy robot betesz egy ajtókeretet egészen pontosan milliméter pontosságra egy helyre, egy ajtónak a helyére. Az a helyzet, hogy most már kezdek abba beleszokni, vagy megszokni azt a helyzetet, hogy már szkeptikusan kell az ilyen videókat nézni, hogy nem-e AI véletlenül, de nem tudjuk, nem jöttem teljes mértékben rá, viszont simán elképzelhetett, miért ne hát a lézer pontosággal be tudja azt mérni, hogy hova kell az.
1: Igen, közben pedig érkezik egy saját tapasztalatból származó üzenet Erikától, aki azt írja, hogy feltettük a kérdést, hogy a háztartásban milyen robot kéne, azt írja, hogy és egy robot anyós, aki mikor pofázol, pont.
0: Jó ötlet. Köszönjük szépen, Erika. Jó ötlet. Hát most el tudom képzelni, hogy attól függ, hogy akkumulátoros vagy tápegységes. Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos kérdés, hogy a robotanyós az akkumulátoros vagy tápegységes.
1: Ha a konnektorból működik, akkor úgy kell csinálni, hogy a hosszabbítója ne érjen el a hálószobáig.
0: Pontosan, nagyon jó. Ez a úgy költöz, hogy anyós ne érjen át papucsba, ez ugyanaz az effekt lesz, csak hogy úgy helyezd el, hogy a konnektor ne érjen el a hálószobáig. Például. Ez nagyon jó opció. Az akkumulátorosan már kicsit bajba vagy, mert ott az ő neki önálló élete van, kérem. Rácsatlakozik a töltőre, inkább maradjunk így, és feltölti magát. Mondom, bocsánat, na utólag esett le nekem nagy. Nem. Tehát rácsatlakozhatja magát a töltőre, feltölti, és onnan éli az életét. Úgyhogy kell egy tápegységes kell.
1: Igen, nézd meg, Masina közben elküldte, vagy megérkezett üzenete második fele, hogy a viccet félretéve is, ebben én óriási veszélyt látok az emberi kapcsolatokra nézve, és itt ez áttételesen is érvényes, mert nem csak az lesz gond, hogy sok mindent már robotok végeznek el helyettünk, vagy nekünk, vagy ott lesznek a környezetünkben, hanem azt is, hogy nem kell akkor olyan sokat mi emberek egymással kapcsolatba lépjünk, és kiváltja az emberi kapcsolatainkat az, hogy de mondjuk úgy se tudod magad úgy jól kiüvöltözni egy robottal, na. Tehát szerintem nem fog, azt a fajta nyomást nem fogja leengedni a lélekről.
0: Valószínűleg igen. De hát ez már megérkezett a home office-szal, úgyhogy szerintem most már ezen egyenes lejtőn vagyunk így is, úgy is, hogy most vagy jön robot, vagy nem jön robot. Szinte mindegy, de én abszolút értem, kivéve akkor, hogyha a robot dolgozik helyettünk, mert akkor van időnk kártyázni. Tehát ő szerintem ez még akár meg is oldhatja a szociális problémáinkat. Na, hát még ez egy óriási nagy kalap, és rengeteg féleképpen el lehet érni ezt a témát, meg fel lehet dolgozni ezt a témát. Még biztos vagyok benne, hogy lesz róla szó, de egyelőre most el kell engednünk, ugyanis játszani fogunk igaz vagy hamis játékot. Nem robot, nem számítás, hanem igazi játék igazi nyereménnyel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked?
3: Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
2: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket. Így gyermeked két év alatt folyékony nyelvtudást szerez. Nem azt mondjuk, majd meglátjuk, meddig jut, hanem célokat állítunk.
3: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeked tudást épít.
4: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com. weboldalra.
5: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már! A Szeptémiában nem kell választanod.
8: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
9: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
10: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
11: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
12: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
13: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
14: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel.
15: A tökéletes helyszínt keres
13: eset.
14: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
13: Areohotel.ro.
14: Tökéletes rendezvények. Areó.
15: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartósságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
16: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk.
17: Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben.
16: A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
18: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és natúrtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
19: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
20: Gyere!
19: Reklám után
21: ismét slágerek és új zenék.
19: Rádió.

0: Igaz vagy hamis? Utoljára ezen a héten a hármas szabályban, kérem, lássuk, ki lesz játékos.
1: Attila telefonszáma már is a tárcsázóban, ő sorsolta ki a véletlen generátor, és amennyiben felveszi ezt a hívást, és jól eldönti, hogy igaz vagy hamis, amit állítunk, ővé lehet a jó kis nyeremény ebben az órában, méghozzá az Auto Workshop utalványa.
2: Halló.
1: Halló, halló, Attilához van szerencsénk, szia!
2: Igen.
1: Szia, Attila, a Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk.
0: Szevasz.
2: Igen, sziasztok.
1: Regisztráltál a nyereményjátékunkra, az igaz vagy hamisra, és meglephet a szerencse, hogyha jól teljesítesz, mit szólsz?
2: Jó, benne vagyok, rendben.
0: Hogy vagy ma reggel, mit csinálsz így péntek nevében, mit teszel, veszel?
2: Jó, épp itthon vagyok a családdal.
0: Otthon a családdal, ez mit jelent? Hogy mindenki otthon van?
2: Igen, most mindenki itthon, igen, ma.
0: Ja, jó van, akkor egy kicsi szabadnap, egy pici pihenés nektek.
2: Szeretnél
0: nyerni, vagy van-e időt, hogy nyerje valamit nálunk?
2: Szeretnék, igen, szeretnék.
0: Na, már csak egyetlen egy mondatra kellene jól válaszolni, hogy igaz vagy hamis. Figyelj, így szól az állítás, és akkor utána mondjuk beszélgetünk. A taxisok New Yorkban híresek a lila színű autóikról. Na, ez igaz vagy hamis?
1: Gondolkozzál filmjeleneteken, milyen ikonikus színe van a taxiknak New Yorkban, mindenik egyforma.
2: Hamis, szerintem.
0: Mm-hmm. Persze, hogy hamis, egyértelműen hamis. Meg tudod-e mondani, hogy milyen színű a taxi New Yorkban?
2: Sárga.
1: Így van.
0: Hogyne? Hát persze.
1: Nem is értem, miért voltál sárga. Ilyen bizonytalan a válasz.
2: Jobb megfontoltnak lenni.
1: Ez igaz?
0: A legendás sárga színű taxik. Jártál-e már New Yorkban?
2: Még nem, de tervben van.
1: Ültél-e már sárga taxiban?
2: Igen, abban.
0: Na látod, legalább a hangulatot akkor hozzá legalább a hangulatot. Saját autó van-e?
2: Van.
1: Ez jó.
0: Az jó, az nagyon jó. Az nagyon jó, mert képzeld el, hogy a nyereményed az az Auto Workshop felajánlásával vagy egy gumicsere, vagy egy futószög állítás igény szerint, amelyiket szeretnéd inkább.
1: Hát reméljük, hogy sikerül minden kanyart egyenesen bevenni majd ezzel a segítséggel is, akár miért ne. Guruljál biztonságosan akár ezzel a nyereménnyel is. Köszi, hogy itt voltál, szép napot, legyen Attila.
2: Köszönöm én is, szép napot,
0: sziasztok. Köszi, szevasz, szia.
3: Gratulálunk! Te nyerted a Csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.
4: Otthon,
5: a fürdőszobában,
4: kocsiban,
5: munkahelyen,
4: vagy bárhol. Ébredj mindenre!

0: Szerintem Attila egész hétvégén sárga New York-i taxikkal fog álmodni, annyira megörvendett ennek a futószög állításnak, vagy akár gumi cserének is. Lesznek még nyeremények, zajlik a nyereményjáték még a következő napokban, 29-ig, utolsó napig nyitva a regisztráció is, ne maradjatok le semmiről.
1: Így van. És regisztráljátok, hajrá, mi pedig most elköszönünk, de tartalom nélkül nem hagyunk, ugyanis holnap és holnap után Sepsi Szent Győri a Kürtös Kalács Fesztiválról jelentkezik a Dumaduba, illetve műsorvezetőink többek közt vasárnap Nagy Endrével is találkozhatok. Úgyhogy köszi a figyelmet, hétfőn legközelebb ugyanebben a felállásban folytatjuk a hármas szabályt, addig is szép hétvégét, szevasztok.
0: Sziasztok.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a borokakötőjel.lakopark.ro oldalon. Borok lakópark, az én házam, az én várom.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel. Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
7: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
8: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14.
11: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
12: 0786 498 098.
11: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
13: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
14: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
13: De szuper ötlet!
14: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
13: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
15: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
16: Gamma Electronics Parajd.
10: Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
16: Gamma Electronics.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
20: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
21: Útlezárásokra kell számítani a holnapi tömegfutás miatt. Kulturális intézmények részesülnek a kormány támogatásából. Túlnyomó részt borús időnk lesz ma. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere már a Viradóra, Galactól mintegy 20 kilométerre keletre. A helyzet megfigyelésére két F-16-os vadászgép szállt fel a Borcsány légi támaszpontról, de nem észleltek légtérsértést. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi felügyelőséget, amely 3 óra 27 perckor a Roalert üzenetben figyelmeztette Galac megye keleti és Tulcsia megye északi részének lakosságát. A légi riadót végül 4 óra 14 perckor lefújták. Holnap ismét megszervezik immáron 15. alkalommal az Ipse városi tömegfutást. Annak érdekében, hogy zökkenőmentesen tudjon lefolyni az esemény, arra kérik az autósokat, hogy ma délutántól egészen szombat délig ne parkoljanak a rajt célzónában, vagyis a stúdiómozi előtti szakaszon. A város különböző részein is útlezárásokra kell számítani. Ezekről azonban érdemes tudni, hogy a lezárás nem lesz hosszas, hiszen ahogy elhalad a tömeg, a rendőrség munkatársai azonnal felszabadítják a szakaszokat. Így legfeljebb 10-15 perces várakozásokra lehet számítani. Szombat reggel 6 órától 12 óráig teljesen le lesz zárva a második Rákóczi-Ferenc, Kuvar és Csere utcák közötti szakasz az autósforgalom előtt, míg a futás ideje alatt 9 óra 50 perctől kell számítani lezárásokra. A második Rákóczi-Ferenc, a Hunyadi János, a Veselényi Miklós, a Nikolai Balcseszkó, a Vásártér, a Kornis-Ferenc, a Villanytelep, a Tompa László, a Kőkeresztér, a Városháza tér, illetve a Kossuth és utcákban. A ezek hangsúlyozzák, hogy a tömegfutás nem verseny, ezért kerüljék a résztvevők a lögdösödést, tülekedést, figyeljenek egymásra is, ha valaki megsérül, azt jelezzék a helyszínen jelenlévő rendőröknek. A kormány tegnapi ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház opera filharmónia finanszírozására, csak nem 50 településen. A támogatás főként a székelyföldi kulturális intézményeknek jelent segítséget, amelyeket kizárólag a megyei és helyi önkormányzatok tartanak fenn. Hargita megyében támogatást kap a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a Gyergyőszent Miklósi Figura Stúdió Színház is. A magyar teátrumok közül a nagyváradi Szigligeti Színház és a Szatmár Németi Északi Színház részesül a legnagyobb, mintegy 3 millió lejes támogatásban. A kisebb városok néptánc együttesei, táncszínházai szintén jogosultak a bukaresti kormány támogatásra. A Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház és a Székelyudvarhelyi Udvarhely Néptáncműhely, valamint a Csíkszeredai Hargita Székely Néptáncszínház is a kedvezményezettek között van. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei zárlat alá vették Kalin Georgescu mogosvájai házát abban az ügyben, amelyben a korábbi elnökjelöltet csalással gyanúsítják. A gyanúsítottat szervezett bűnözői csoport létrehozásával és folytatólagosan, különösen súlyos következményekkel járó csalással gyanúsítják. Georgescut és Ruszent hétfőn vették őrizetbe egy 1,1 millió eurós csalási ügyben, amelyben Rezbán Leu Buzau megyei üzletember 2024. január feljelentése alapján indítottak vizsgálatot.

0: Karolinát is hallgatunk, meg Mohombi is beköszön, viszont akivel kezdünk, az Cameron Whitcomb és a Kingdom of Film.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
2: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
2: interjúk,
1: játékok
2: és sok-sok nyeremény.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

Tele a szívem énekelte a színes órákban a Honey Beast és Paulina itt a Rádió Gagán 0730548888. Amennyiben úgy látjátok, hogy a rendőrök dolgoznak itt ott amott, akkor azt írjátok meg nekünk erre a telefonszámra. Pénteken a labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott Ukrajnát fogadja, míg a román együttes Svédország vendégeként lép pályára. A kínálatban több rangadó mellett tenisz, kerékpár, kézilabda és motorsport is szerepel, adja hírül a Székely Sport. 11 óra 20 perctől, tehát hamarosan kezdődik egy élő közvetítés a Digisport 3-on. Motorversenyzés nézhetünk, az olasz nagydíj első szabad edzését közvetítik. 12 órától aztán tenisz, Billie Jean King kupa, elődöntő Spanyolország, Csehország, a Digisport 2-n. Országúti kerékpárt is nézhetünk, 15 órától a horvát körverseny negyedik szakaszát közvetíti az Eurosport 1, és hogyha a Digisport 3-ra kapcsolunk, 16 órától motorversenyzés nézhetünk, a Superbike olasz nagydíj második szabad edzését. Kézilabda lesz 18 órától a Bölények ligájából, a Buzău a bukaresti Dinamót fogadja a Teverés Sporton. Aztán 19 órától kezdődnek a Nemzetek Ligája mérkőzések, Örményország, Lettország a Digisport 3-on és a Prima Sport 3-on, míg Grúzia az Észak-Íreket fogadja a Digisport 2-n és a Prima Sport 2-n. Aki esetleg teniszt is nézne, az 21 órától kapcsoljon az Eurosport 1-re. A Laver kupát közvetíti az Eurosport 1 az esti játéknapot Londonból. 21 óra 45 perctől folytatódnak a Nemzetek Ligája mérkőzések, Svédország, Románia az Antenne 1-en, és Magyarország Ukrajnát fogadja ugye a Digisport 3-on, a Prima Sport 3-on és az M4 Sporton. Aztán Törökország Franciaországgal játszik a Nemzetek Ligájában a Digisport 1-en és a Prima Sport 1-en, Olaszország Belgiumot fogadja, ezt a Digisport 2 és a Prima Sport 2 közvetíti, Lengyelország Bosznia-Hercegovina a Digisport 4-en, a Prima Sport 4-en, és ugyancsak 21 óra 45 perctől Montenegró, Ciprus a Prima Sport 5-ön. Krisztina Aguilera-t hozom nektek, itt a

Slágerek és új zenék, Lil Nas X-et hoztam ide a színes órákban a Rádió Gagára. Hölgyek, urak, nem akármilyen körülmények között ért véget múlt vasárnap a Wilstermann Kooperativász és az Atlético Independente mérkőzése a méltán híres Simón Bolívar kupában. A bolíviai összecsapás 20 perces húzavona miatt állt, mert Gustavo Tessonotte nem ismerte el, hogy szabálytalankodott, így végül nem volt hajlandó védeni a 11-esnél. Hát én megnéztem ezt a videót, mert az Instán, többek között az Instán is fellelhető. Gustavo Tessonotte kapus kérdőjelezte meg leghevesebben a döntést, így 20 perc vitatkozás után végül beállt a kapuba, de a kapufának háttalálva engedte, hogy Ernesto Adiria hálóba gurítsa a labdát a hosszabbítás 25. percében. Ilyen is van. Jöjjön most egy igazi dancefloor energia, egy név, akit alig ha kell bemutatni, a holland DJ legenda Tiesto és 2023 egyik nagy klubslágere, amely azonnal beindítja a buli hangulatot, úgyhogy a hangerőt fel lehet tekerni. Itt a Lejló, a Rádió Gagán.

0: Ő volt Taylor Swift, ez pedig a Rádió Gaga. Úgy nézem, hogy Hargita megyében, Székelyudvarhelyen az Orbán Balázs utcában dolgoznak rendőrök. Ezen kívül kaptunk még egy üzenetet a 0730 54 88 88-ra. Maros megyében, Ernyében láttak rendőröket. Köszönjük szépen az üzeneteket. Hogyha még forgalmi információval vagytok felvértezve, akkor azt írjátok meg nekünk. Köszi!
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
4: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára, és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
7: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
6: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
7: Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badaworsz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badaworsz Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
11: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
10: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
14: ismét lágerek,

0: Az erdélyi kedvenceink közül a 4-es Street-től a Tudom, mire vártál című slágert hallgatok itt a Rádió Gaga színes óráiban. Na és akkor itt vagyunk az igaz vagy hamis nevezetű játékunkkal. Ebben az órában a Marsótól lehet nyerni egy darab autógumicserét. Hát, hogyha nem is hamarosan, de a közeljövőben aztán a téli gumikra le kell cserélni a nyári gumiainkat. Nézzük, hogy ki sorsol ki a számítógépünk, ki lehet a szerencsés nyertesünk. Ugye van egy feladványunk, és akkor elmondom én az állítást, a hallgató pedig elmondja nekem, hogy igaz vagy hamis-e ez az állítás. Norbertet fogom hívni, mert őt sorsolta ki a számítógépünk.
1: Halló, halló!
0: Szia Norbert, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától.
1: Szervusz, szia!
0: Mit csinálsz? Otthon vagy, pihengetsz, esetleg munkában?
1: Úton hazafele.
0: Úton hazafele. És rendőröket láttál-e valamire mostanság?
1: Igen, pont ebben a pillanatban eladtam elsőbséget.
0: És ez hol van település?
1: Mezőpanitban.
0: Aha.
1: Mezőpanit.
0: Na, akkor látod, már útinfót is megtudakoltam tőled. Jó, Norbert, játszunk egyet, mit szólsz hozzá? Téged sorsolt ki a számítógépünk, és akkor az igaz vagy hamis játékunkba te lehetsz a szerencsés, aki megnyer egy ajándékot, egy nyereményt.
1: Jó? Szuper, örvendek neki.
0: Na, jön akkor az állításom, és akkor neked el kell mondanod, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Az állítás így szól. Egy modern gépkocsi légzsákja a másodperc tört része alatt fújódik fel ütközéskor.
1: Ez igaz.
0: Ez így van. Körülbelül 20-40 millisekundum alatt fújódik fel. Na rendben, hát Norbert, ez nagyon egyszerű volt, és nagyszerű volt, mivel most már tudom azt is, hogy van járműved, van autód, ezért képzeld el, nyertél a Marsótól egy darab autógumicserét. Gratulálok!
1: Szuper! Szuper! Erre szükség van mindig.
0: Hát persze, én nem tudom, hogy nálatok fele mikor szoktátok a nyári gumit a télire lecserélni, úgy november, december környékén, vagy hamarabb?
1: Hát az igazság az, hogy én már átálltam erre az úgymond 4 évszakos gumikra.
0: Aha.
1: De azok is kopnak.
0: Ez így van,
1: tehát
0: így van.
1: Így is, azokat is kell cserélni.
0: Norbert, gratulálok még egyszer.
1: Köszönöm nagyon szépen.
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: Ez a színes órák itt volt a Temper City slágere a Rádió Gagán. 0730548888. Itt lehet regisztrálni játékunkra, hogyha rendőröket láttok dolgozni, azt is egész nyugodtan megírhatjátok. De nem csak a telefonszámunkra, SMS vagy WhatsApp üzenet formájában, ott van nekünk ugye a Facebook oldalunk is, vagy esetleg az applikációnkat is lehet használni üzenet küldése. Ha még nem töltöttétek le, iOS-re, Androidra megtaláljátok, úgyhogy tessék letölteni. Most jönnek a hírek.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székely udvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
9: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb nő trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székely udvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
10: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Fások utca 14.
13: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány, a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
14: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Lomtalanítást szerveznek holnap Székelyudvarhelyen. Eltűnt autista kisfiút keresnek Bákó megyében. Borúségból csak számíthatunk a folytatásban is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Hadnagy Éva. Jönnek a részletek. A Richter skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt ma hajnali 1 óra 33 perckor Buzau megyében, Vráncsel szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 142 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 58 kilométerre Brassótól. Szeptemberben eddig 16, a Richter skála szerint 2 és 4,1-es közötti erősségű földrengés történt Romániában. Holnap szeptember 26-án városi lomtalanítást szervez az RDE. A lomhulladék olyan szilárd hulladék, amely mérete, súlya vagy alakja miatt nem fér el a szabványos kommunális hulladékgyűjtő edényekben, ezért a rendszeres hulladékszállítás keretében nem szállítható el. Többek között alkalom nyílik megszabadulni a bútoroktól és lakberendezési tárgyaktól, fürdőszobai felszerelésektől és szanitériumoktól, valamint nagyméretű tartós használati tárgyaktól egyaránt. A székelyudvarhelyi lakosok önkéntesen és térítésmentesen helyezhetik el a háztartási lomhulladékot az erre a célra kihelyezett konténerekben a Termés utca 1-es szám alatt 8 és 14 óra között. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy legyen náluk személyigazolvány. Közös fellépésre szólítja fel a székelyföldi önkormányzatokat október 25-én a Székely Autonómia Napján a Székely Nemzeti Tanács, hangsúlyozva, hogy az idei ünnepnek különös jelentőséget ad a közös cselekvés gondolata. Izsák Balázs SZNT elnök az MTI-hez tegnap eljutatott mozgósító felhívásában rámutatott. Október 25-én Székelyföld és Kárpát-medence szerte ismét fellobbannak a székelyföldi autonómia igényre emlékeztető őrtüzek. Rendőrök, tűzoltók, csendőrök és önkéntesek nagy erőkkel folytatják ma is annak a 4 éves gyermeknek a keresését, aki tegnap tűnt el a Bákó megyei Dovtiána településen lévő otthonából. A Bákó megyei rendőrség szóvivője szerint egész éjjel keresték a gyermeket, és az akció ma is folytatódik. Több mint 250 embert mozgósítottak, ugyanakkor hőkamerát és a légirendészeti felügyelőség egyik helikopterét is bevetették.
15: A magyar labdarúgó válogatott ma 21 óra 45 perckor Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttese több sérült játékost is nélkülöz, de az ukránok keretéből is számos meghatározó futballista hiányzik. Ukrajnát először irányítja a külföldi szövetségi kapitánya, az olasz Andrea Maldera, aki egy átalakuló csapatot vett át. A magyar válogatott célja, hogy visszajusson az A divízióba, ehhez a csoport első helyén kell végeznie. Szeptember 25-e és október 5-e között 4 mérkőzés vár a csapatra, Ukrajna után Észak-Írország és Georgia következik, majd ismét az ukránokkal találkozik. Erling Haaland 2 góllal járult hozzá Norvégia 3-2-es győzelméhez Dánia ellen a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. 26 éves támadó 56 válogatott mérkőzésen már 64 találatnál jár, ezzel megelőzte a 62 gólig jutó brazil Ronaldót és Zlatan Ibrahimovicsot is. Haaland elképesztő hatékonysággal termeli a gólokat, a norvég válogatottban mérkőzésenként több mint egy találat az átlaga. A Nemzetek Ligájában 17 mérkőzésen már 20 alkalommal volt eredményes. Az örökranglista ugyan még jócskán lemaradt Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mögött, de jelenlegi tempójával gyorsan közelít az előtte állókhoz.
12: A szakemberek szerint borús marad az égbolt a folytatásban is, napsütés csak elszórtan várható. Jelentősen mennyiségű csapadékra nincs esély. 16-18 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.
16: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most.
0: Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék. Mai vendégem Buti László triatlonista, aki néhány nappal ezelőtt teljesítette élete első Ironman-jét Olaszországban, 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és 42,2 km futás. Laci, gratulálok elsősorban itt is, mert face to face, neten Facebookon megtettem, de jó, hogy itt vagy és tudsz egy kicsit mesélni nekünk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na, hogy vagy?
1: Szerintem most már jól kezdek helyre jönni, úgyhogy itthon a itthoni környezetben vártam nagyon, hogy hazaérjek.
0: Csak megyünk bele még egy kicsit a számokba, mert eszméletlen komolyan, amit letettetek nagyon sokan az asztalra. 3,8 km úszás, ez 1 óra 17 perc 42 másodperc alatt sikerült, aztán jött a 180 km kerékpározás, itt volt egy nehezítés, 1000 méteres szintkülönbséget kellett átkerékpározni, ez 5 óra 29 perc 31 másodperc volt, és aztán jött a 42,2 km-es futás, egy maratoni távról van szó, 3 óra 58 perc 47 másodperc.
1: Ugye? Jól mondod, igen, ezek az én mért időm, de egy pár másodperc eltérés van, az én mért időm az 10 óra 58 perc 25 másodperc, perc, és a hivatalos idő egy másodperccel jobb, 24.
0: Igen, ez a teljes
1: táv, igen, ideje, igen.
0: És Ironman vagy. Mit éreztél, amikor beszaladtál a célba?
1: Hát előtte 5 perccel zokogtam. Van egy Paul Kane nevezetű versenyfelkonferáló úriember, akinek a hangja megremegteti az egész világot, és volt nekem lehetőségem az ő hangjára elindulni, és az ő motivációs szavai a családról, a szeretetről, a fájdalomról, hogy ez a mi napunk, ez rólunk szól. 3000 ember ott tapsolt a 300-nak a betétdalára. Ez annyira átél ilyenkor az ember, előttem lefutott minden. Tehát az a legmélyebb pont, ahol az életemből föl kellett álljak, ami mindenki számára úgymond lehetetlen volt, és most tényleg ott álltam a rajtba, és arra vártam arra pillanatra, hogy megvalósíthassam ezt a címet, magaménak tudjam. Te sírtam, zokogtam, sírtam. Ennek szem is fültönye volt Uzsan Ágnes, akinek az ölelése és a bátorítása az ökkentett át azon, hogy
0: a csapattársadból.
1: Igen, most már a csapattársom.
0: Igen, és ő is teljesítette egyébként az Ironman-t.
1: Így van.
0: Róla is beszélünk majd egy picit később. Na de volt-e olyan

0: pont olyan pillanat a verseny alatt, amikor érezted, hogy ezt meg tudod csinálni?
1: Én a verseny pillanata alatt nem éreztem azt, hogy nem tudom megcsinálni, inkább fogalmazunk így, mert volt bennem egy olyan erő, egy olyan elszántság, hogy mindenféleképpen megcsinálom. Amiért imádkoztam és amit szerettem volna elérni, hogy ezt a címet ezt úgy tudjam magamévá, hogy a verseny előjövő akadályok, ilyen például ugye a hosszú kerékpár után a vizelés, vagy a futás közben a vizelés, amikor meg kell álljál, vagy valami nagyobb probléma, gyomor fájdalom ne lépjen fel. Tehát 18 darab gélt tettem meg, ez 18-szor 45 g szénhidrát.
0: Ezt akartam volna még kérdezni, csak beelőztél, hogy egy ilyen 10 órás, nevezzük úgy, hogy menet alatt, majdnem 11 óra. Az ember hogy tudja a szükségleteit ellátni? Főleg itt most a táplálkozás, az ivásra, az evésre gondolok.
1: Ismerjük az energia égetésünket, ugye tudjuk, hogy egy óra alatt annak a szervezetnek mennyi energiára van szüksége, ezt matematikailag kiszámoljuk, és az én testem, az én képességem, tehát 60 és 85 g szénhidrát per óra, ezt kell én bevigyem.
0: És ugye? A folyadék?
1: És a folyadék, igen, az 2,5 liter folyadékot tudtam a kerékpáron meginni, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, mivel tudtam, hogy ha ott nem végzem el azt a kellő energia bevitelt, akkor a futása már késő lesz ezeket bevinni. És szembesültem is ezzel a hibával a temesvári verseny, amikor már leírtam a posztomba, és meg is írták, hogy a géljeimet, amit kulacsba tartok felhégítve, hogy azt kiütötték rólam, és gél nélkül tudtam teljesíteni, a bringát az jól ment, de tudtam, hogy a futása az már nem megy jól, és nem is ment jól a temesvári. Visszatérve az Ironmanre, ez tényleg ez annyira jól összejött, mint a gyufaszálak a gyufáskatujában, hogy tényleg mindent talált. Időjárástól elkezdve, annak ellenére, hogy mondtad, hogy 1000 méter szint volt, 1000 méter szintet nem úgy kell elképzelni, hogy 1000 méterre fölkerékpározok, hanem el kell képzelni egy 3 kilométeres szakaszt, ami folyamatosan emelkedik, a vége az 16-18%-os volt, ott rengetegen a kerékpárjukat taszították, vagy éppenséggel le voltak külve az út szélén, tehát nagyon-nagyon magas szőlőhegyre kellett kimenni. Az egyik volt 60 km végén, és ezt a kört, a 90 km-es kört kétszer kellett megtegyük, és a másik pedig került a 140 km-re, így jött ki a 1000 méter szint. Az újságok, a beszámolók ilyen 400-600 méterről írtak, de Ágnesnek is megnéztük a stráváját, és a két GPS között akkora hatalmas eltérés nincsen, neki 998 méter mutatott az övé, az én pedig 1078. Úgyhogy az 1000 méter az tényleg azért, tehát én most itt mindenki előtt, aki el akar menni az Emilia Romagna olaszországi Ironman versenyre, ne arra gondolj, hogy 180 kilométeren fúsíkon megy, mert a felvezetők az autópályára, ott is elég emelkedők vannak, és a falvakon összekötő utakon is vannak benne jó emelkedők, így összejön az 1000 méter szint.
0: Laci, innen folytatjuk azonnal a beszélgetést.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Stúdiónk vendége Buti László, friss Ironman, és most már te is elmondhatod magadról, hogy Ironman, vagy azt mondod, hogy nincsen lehetetlen. És így látva a számokat, és tudva azt, hogy ez gyakorlatilag szerintem egy emberfeletti teljesítmény, lehet, hogy neked nem, mert te megcsináltad, de nekem igen. Tehát nekem emberfelettinek tűnik, hogy hogy lehet 3,8 km úszás után még 180 km-t kerékpározni, és nem csak úgy bringázgatni, hanem tekerni rendesen, aztán 42,2 km-t még szaladni a végén.
1: Hát igen, te amikor kimentik kenyeret venni az üzletbe, én akkor láttad, hogy a 40 fokba futottam.
0: Talán hívtad a kis kávéra, de mondtad, hogy nem tudsz.
1: Nem tudok, mert van egy feladatom. Úgyhogy igen, tettem azért, hogy ez így ennyire összejöjjön. Annak ellenére, hogy kicsit az idei évet, mint klubvezető, sportoló és edző túltoltuk, mert nagyon sok versenyen
0: vagyunk. Mondjuk el azt is azok kedvéért, akik nem tudják, hogy te azért nem csak most az Ironmanre készültél, hanem rengeteg mindent csinálsz. Úszást oktatsz, hegyi mentő is vagy télen, most éppen lehet, hogy nem annyira aktívan, de télen igen, és gyerekeket edzel, tehát hogy gyakorlatilag a sport köré szervezed.
1: Igen, nem kimondottan ez a 24 órám a triatlonra való felkészülés, uh-huh. A hegyi mentő is az idén nyáron egy kicsit háttérbe szorult, és ez szerintem érthető, természetes, valamit le kellett adjak abból a sokból, amit vállaltam, hogy valamit el tudjak
0: érni. Majd télen újra egyementő lesz.
1: Igen, fogom erősíteni a csapatot, az biztos. Reméljük, hogy fönt a Madarasi Hallgitán, nem pedig itt udvarhelyen kell ezt a tevékenységet megtegyük. Keltem reggel, ha esett, ha havazott, idézőjelbe, ha vénasszonyok potyogtak, és azt a kerékpáredzést meg kellett csinálni, a futást meg kellett csinálni. Próbáltam mindig úgy összpontosítani a családtól, minél kevesebbet vegyek, de ők maximálisan támogattak ebben, hogy én azt a 4 órát, 5 órát, 2 órát, vagy amennyit arra nap rászánok, azt meg kell csináljam. A hétvége pedig nagy részt utazásról szólt, versenyekről szólt. Hát igen.
0: Fejben vagy testben fárad el hamarabb az ember?
1: Az elején testben fárad el az ember, de van egy olyan fájdalmi küszöb, ami utána át tudott lendíteni magadat. Ilyenkor Mózes Tamás, aki 22-ben szintén teljesítette az Ironman-t, így udvarhelyiként ketten vagyunk hivatalos Ironman-ek. Ő azt mondta, hogy amikor a vonat előtt, akkor lackolsz, nagyon kemény lesz. És mindenütt az ismerőseim, akik ezt megcsinálták, az 30 km futásnál következett ez a vonat előtt, hogy Ágnes szokott fogalmazni, amikor rádesik a zongora.
0: De szerencsére az egy ilyen holdpont?
1: Igen, az a holdpont, amikor azt mondod, hogy nincs tovább. Se a zongora, tehát annyira tartottam a 30 kilométeres holdponttól, hogy féltem.
0: És de te tudod ilyenkor, hogy hol jársz?
1: Igen, mert a karórámon nézem folyamatosan, ugye, hogy milyen köröknél vagyok. Ugye, tehát 4-10 kilométeres kört kellett megtenni, majd 4-10 kilométeres kör végén volt a befutó ág, ugye, ami úgy hozta ki a 42,2 kilométer maratoni távot. És folyamatosan, ami nekem nagyon nehéz volt, erre visszatérek, a 16 kilométerig nem tudtam megenni gélt. És tudtam, hogy ha ezt én nem lépem meg, és nem fogom magamat fejbe motiválni, annak ellenére, hogy jött ez a hány inger a sok édestől, akkor nem fogom tudni lefutni a maratont. És valahogy 16 kilométeren tényleg minden előmmel azon voltam, hogy lekínlódjam, legyúrjam a tolkomon ezt az édes
0: gélt. De ezt hogy képzeljük el, nyomod ki az acsiból, és ezt sem nem megy le, rágódott a számban.
1: Tehát jön az inger, amikor hányod össze magadat.
0: Közben szaladsz is, azért
1: elég hozzá. Közben futsz, igen. Ezt próbáltuk mindig úgy csinálni, mi sportolók, hogy vannak a frissítő pontok, és a frissítő pont előtt próbáld elfogyasztani a gélt, ott el is dobhatod azt a tasakot, és akkor menet közben iszol rá 2-3 deci vizet, leöntöd magadat vízzel. Na, 16 kilométeren ezen valahogy átlendültem, és onnan tényleg azt kellett mondjam, hogy szárnyaltan. Tehát volt egyfajta fájdalom a lábamba, de nem volt görcs, ami tényleg nagyon sok sportolónál, amikor egy kicsit a saját teljesítményét túltolja, az izom elfárad, akkor begörcsöl, felmondja a szolgálatot. Szerencsére ilyen nem volt.
0: Na, még van néhány kérdésem, egy dal, és jövünk vissza.
2: Slágerek és új zenék.
3: Ez a Rádió Gaga.

0: Visszatértünk, folytatjuk a beszélgetést. Buti László a vendégem, az Iron Manről beszélünk, arról, hogy hogyan élted meg, és tulajdonképpen minden klapolt, egyedül az időjárás nem, a kerékpározásnál. Kicsit beszéljünk arról is, hogy ott azért komoly esőket is elkaptatok, és ezek a bringák, tehát ez országúti kerékpárok, ilyen vékony kerék, nagyon-nagyon felpumpálva, kicsi tapadás, tehát veszélyes ilyen időjárási körülmények között.
1: Igen, veszélyes, mert nem száraz aszfalton kellett az egész tábot végig teljesítenünk, hanem ilyen szipulkázó, tehát helyenként, tehát mondjuk egy 60 kilométeres időnél esett az eső, de a éppenséggel távolabb volt egy 10 kilométer, nekem már nem esett az eső, és ilyen esőzónákból egyikből a másikba mentünk át. Rengeteg esés volt, nagyon-nagyon sok esés, mivel nagyon gyorsan tudtunk menni, tehát ilyen 40-50-60 km/h síkon meg tudtuk fogni, autópályán voltunk, tehát ilyen szélcsatorna azért ránk segített, mert bal oldalt egy hosszú ilyen sövény volt, jobb készfelől a csatorna elválasztó betonfal, tehát nagyon gyorsan tudtunk menni. De mielőtt esett az eső, az emberek túlhajszolták magukat, egy óvatlan fékezésnél vagy egy kormány elkapásnál nagyon-nagyon sokan elestek. Még olyan is volt, amit én láttam szememmel, hogy a kerék, ugye motorbiciklis bírók vannak, tehát ketten vannak, a sofőr is van, vagy egy fotós, vagy egy bíró, vagy egy videós van hátul, és véletlenül egy óvatlan fékezésnél a biciklivel ütközött, tehát elütötte. Tehát szirénázó mentők folyamatosan jöttek, mentek. Én 20 esetet úgy számoltam fejbe.
0: Amit láttál.
1: Igen, amit láttam, hogy egy ereszkedőről érkeztünk le, egy nagyon éles kanyarba, körforgalom volt, zúgott az eső, körbe kordonok, és előttem lévő úriember úgy belerontott, hogy a kordonot találta magát, összetörő, bicikli összetörő saját magát, és olyan kegyetlen érzés, amikor te, mintha nem történt volna semmi.
0: Tovább kell hagyni,
1: egy segíteni nem tudsz. Ott annyi nézelődő, szurkoló van, akik szólnak az ott lévő elsősegélyeseknek is, segítenek rajta, de ezért ez borzasztó azt átélni, hogy koppannak, és lehet látni ezekben a videókban, a tévében, Eurosporton, adókon, hogy tehát nincs rajta sem protektor, mint egy motorbiciklisen, tehát egy milliméteres szövet, és alatta a hús és a bőr, ami nyílik egyből ki.
0: A verseny közben a 10 óra, egy picit puskázom most itt az idődön, 10 óra 58 perc 24 vagy 25 másodperc, de legyen 24, ha már ezt mérték hivatalosan, jutott-e eszedbe a korábban az orvosaid mondata, hogy többet nem sportolhatsz? Tehát voltak ilyen gondolataid?
1: Nem, ezek a dolgok, ezek a rajta előtt jutottak eszembe, tehát az amin átmentem.
0: Akkor, amikor az érzelmek
1: akkor nagyon nehéz volt az ott tényleg mindegy kocsonya rezegtem, és egyszerűen szép is volt egyben, de nagyon meghitt volt az indulás. De nem. Volt egyfajta, játszadoztam a gondolattal, mert ugye a bal lábam az teljesen más, nagyobb lábam. Izomzatilag, érzetileg is zsibbad, lüktet, ez benne van, tehát nem 100%. Vonszolnom kellett magam után. Észrevettem a kerékpárnál, hogy borzasztó erősen dolgoztam a jobb lábból. Ballából annyira nem tudtam húzni a pedált fölfele, mint ahogy azt kellett volna csináljam, és a jobb térdem az utolsó 10 km rettenetesen fájt és nyílt. Ekkor volt bennem az, hogy lehet, nem fog összeenni a futás, és akkor tudva azt, hogy azt a sebességet, amit el szerettem volna érni, szerencsére meg volt, 32,6 volt az átlag, hogy muszáj lesz kiengedjek az utolsó 10 kilométerre, hogy kicsit a lábam
0: elérjön.
1: Ne nyomjak a jobb lábból, hanem próbálják húzni a bal lábból. Na de ahogy beraktam a kerékpárt a depóba, tehát egyből tudtam szárnyalni, se fájdalom, se nyilvás, semmi.
0: A fentiek
1: veled
0: voltak a gondviselés.
1: Nagyon, minden egyes lépésnél velem volt. Aztán volt az utolsó 10 kilométer, első 5 kilométerébe, mint egy szamár, egy ilyen nagyon csúnya lihegő hangot, abba tudtam magamat motiválni, hogy ne adjam fel, tehát megyek, tehát csúnyán lihegtem, tehát mindenki mellett nem érdekelt, de úgy éreztem, hogy az nekem az segített, az a szuszogásom, az a hörgésem.
0: És a célnál már voltak hazai drukkereid is. Picit beszéljünk róluk, bár fogy az időnk, de említsük
1: meg
0: ezt a pillanatot
1: is. Igen, ez megint föltette az íra a pontot, ők egy hatalmas nagy élményben gazdagítottak engem, 7 óránál vagyunk, a rajt pillanatánál, éppen jövünk ki a depóból, még egy utolsó vizsgálat volt.
0: Hajnal, tehát reggel 7,
1: reggel
0: ugye,
1: 7 igen, szombat reggel 7, és akkor 3 sportolónak, File Cserny Ázminak, Pap Nórának és Szakács Botodnak a szülei, hajrá Laci, hajrá Ágnes, fehér szurkoló pórba megjelentek.
0: Nézték körül, hogy magyar szólt, ki az, aki magyarul beszél, ugye Olaszországban?
1: Így, ahogy végignéztem a videót, meg észlettek, mindent szemem megtelt könnyen, nem tudtam felfogni, nem tudtam felfogni, és hazafele utaztam is, és folyamatosan ezt mondtam, hogy ezek a szülők udvarhelyről elutaztak.
0: Meg akarták nézni a gyerekük edzőjét az Iron Man-en.
1: És nagyon jó érzés volt, hogy nem a feleségem egyedül a két gyereke, hanem volt egy csapat. Az a csapat, akik a sportolóinkat csapatként versenyre elkísérjük, tehát nem csak edzőként, hanem is sportolóként csapattal tudtam teljesíteni ezt a versenyt, így egy nagy öröm és hála.
0: És akkor a számukra, igen. És akkor fogy az időnk nagyon, de azért Tuzson Ágnes nevét még említsük meg. Ő is teljesítette az Ironman-t. Ugyanolyan hosszúság, úszás, kerékpározás, futás kell a nők is teljesítsenek, mint a férfiak. Ő is hozta, ő másodiknak futott be talán?
1: Igen, tehát ő 9 óra 52 perc, 52 másodpercet teljesített a távot. Ugye őnek egy nagyon nagy álma volt és vágya volt, tehát ő sokkal többet tett ezért a sportért, mint én. És jó pár Ironman teljesítménye van, ami hivatalos neki a Klagenfurti, ez a második az Emilia Romagna. És 10 óra 15 perces ideje volt nekünk, mindenféleképpen úgy tervezte, hogy ezt az időt meg szeretné dönteni, és hála sikerült is, ezzel jelen pillanatban ő a romániai országos csúcstartó a teljes távú Ironman-en, valamint a korosztályban, a 30-35 éves korosztályban második, és az összetett nőben pedig 8. lett. Ami azt jelenti, hogy szerencsének köszönhetően ezeken az Ironman-eken tudjuk megkapni azt a lehetőséget, hogy megkapjuk a slotot, a meghívást a világbajnokságra, ami a triatlonnak az olimpiája, az Ironman-nek az olimpiája, ez Kona, Hawaii. Ez 2027. október 9-én Romániát tudja majd képviselni, és az Udvarhelyi Triatlon Klubot is most már hivatalosan is januártól a klubnak a színeibe fogja ezt megtenni.
0: Buti László, köszönjük, hogy bejöttél és elmesélted. Gratulálok még egyszer, és további sikereket kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mindenkit kívánok a hallgatóknak.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a

0: you should take it off.
1: Spicy Margarita, Jason Derulo és Michael Bublé tette tiszteletét itt a Rádió Gagán a színes órákban. A következő órában játszani fogunk, itt lesz az igaz vagy hamisunk, pontosabban a nevezetű játékunk, és a Gold Rush Resorton lehet nyerni egy darab kincskereső élményjegyet. Aki még nem regisztrált, tegye meg!
2: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
4: Reklám. Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát. Közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
5: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
8: 0786 498 098
7: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
9: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 900 91 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Rádió88.ro.
1: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
2: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
1: De szuper ötlet!
2: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
1: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
3: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét lágere.

Rajtad múlt, a Hooligans hallgattuk itt a színes órákban. Na nézzünk kicsit rá a mai időjárásunkra, ami adáskörzetünket illeti. Marosszéken a mai maximum olyan 20 fok körül alakul, a felhős meg a napos időszakok váltogatják egymást, és egy olyan 14% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki ebben a régióban. Azt nézem, hogy 19-25 km/h széllökésekkel is számolniuk kell a marosszékieknek. Háromszéken a mai maximum 18 fok körül alakul, valamivel melegebb lesz, mint a tegnapi nap, és 25% esély van arra, hogy Háromszéken pénteken, tehát a mai napon csapadék alakuljon ki. Gyergyószentmiklóson és környékén a mai maximum 15 fok körül alakul, felszakadozó felhőzettel találkozhatnak a gyergyószékiek, és a csapadék valószínűsége egy olyan 20%. Csíkszeredában is annak környékén 16 fokot is mérhetünk ma, 17% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki ebben a térségben, többnyire felhős időszakkal találhatják szembe magukat a csíkszékiek. Székelyudvarhelyen és annak környékén a mai maximum 18 fok körül alakul, többnyire felhőségbolttal találkozhatnak ma az udvarhelyszékiek, és 17-20% körül van az esélye annak, hogy csapadék alakuljon ki. Kygo, Khalid és Griffin érkezik.

0: Rákoszi Jankával is jetlaggel búcsúztattuk ezt az órát, mivel mindjárt 13 óra jönnek a legfrissebb hírek, és felhívom mindenki figyelmét még egyszer, következő óra játékról is szólni fog, úgyhogy regisztráljatok. Értékes nyereményeink vannak, és mindenképpen szeretnénk, hogyha elvinnétek őket. Amennyiben téged hívlak, akkor fel kell venned a telefont, és az állításomra meg kell mondanod nekem, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Most akkor jöjjenek a hírek.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
4: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
5: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
6: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
7: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
6: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
8: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
13: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
14: Gyere!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Rekordszámú határozattervezetről döntöttek a városhatják a szeptemberi tanácsülésen. Egyre többen vállalnak mellékállást. Ma még kitart a borús idő, hétvégén több napsütésre számíthatunk. Jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Részletes híreink következnek. Az üzemanyagárak új rekordszintet értek el a romániai töltőállomásokon, miután ma reggel több lánc is újabb áremelést hajtott végre. A gázolaj ára így többfele átlépte a 11 lej per literes lélektani határt, a benzin ára pedig országszerte meghaladta a 10 lej per literes szintet. Aztán váratlanul visszacsökkentették az árakat a kutak. A Pekó online ármonitoron ennek nyomán délelőtre már nem látszott az áremelkedés hatása. Az újabb áremelés után azonban soha nem látott szint áll mind a benzin, mind pedig a gázolaj ára. Mint ismert, az üzemanyagok ára annak ellenére emelkedik folyamatosan Romániában, hogy a kormány 25%-kal csökkentette a jövedéki adó emelését. Rendes havi ülését tartotta tegnap a Székely-Udvarhelyi Városi Önkormányzat képviselőtestülete. A tartalmas 35 napi rendi pontból álló ülésen a 2026-os általános költségvetés kiigazításáról is szó esett. Több fontos tétel is bekerült a büdzsébe, a megnyert Mária téri fejlesztési pályázat forrásai, a kórházzal közös digitalizációs projekt, a nagy mobilitási projekt elszámoltatásaiból visszatérült több mint 6,3 millió lej, az urbán RT által visszaosztott 463 ezer lejes osztalék. Emellett döntés született a Vár és a Bethlen Gábor utca csapadékvíz elvezető hálózatának javításáról, oktatási intézmények ideiglenes elhelyezéséről, szociális lakások kiutalásáról, valamint az építési törvénynek megfelelő helyi integrált véleményezési bizottság létrehozásáról is. Az év első 9 hónapjában 13%-kal nőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma a tavalyi azonos időszakhoz képest. Pozíciónként átlagosan 49 pályázat érkezett a részmunkaidős állásokra, míg a teljes munkaidős és a szezonális lehetőségeknél ez az átlag 69 volt, derül ki az AirJobs online állásportál tegnap közzétett adataiból. A felületen közzétett adatok szerint év eleje óta 1,3 millió jelentkezés és regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra, számol be a news.ro. Őrizetbe vettek egy 47 éves Gyurgyu megyei férfit, miután részegen halálos balesetet okozott, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett. Továbbá elhagyta a baleset helyszínét, megpróbált elmenekülni. Az első vizsgálatok szerint a 47 éves Stanest községből származó férfi túl gyorsan hajtott, elvesztette uralmát a jármű felett, letért az úttestről, majd a mezőn felborult. A balesetben az autóban utazó 61 éves személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A sofőr elhagyta a baleset helyszínét, a rendőrök azonban rövid időn belül megtalálták otthonában. Az alkoholszonda 1,24 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki a leheletében. Az ügyben gondotlanságból elkövetett emberülés, vezetői engedély nélküli járművezetés, ittas vezetés, valamint a baleset helyszínének elhagyása miatt indítottak büntetőeljárást. Túlnyomó részt borús idő várható a nap további részében is, de hétvégén már több napsütésre számíthatunk. A felmelegedés is tovább folytatódik, 17-19 fokos nappali csúcsértékek várhatók. Csapadék a hétvégén sem valószínű.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Ez még mindig a színes órák itt a Rádió Gagán, 13 óra múlt, Horváth Gábor vagyok, és megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel és új zenékkel. Ebben az órában játszani is fogunk, a Gold Rush Resorton lehet nyerni egy darab kincskereső élményjegyet. 0730 54 88 88, ide pedig közlekedési információkat várok. Na nézzük, kiket hozunk ebben az órában. Itt lesz az Anima Sound System hamarosan, Maroon 5 és Liza is beköszön, viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az a The Bausa és a Magnetic.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
14: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
14: interjúk,
1: játékok
14: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió.

Erik Iglesias, Farruko és a Mepásze szólt itt a színes órákban a Rádiógagán. Ugye szeptember 25-e van, és ma az Eufrozinák, na meg a Kendék ünnepelnek. Az Eufrozinak görög-latin eredetű, a jelentése vidám, a Kende pedig kazár-magyar eredetű név, régi kazár méltóság névből származik. 82 éves a mai napon Michael Douglas, amerikai színész, és a mai napon született 57 éves Catherine Zeta-Jones, Walesi születésű Oscar-díjas amerikai színésznő, aki ugye Michael Douglasnek a felesége. És 58 éves Will Smith színész, énekes, ugyanis ő 1968. szeptember 25-én született. Úgyhogy boldog születésnapot mindazoknak, akik szeptember 25-én látták meg a napvilágot, és boldog névnapot az Eufrozináknak, na meg a Kendéknek. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg Eufrozina ismerősötök van. Ha így van, akkor írjátok azt meg nekünk. Anima Sound

Break My Heart, Dua Lipát hallgatok itt a Rádió Gagán. Hölgyek, urak, szeptember 25-e és 27-e között ismét a Kürtős Kalácsi lesz a főszerep Sepsiszentgyörgy központjában. Ugyanis pénteken, tehát a mai napon elkezdődik a 8. Kürtős Kalács Édes Ízek Fesztiválja. Azt írja a székelyhon.ról, hogy a háromnapos rendezvényen 17 csapat méri össze tudását, a látogatók pedig koncertek, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és különleges gasztronómiai programok közül válogathatnak. A Kürtős Kalács ütő versenyre Kovászna, Hargita, Maros és Máramaros megyéből érkeznek csapatok. Aztán szombaton az év székelyföldi kürtős kalácsa címet ítélik oda, a versenyzőknek pedig a hagyományos cukormázas kürtős kalácsot kell elkészíteniük. Vasárnap pedig a reform kürtős kalácsoké lesz a főszerep, ahol az újra gondolt változatokat zsűrizik. A fesztivál egyik látványosságának idén is a hatalmas méretű kürtős kalács ígérkezik. Vasárnap 25 méteres dorongos sütemény készül a Borbély kürtős kalács csapatának jóvoltából, ugyancsak vasárnap sütik meg a Székelyföld legnagyobb 1 méter átmérőjű lángosát, az óriás édes reggeli pedig ezúttal sem marad el. A gasztronómiai programokat számos más rendezvény egészíti ki, lesz gombásztúra, gombakiállítás és kóstoló, gyermekeknek kézműves foglalkozások és lovagoltatás, a bátrabbak pedig a hegyi mentők tiroli pályáját is kipróbálhatják. Szombaton a két keréken, háromszéken kerékpár túrához is lehet csatlakozni, a zenei program is több ismert fellépőt vonultat fel. Pénteken, tehát a mai napon a Pityes Kettes és Gyufa, valamint Dr. Béres, Kolányi Zsuzsi és Király Viktor lép színpadra. Aztán szombaton, azaz holnap a Honeybees és az ACR koncertje következik, vasárnap pedig többek között a Kicsi Gesztenye Klub, a This Is Us és Nagy Bogi szórakoztatja a közönséget. És ami még kiemelten fontos, hogy szombaton és vasárnap a Rádió Gaga Doma Dubája is kint lesz a helyszínen a Kürtős Kalács Fesztiválon. Marshmallow, Ellie Goulding érkezik ide a Rádió Gagára.

0: És hát ennyire egyszerű, Olivia Dean, So Easy, egy dal, ami után talán tényleg könnyebb egy kicsit a mai napunk, a péntekünk. Ezt hallottuk most a Rádió Gagán. Tartunk egy pici szünetet, addig is várom a közlekedési információkat. 0730 54 88 88, ide írhatok, ott az alkalmazásunk is, vagy a Facebook oldalunk.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Profiter. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
7: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
8: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
9: Most először Csíkszeredában.
10: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
9: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény.
10: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
11: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
14: ismét lágere.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: itt vagyunk a Színes Órák egy újabb játékánál. Az igaz vagy hamis előkerül. Én mondom a feladványt, pontosabban állítok valamit, és akkor a hallgatónknak el kell döntenie, hogy ez az állítás igaz-e, vagy esetleg hamis. A Gold Rush Resorttól egy darab kincskereső élményjegyet nyerhet Rékuci, amennyiben felveszi a telefont, és megállapítja, hogy az állításom igaz-e, vagy hamis.
1: Hello.
0: Szia Rékuci, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Mit csinálsz? Merre vagy?
1: Szia, pont munkában vagyok.
0: Akkor te is dolgozol, mint én.
1: Na
0: jó, jó munkát neked. Rékuci, azért hívlak téged, vagy hívtalak téged, mert téged sorsolt ki a számítógépünk, úgyhogy itt vagy velünk az igaz vagy hamis nevezetű játékunkba. Lesz nekem egy állításom, és akkor neked meg kell mondanod, hogy igaz-e vagy hamis az az állítás. Jöhet?
1: Rendben, jöhet.
0: Oké. Az Európai Unió legtöbb országában a Schengeni övezeten belül általában nincs állandó határellenőrzés. Igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Így van, pontosan. Románia is most már a Schengeni övezet része, és nincs állandó határellenőrzés. Rékuci, a Gold Rush Resorttól egy darab kincskereső élményjegyet nyertél, ez Tusnádfürdőn található, úgyhogy akkor majd jó kiruccanás nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép
1: köszönöm
0: napot neked.
1: Szépen. Szia-szia. Viszont kívánunk. Szia-szia.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Next Summer, itt volt Damiano David, slágere a Rádió Gagán, 0730548888. Érdemes regisztrálni játékunkra, az igaz vagy hamis nevezetű játékunkra, ugyanis a következő órában a Dósa húsüzemtől lehet nyerni egy finomságokkal teli termékcsomagot. Írjatok nekünk, regisztráljatok, és ezen kívül várom a közlekedési infókat is tőletek.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. areohotel.ro. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
1: Reklám.
3: Nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
5: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
7: 0786 498 098.
6: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
8: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
9: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
10: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
11: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
12: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
11: De szuper ötlet!
12: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
11: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Fások utca 14.
15: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakemberek, embereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere!
3: Gyere!
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: 500 éves a székelyudvarhelyi kódex, megtekinthetik a városlakók a hétvégén a múzeumban. Többszörösen lépte túl a súlyhatárt az a kamion, amely alatt beszakadt egy Bákó megyei híd. Kellemes őszi időnk lesz a hétvégén is. Részletes híreinket hallják, a mikrofonnál Hadnagy Iva. Köszöntöm Önöket! Szombaton terjeszti be a parlament elé tervezett kormánya névsorát és programját Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök. Hétfőn és kedden kerül sor a szakbizottságok előtti meghallgatásokra, ezt követően az idő függvényében kedd délután vagy legkésőbb szerda reggel tartják meg a bizalmi szavazást. A DG24 saját értesülésekre hivatkozva azt közölte, a Penele átvehet 3 a koalícióból való kilépésig a szociáldemokrata párt által vezetett tárcát, így összesen 7 minisztere lehet. A belügyminiszter Ábrudián lehet, az egészségügyi tárcavezető pedig Olna Gorgiu, a pénzügyminiszter maradhat Alexandru Nazare, míg az oktatás élén Mihály Dimián marad. Az USZERE 5 tárcát kaphat és a kormány főtitkári tisztséget, így a védelmi, a külügyi, a gazdasági, a környezetvédelmi és a közlekedési tárcát irányíthatja. Az RMDSZ az értesülések szerint megtarthatja a fejlesztési tárcát, amelyet továbbra is Cseke Attila irányíthatna, emellett a mezőgazdasági és a művelődési tárca lehet a magyar szervezeté. 500 éves a székelyudvarhelyi kódex, a fél évezredes születésnap alkalmából a közösségek egyedi nyelvemlékét egy instant kapszula kiállítás formájában elérhetővé teszi a Házrezső Múzeum, jelentette be a kulturális intézmény. Az udvarhelyi vagy más néven a nyújtódi kódex egy felbecsülhetetlen relikvia, amely a Tamási Áron gimnázium jóvoltából szeptember 25-e és 27-e között, vagyis mától vasárnapig lesz megtekinthető a Házrezső Múzeumban. A Hidra érvényes tengelyenkénti 7,5 tonnás súlykorlátozást többszörösen meghaladta az a kamion és szállítmánya, amely alatt szerdán összeomlott a híd a Bákó megyei Kománfalva közelében a 12 ájjelzésű országúton. A Csenair becslése szerint a lánctalpas munkagépet szállító szerelvény ösztömege meghaladta a 60 tonnát, miközben a híd már 2018 óta súlykorlátozás alatt volt. Az országos közútkezelő szerint az elmúlt években keresték a szükséges finanszírozást, és mostanra sikerült forrást találniuk az új híd megépítéséhez. Addig a Kománfalva és Csíkszereda közötti országút szakaszon megszakadt a forgalom, a járműveket egy ideiglenesen kialakított kerülőútra irányítják.
16: FIFA a 3 átigazolási időszakra megtiltotta a Fece Sebennek új játékosok regisztrálását. A szankció a hírek szerint Filien Baten korábbi játékos ügyéhez kapcsolódik, aki rendezetlen pénzügyi kötelezettségek miatt fordult a Nemzetközi Szövetséghez. A tilalmat ugyanakkor feloldhatják, amennyiben a bukaresti klub rendezi a tartozást. Közben az új vezetőedző Laurencio Regekamp helyzete is bizonytalan egy korábbi Universitate Akrajovával kapcsolatos pénzügyi vita miatt. Max Verstappen zárt az élen a Formula 1-es azeri nagydíj utolsó szabad edzésén. A Red Bull versenyzője mindössze 99 ezreddel előzte meg George Russellt, míg Lewis Hamilton harmadikként végzett. Andrea Kimi Antonelli a negyedik, Charles Leclerc pedig az ötödik helyen zárt. Az első három versenyzőt mindössze 111 ezred másodperc választotta el egymástól, így szoros küzdelemre lehet számítani a folytatásban.
14: A szakemberek szerint ma marad a túlnyomó részt borús időadás körzetünkben, hétvégén azonban már jóval több napsütés várható. A hőmérsékleti értékek is tovább emelkednek, 18-20 fokos maximumokra számíthatunk.
15: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A pénteki színes órák utolsó 60 percéhez érkeztünk, ugyanis 14 óra múlt, köszönjük a híreket, Horváth Gábor vagyok, és az is maradok. 0730 54 88 88, ha látjátok a rendőröket dolgozni, közúti ellenőrzés végezni, vagy netán sebességet mérni, azaz radarozni, akkor erre a telefonszámra meg lehet nekünk pötyögni. Slágerekkel is új zenékkel megyünk tovább, hamarosan beköszön a Sister Sisters, itt lesz Felix Jane és Ray Dalton is, na meg Joel Corey, viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az Diaz Menta, itt a lélek.
15: Most pedig.
17: We'll be right back.
15: Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
15: helyi aktualitások,
3: interjúk,
15: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Call It Love, Felix Jane és Ray Dalton közöse szólt itt a Rádió Gaga színes óráiban. Ugye az előző órában mindenkit Sepsiszentgyörgyre invitáltunk a Kürtös Kalács Fesztiválra, azt is elmondtam, hogy szombaton is vasárnap, azaz holnap is holnap után a Rádió Gaga Duma dobája is ott lesz a Kürtös Kalács Fesztiválon. Most pedig Székely udvarhelyre landolunk, ugyanis október 17-én Székely udvarhelyen rendezik meg a Marketing and Business Summit 2026-ot, Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája. Az egésznapos szakmai esemény a marketing, a márkaépítés, az üzleti gondolkodás és a mesterséges intelligencia kapcsolatát helyezi középpontba, kifejezetten az erdélyi piac sajátosságaira szabva, írja a Székelyhon. A szervezők több mint 500 cégvezetőt, döntéshozót, marketingest, vállalkozót és kommunikációs szakembert várnak Székelyudvarhelyre. Úgyhogy aki vállalkozó, az jegyezze meg, október 17-én Székelyudvarhelyen rendezik meg a Marketing and Business Summit 2026. Itt a Sister Sisters, ez a Rádió Gaga.

0: pum pum girl.
1: Slágerek is üzenék, Daddy Yankee Snow, na meg a Konkálmás szólt itt a Rádió Gagán. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi előadóterme ad otthont a TERMOSZ, Természettudományok Oktatás Módszertani Szemléje elnevezésű országos szakmai találkozónak október 24-én, írja Székely Hon. A rendezvény a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tantárgyakat tanító pedagógusokat, valamint tanárképzős diákokat várja. A szervezők célja nem egy hagyományos elméleti jellegű konferencia megtartása, hanem egy olyan közösségi fórum létrehozása, ahol a reál szakos tanárok a mindennapi oktatási gyakorlatban már bevált módszereiket és tapasztalataikat oszthatják meg egymással szakszpecifikus kis csoportokban. Továbbá terítékre kerülnek az új középiskolai tantervek is, és két fő előadója is lesz a rendezvénynek. Az egyik fő előadó Pölt Lákos családbiztonsági és kiberpszichológiai szakértő lesz, aki a digitalizáció veszélyeire hívja fel a figyelmet. A másik fő előadó személye bár még nem nyilvános, de azt már lehet tudni, hogy ő arról fog beszélni, hogy miként használható jól a digitalizáció az oktatásban. Follow the flow, Szélcsend, ez szól a Rádió Gagán.

0: Taylor Swift egyik legújabb dalát, a The Feet of Ophelia-t hallgattuk itt a rádiókagán, a száma The Life of a Showgirl című album nyitódala, és már a cím is egy irodalmi utalás Shakespeare Hamletjének Ophelia-jára épít, aki ugye a történetben tragikus sorsra jut. Swift viszont ezt a történetet kifordította, a dalban az Ophelia sorsa nem következik be, vagyis a főszereplő megmenekül a tragikus végkifejlettől. Játszani fogunk mindjárt, Dósa húsüzem, finomságokkal teli termékcsomagát nyeri meg egy hallgatónk, figyeljetek!
1: Reklám.
2: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Septimia Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Septimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Septimiában nem kell választanod.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Fások utca 14.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvar helyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
9: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
8: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Kész a 10 órai!
11: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
12: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
14: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
15: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
17: ismét lágerek és új zenék.
15: Rádió.

0: Csak mondj igen, itt volt a Just Say Yes a Snow Patrol előadásában a Rádió Gagán. Na és most lesz az, ami még nem volt, legalábbis ebben az órában. Játszani fogunk, itt az igaz vagy hamis játékunk, és a Dósa húsüzem ajánlott fel egy finomságokkal teli termékcsomagot, ezt nyerheti meg. Gyuszi, őt sorsolta ki a számítógépünk. Lássuk és halljuk, hogy az állításomra mit fog mondani Gyuszi, igaz-e vagy esetleg hamis.
1: Hello.
0: Szia Gyuszi, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Merre vagy?
1: Pont a reptéren.
0: A reptéren? Akkor igen, tudunk beszélni, tudunk játszani, ugye?
1: Igen, most kirepek a rajtunk kívül, igen.
0: Oké, rendben van. Na hát akkor nyomom gyorsan én a feladványt, és akkor meg kell állapítanod, hogy igaz-e, vagy hamis esetleg az állításom. Jöhet?
1: Oké, rendben, jöhet, nyugodtan.
0: Figyelj jól, a lakókocsit saját motorja hajtja, míg a lakóautót egy másik kocsinak kell húznia. Igaz, vagy hamis ez az állítás?
1: Hamis.
0: Pontosan így van. Na hát akkor jó étvágyat fogok neked kívánni, Gyuszi, mert a Dósa húsüzemtől nyertél egy finomságokkal teli termékcsomagot.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Merre utazol? Vagy most jössz valamerről?
1: Nem, most megyek Budapestre a meccsre.
0: Á, szuper, szuper. Magyarország Ukrajna, ugye?
1: Igen.
0: Na hát akkor jó szurkolást a magyaroknak.
1: Köszi.
0: Na akkor hajrá Magyarország.
1: Hajrá Magyarország.
0: Szia.
2: Gratulálunk a kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Befejeződnek most a színes órák, mivel mindjárt 15 óra, de megyünk tovább, és jön a Vagány-vágány két Sümetszel, Bíszabó Zsoltal és Kis Bence kollégámmal. Maradjatok velük is, és írjatok a 0730 54 88 88-ra, és nyerjetek az igaz vagy hamis játékunkba. Horváth Gábor köszöni a figyelmet, jövő héten délután 3 órától találkozunk a Vagány-vágányban, mégpedig hétfőn. Sziasztok!
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz, a Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi, és a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Új korszak kezdődött a nyelvtanulásban.
4: Évekig tanulni? Majd idővel menni fog? Mi azt mondjuk, elég. A MyJourney szakít a megszokottal és felgyorsítja a nyelvtanulást, mert mi a lényegre koncentrálunk. Nem az a kérdés, hogy hány év kell a románhoz és az angolhoz, hanem az, hogyan juthatsz el gyorsabban oda, hogy használd is.
3: MyJourney a nyelvtanulás új korszaka. Gyorsabban, hatékonyabban, másképp.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
8: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed? Ajánlod? Nyersz!
10: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné! A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és natúrtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
12: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
13: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra.
14: A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
15: Gyere!
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Közlekedési bűncselekmények és lopások miatt indítottak eljárásokat a Hargita megyei rendőrök az elmúlt napokban. Az összes párt és politikus felelős a Romániában kialakult politikai patthelyzetért. Hétvégén változékony lesz az idő, sok napsütés várható. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Romániában a gáztározók feltöltöttségi szintje az év végére megközelítőleg 90%-ra fog emelkedni, ami meghaladhatja az európai átlagot, jelentette be Krisztián Busoly, az energiaügyi minisztérium államtitkára. A politikus tegnap este a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy szeptember végére Románia készletei várhatóan a kapacitás körülbelül 79-80%-át fogják elérni. Kifejtette, hogy Romániának az európai kötelezettségeknek megfelelően decemberig el kell érni a 90%-os szintet. Két büntetőeljárást indítottak Hargita megyében közlekedési bűncselekmények miatt. A rendőrség közlése szerint tegnap 12 óra 30 perc körül a csíkszeredai rendőrség munkatársai egy 67 éves Csíkszent Mihályi férfit igazoltattak a község területén. Az adatbázisok ellenőrzése után kiderült, hogy a férfinak nincs vezetői engedélye egyetlen jármű kategóriára sem. Alig néhány órával később, éjfél után, 5 perccel a gyergyószentmiklósi rendőrök egy 35 éves Árgyes megyei férfit állítottak meg a városban. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi jogosítványát korábban bevonták. A székelyudvarhelyi rendőrök szintén tegnap este őrizetbe vettek egy 50 éves zetelaki férfit, akit minősített lopással gyanúsítanak. A nyomozás szerint a férfi kedről szerdára virradó éjszaka eltulajdonított egy kerékpárt egy székelyudvarhelyi vendéglátóhely melléképületéből. Az okozott kár értéke mintegy 2000 lejre tehető. A rendőrök a kerékpárt megtalálták és visszaszolgáltatták a 33 éves tulajdonosának. Egy 25 éves székelykeresztúri férfit szintén őrizetbe vettek 24 órára a rendőrök, miután a gyanú szerint egy mintegy 10 000 lej értékű lovat lopott el a város határából. Az állatot Brassó megyében találták meg, és visszaszolgáltatták a tulajdonosának. Az idei első negyedévben 9400 lei volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 0,9%-kal kevesebb, mint az előző három hónapban, közölte ma az Országos Statisztika Intézet. A háztartások átlagos havi kiadása az első negyedévben háztartásonként 8015 lei volt, személyenként pedig 3300 lejt tett ki, ami az összjövedelem 84,9%-ának felelt meg. A háztartások kiadásainak 58%-át a fogyasztási kiadások tették ki, 37,1%-át a helyi és a központi adók, 1,2%-át pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek. Az összes párt és politikus felelős a Romániában kialakult politikai patthelyzetért, derül ki egy friss felmérésből. Az Avantgárd kutatásának ma ismertetett eredménye szerint a válaszadók 49%-a mondta azt, hogy minden érintettet felelősség terhel a kialakult helyzetért. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt és az általa vezetett Nemzeti Liberális Pártot 21% tartja felelősnek, a szociáldemokratákat 11%, Nikus Ordan államfőt 8%, a Románok Egyesülésért Szövetséget 3%, a Mentsétek meg Romániát Szövetséget szintén 3% tartja ludasnak, míg 5% nem tudott vagy nem akart válaszolni. A szakemberek szerint ma marad a túlnyomó részt változékony idő adáskörzetünkben, hétvégén azonban sok napsütés várható. A hőmérsékleti értékek is tovább emelkednek, 18-20 fokos maximumokkal számolhatunk.
15: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
18: Ja, hogy ma, jó, péntek. Engedd el, hétvége, jó?
19: Péntek. A hétvégének az illata édes, és a vagány vágányban pedig
18: kétes.
19: Krémes. Oké, tehát igazi költő vagyok, nem rontom el a hímkedvére a verset.
18: Bence melegít, mert hogy egész hétvégén veletek lesz, nem csak ő, hanem én is. Nem is fogunk kiköszönni, mert hogy vasárnapig leszünk itt veletek, nem csak a mai vagányvágányban, egész hétvégén ott leszünk a Kürtös Kalács Fesztiválon, amely egyébként már elkezdődött Sepsiszentgyörgyön, aki szereti az édességet, annak itt a helye, illetve velünk este 7 óráig jön a Jonas Brothers Carol G-vel, ők köszönnek be egy nagy X-el.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
20: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Ez volt az Another és a 54 Ultra Talk to You. Hozzánk beszéltek, mi meg hozzátok beszélünk egy olyan témával, ami már többször felmerült az évek során. Minden műsorunkban beszélgettünk róla, minden műsorunkban foglalkoztunk vele. Ennyire forró viszont még azt hiszem, hogy nem nagyon volt az utóbbi években, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy több műsorban is hallhattok róla beszélgetést. Ez nem más, mint a... hát... az egyenruhák bevezetése Romániában az iskolákban. Úgy néz ki, hogy Bukarest akar dönteni a fejünk fölött. Azért beszélek többes szám első személyben.
1: Bukarest döntött a fejünk fölött.
0: Igen. Kelemen Hunornak a nyilatkozatát Facebookon én azért szeretném idézni, mert hogy nagyon is egyetértek ezúttal vele. Azt írja, hogy igazuk van a diákoknak és a makosznak, az iskolai egyenruhát nem Bukarestből törvénnyel kötelezővé tenni, vagy hogy nem lehet. Én is egyenruhában kezdtem az iskolát, aztán levettem és megbüntettek érte, már akkor sem értettem, miért kell egy ilyen kérdést kényszerrel rendezni, és ma is értelmetlennek tartom. Ha egy iskola közössége, diákok, szülők, pedagógusok úgy dönt, hogy egyenruhát szeretne, dönthessen róla helyben. De ebből országos kötelezettséget csinálni rossz választás. A szenátus elfogadta a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet, most a képviselőház következik.
1: Kérdés, hogy ebből lesz-e valami képviselőház, ugye ez azon, hogy most már ők a döntőház. Ha ők elutasítják, akkor ugye előről kell kezdeni, ha ezzel valamit akarnak csinálni. Én mondom, hogy a következő állomás ennek mi lesz, az alkotmánybíróság. És onnantól arrafele az fog kiderülni, hogy Románia alkotmányában nincsen olyan cikkely, ami lehetővé tenni azt, hogy valakit kötelezzél egy valami viseletére. Tehát egész egyszerűen alkotmányossági agályok lépnek fel. Hogy mi a helyzet jelen pillanatban? Jelen pillanatban az van, hogy nincsen kötelező egyenruha, függetlenül attól, hogy egy iskola azt mondja, hogy nálunk kötelező. Nem lehet ki rá kötelezni. Magániskoláknál igen, államinál nem. Mert

0: magániskoláknak magánszabályaik vannak, az egy külön történet, azokat kivesszük az
1: belső szabályzatban kötelezheti. És van is olyan iskola, aki kötelezi ezt.
0: De nem kötelezheti. Belső szabályzatban lehozhatja, de hogyha mondjuk a diákot ezért kicsapják, mert nem viseli az egyenruhát, bíróságon meg fogja.
1: Nem csapják ki, mert nem tudom milyen, nem tudom mivel jár, hogyha a diák nem veszi fel azt a...
0: De azt se érte, tehát egyszerűen nem már büntethetik.
1: De hadd mondjam el, hogy amúgy több sebből vérzik ez a történet, tehát mikor én a kislányomnak megvettem az első egyenruháját, vagy egy ilyen pólót kellett venni, el kellett menni igazából egy osztályterembe, ahol egy bácsi, aki nem tudom milyen engedéllyel rendelkezett, valahány leért, egyébként nagyon drágán árulta a különböző iskola logójával ellátott ruhákat. Annak idején beszélgettünk, hogy ez engem mennyire földühített, hogy mi alapján kérnek ennyi pénzt ezért a dologért. Amúgy ugyanúgy megcsináltotta is. Na mindegy. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy nagyon közel állunk ahhoz, hogy Bukarestből ránk kötelezzék az iskolai egyenruhát. Én azt látom, hogy az extra konzervatívak azt mondják, hogy inkább egyenruha, mint ez a mellék kivágott póló, összeszakított nadrág. Ott van a másik oldal, aki azt mondja, hogy már pedig a gyereknek az egyénisége, az a gyerek egyénisége, bárhány éves legyen. Ez egy sokkal összetettebb probléma, és szeretnénk róla beszélgetni, szeretnénk vele foglalkozni. Nyilván úgy, hogy ti is hozzászóltok a témához.
0: Az én véleményem egyébként valahol a kettő között van. Nyilvánvaló, Ákos barátunk mondta azt, hogy az szerinte nem oké, hogy a 16 éves lánynak a melbimbo piercinge kivillan a bluesból az iskolában. Iskolán kívül mit csinál, az nem az én dolgom. Tehát, hogy vannak azért olyan dolgok, amik nem működnek.
1: Van az a melbimbo piercing, ami az egyenruhának az ingje alól is kivillan.
0: Én ezt így értem, de hogy van egy ilyen, amit viszont el lehetne fogadni, hogy iskolában betartandó ölt dress code. Mi az, amit nem szabad? És azt befogadom.
1: Csak nem tudják betartatni, az a helyzet.
0: Attól a perctől fogva, hogy törvény, azt lehet. Tehát mit tudom én, a szoknyának kell legyen N hosszúsága, ezt meg lehet egész konkrétan határozni, és amúgy inkább megoldást jelentene. Ha a diszkrimináció és a bullying ellen ezzel az egyenruha törvénnyel akarunk fellépni, az hülyeség, nem állja meg a helyét, nem működik.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Japánban az egyenruhából szexszimbólum lett, csak üzenem Bukarestbe, és ezt nem szeretnénk így ebben a formában.
1: Valahol Angus Young, Malcolm Young, Angus volt ugye, aki egyenruhában járt a iskolai egyenruhában. Tudod, hogy miért járt iskolai egyenruhában? Miért lett ebből? Mert iskolából ment próbára. Egyszerűen nem öltözött át. Az az egyenruha, az egy iskolának az egyenruhája Ausztráliában. Az iskolai egyenruháról, amit Zsolt mondott, azon elgondolkoznék tényleg, hogy szerintem van pornográf tartalom az interneten a schoolgirl kategória alatt. Soha az életben nem kerestem rá, de most lehet mindjárt megpróbálom egy ilyen inkognitó window-val.
0: Na mindegy, hát ezt az iskolák döntik el egyébként majd, hogy milyen legyen az a bizonyos egyenruha, de hát már nagyon sokat láttunk ilyen miniszoknyásat, valamiért úgy gondolják. Amúgy a Bence dresszkódjával azért értek egyet, mert hogyha egy iskola meghatározná azt, hogy mit tudom, a szoknya az a térdig érhet, a felső, nem tudom, takarjon legalább, ez ami egy minimális elvárás.
1: Kaptunk néhány oldalt.
0: Hát igen, nem
1: is ezt le is zártam meg. Félreérthető?
0: Szerintem is. Jó.
1: Zsolt, igen, térjünk egy kicsit, tehát iskolai dresszkódról kéne beszélni. És nagyon egyszerűen el tudom magyarázni. Tornaórára is meg kéne határozni, mi az, amiben járhatnak, és mi az, amiben nem.
0: Hát én a jó gondolatot például nem engedném tornaórán. Már bocsánat.
1: Iskolában? Igen, hát ez megint vitatható. Van, azért figyelj, mert vannak olyan tevékenységek, amit nem nagyon lehet másképp. De mindegy, nem ebbe akartam belemenni. Tehát a ruha hosszúságot és a mit kell eltakarjon, én erre mennék rá. Illetve az simán lehet, hogy a gyerekek pedig fekete-fehér ruhába kell járjanak iskolába. Jobb helyeken megkövetelik a, hogy mondjam, a pantallót, vagy térdig érő szoknyát, illetve fehér inget, az szerintem teljesen rendben van.
0: Én meg vagyok győződve, hogy a hallgatóink legtöbben az egyenruha mellett fognak szavazni, én nagyon ellenes vagyok, és elmondom, hogy miért. Tehát egy gyerek, tök mindegy, hogy hányadikos gyerek, a szülei, egy gyereket a szülei mindenképpen megpróbálnak arra nevelni, hogy önmagához méltón öltözzön. Az öltözködés az valójában az a személyiségednek a kiegészítője.
1: Akkor hadd válaszoljak Béla üzenetével erre, jó? Nekem is van személyiségem, de nem mehetek melózni veszkócsizmában, szakadt farmerben, stb.
0: Én nem is a veszkócsizmában mi a baj? A szakadt farmer...
1: Vannak helyek, ahol nem mehetsz ilyenben.
0: Hát ez egy elegáns viselet, hogyha egy olyan veszkócsizmád van, most ezzel nem látok semmit.
1: Én ezt garantálom neked, hogy a bankban nem fogsz veszkócsizmást látni senkit.
0: Hát mi ez? Tetszont csizma most pont ugyanolyan, mint egy
1: Zsolt, mit tudom, meg fognak szólítani, hogyha veszkócsizmát. Tehát, hogyha úgy mész el egy pénzintézetbe dolgozni, hogy a nadrágot be van gyűrve a veszkódba, meg fogják.
0: Jaj, az más, de megint kér. Viseletről beszélünk. Tehát hogyan hordod azt a valamit? Na mindegy. Tehát a szülők megpróbálják a gyereket valahogy arra nevelni, hogy önmagát, vagyis hogy valahogy önmagához illően öltözködjön. Na most ezzel szembe, hogyha ráerőltetjük az egyenruhát, ez nagyon sok gyereknek előnytelen lesz. Látjuk előre, tudjuk előre, nagyon jól tudjuk. Egyenruha, de nem egyentest. Minden gyermeknek, főleg a kamaszoknak, nézzétek csak meg, hogy hát tudjuk mindannyian. Előnytelen lesz nagyon sokak számára, szerintem ebből lesz a cikizés.
1: Kinga, ne haragudj, ezt egy kicsit valamelyik mesterséges intelligencia, nem kötekedésből kérdem, de úgy van strukturálva, mint hogyha mesterséges intelligenciával kaptuk volna, én azt mondom, hogy ránézésre Gemini vagy ChatGPT. De felolvasom, amit írt. Én is az a generáció voltam, aki kötelező egyenruhába kellett járnunk iskolába, üzletből vettük meg. Az iskola egyenruha több okból is jó, innen már jön az, ami nekem gyanús, hogy mesterséges intelligenciával van. Nem látszik ki, milyen márkás ruhát tud megvenni. Kevésbé alakul ki a különbség a gazdag és szegényebb családok gyerekei között. Kevesebb a csúfolódás, öltözködés miatt. Na ez az, ami nem működik soha az életbe. Mondtam, hogy egyrészt a cipőn is már lehet, ugye, ha valaki mondjuk márkás cipőbe, jön egy 3000 lejes Louis Vuitton cipőbe, akkor mit csinálsz? Többre pillanatnyilag nincs időnk, de innen folytatjuk majd.
2: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány, vágány.

0: Oké, nyugodtan tegyétek le a kezetekből, amit ha elővettetek. Ez volt Whitney Houston és Callum Scott. Balázs azt írja nekünk, sziasztok, a Románia olyan, mintha egy süllyedő hajót próbálnának megmenteni, úgyhogy egy mosogató szivacsal itatjuk ki a vizet. Komolyan, ez a legnagyobb probléma, hogy legyen vagy ne egy ruha. Egyenruha. Miért nem adják oda a tanároknak azt a pénzt inkább? Na, ne, ez a másik oldal az egyenruhának. Tehát itt lesznek vállalkozások, akik ezt megkapják, hogy ezeket legyártják. Most ezt értitek? Tehát megint a sumák.
1: Akkor
0: tehát,
1: megyünk vissza oda, amit én mondtam. Mondják azt, hogy fekete nadrág, fehér inkezi csókol.
0: Igen, de oda agy kell. Tehát, oda, érted? Itt ez csak arról szól, hogy valahová ezt a pénzt el kell pancsolni. De rengeteg
1: de
0: pénzt.
1: Az, tehát, az a pénz, az a szülők pénze.
0: Az még jobb lesz. Tehát, hogyha ez ránk terhelik úgy, hogy a vállalkozó közben az ebből meggazdagodik, akkor még inkább köszönjük szépen.
1: Úgy volt az kitalálva, hogy azon szülőknek, akiknek nincs pénze arra, hogy megvegyék az egyenruhát, majd segít az állam. Jelzem, ilyenkor olyan költségvetési háztartásunk van. Éppen olvastam, hogy megint nem tudom már hova akarnak leminősíteni minket.
0: Hát de tudod, hogy ebből aztán már kezdődik az, hogy bizonyos, de hogy nem tud megvenni a ruhát. Na, hát ez egyre szebb, egyre díszesebb ez a ruha, vagy ruha, ez a téma. Annyira nem lesz díszes. De figyelj, ahhoz, hogy valaki egy dresszkódot leírjon és betartasson, ide, hogy mondjam, energia kell, meg kreativitás, tehát ez meg kéne alkossa minden iskola saját magának.
1: Na, olvassuk az üziket, mert azzal vagyunk egy kicsit lemaradva. Béla válaszol nekünk, hogy bocs, nem értettétek meg, rokkászerkorra gondoltam, építkezésben nem mehetek így. Mondjuk igen, azért szép, de jó, hogyha van egy sisak rajtad. Amúgy a gyerekeknek is munkahely az iskola, szabad időben mutogassa magát, ha akarja. Ezzel
0: egyetértünk, csak ennek nem a megoldása nem egyenlő az egyenruhával. Tehát az, hogy a gyerek nem mutogassa magát, az nem egyenlő az egyenruhával. Zoltán, Robert. Szevasztok! Szerintem ez kivételesen jó ötlet abból a szempontból, hogy elnézze a mostani diákokat és szüleiket, nagyon nagy a szakadék az öltözködést illetően. Azt azért tegyük hozzá, hogy ingyenes kellene legyen minimum 5 szett per diák. Ne érezze egy gyengébb anyagi környezetből jövő gyerek már az iskolában a megkülönböztetést, és a gyerekek azért nagyon kegyetlenek is tudnak lenni már nagyon fiatalkortól. Itt szerintem azok a szülők hőbörögnek a legjobban, akik esetleg a gyerekük öltözetével is akarják mutatni, hogy ők különbek a többinél. Zsolt, akkor mi a helyzet, ha a szülőknek nincs annyi a fejben, amennyi elvárható lenne? Igen, ez a szülőktől lenne elvárható ennek a dresszkódnak a betartatása. Egyébként én határozottan egyenruha ellenes vagyok, de nem azért vagyok egyenruha ellenes, mert úgy gondolom, hogy a gyerekem bármit is kéne képviseljen abból, amit a mi családunk hisz. Én úgy gondolom, hogy a gyerekem meg kell tanuljon úgy öltözködni, hogy a személyiségéhez ez leginkább illik, és amennyiben mondjuk egy egyenruha számára nagyon előnytelen lesz egy lányról beszélünk, azzal meg mit kezd akkor a szülő azzal a frusztrációval, amit ez okoz egy lányban, egy cserdülő lányban, kérdezem én.
1: El kell nektek mondjam, egyébként jó ez a Times New Romanos beszúrás ide, amit kaptunk korábban a hallgatótól, aki Leher. Kelemen Hunor ugye azt mondta, hogy ne Bukarestből döntsék el, hogy milyen egyenruha legyen, nem tudom, alsóbi vagy röcsögén, édes, mindegy.
0: Majdnem eldöntöttem, amúgy már csak mondtam.
1: Jó, Lehel írja. Sziasztok! Ez az egyenruha valakinek erősen jó biznisz lesz, egy állami szerződés szokás szerint túlárazva. Szülőknek meg plusz kiadás, egyrészt a gyermek hamar kinövé, másrészt egy gyerek nem elég, nem túl higiénikus ugyanabban járni, ugye, hogy egy nem elég, nem túl higiénikus ugyanabban járni napokig. Na igen, ezzel egyetértek.
0: Ezekben valaki gondolta így bele vajon? Te csak kérdezem.
1: De úgyis ez valamelyik populista peszedésnek volt a marhasága, amihez még egy auros is felült a vonat.
0: De milyen jó, se kormányunk, se semmi, de az egyenruháról tudunk dönteni.
1: Tényleg nem kéne egy miniszterelnöktől dönteni már? Tényleg, tehát valaki üljön ennek a francos vonatnak oda az irányító pultjára, és húzza meg a féket, vagy nyomja meg a gázt, hogy csinál, amit kell. Tényleg, de tényleg az egyenruha a legnagyobb, igazuk van.
0: Figyeljetek, mi játszunk egyet, aztán felöltözünk egyenruhába Bencével, magunkra veszünk valamit, amivel minden mindenünk kilátszik.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
3: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben erdélyszerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
5: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Tervezhető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Fársak utca 14.
9: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
13: ismét láger

0: úgy vagyunk, hogy jól vagyunk, és nem, hogy messze vinnénk benneteket, hanem adnánk nektek egy nyereményt. Ebben az órában a Pizza Joe részéről van egy pizza fogyasztási utalvány 100 leértékben, és láttuk, hogy Gábor azért megjárta magát arra fel, hogy...
1: Bázony. Figyelj most, mai árak mellett, mai világban.
0: Hey, figyelj.
1: Meg amúgy is.
0: Hallod-e, Zsolt, őszintén, ingyen pizzára mikor mondtál nemet? Soha.
1: Jó, soha az életbe.
0: Na, nézzük meg a következő hallgató, az fog-e valamit mondani, a ha Andreát hívjuk.
2: Haló.
1: Szervusz, Andrea.
0: Szia, Andrea.
1: Bészabó Zsolt, kis Bence. Keresünk a Vagányvágányból, a rádió.
2: Igen, sziasztok.
1: Mi jót csinálsz, gyere, áruld el nekünk.
2: Most ebédeltünk.
1: Ja, és közben felvetted a nyerős ruhát magadra. Remélem.
2: Igen. Hát nem számítottam rá, hogy hívtok, de most örülök.
1: Most ez így történt. Figyelj, közlekedéssel kapcsolatos mindenféle kijelentés van itt az alsójunkban. Én mindjárt egyet neked el fogok mondani, amire rá kell böknöd, hogy igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen böksz, akkor nyilván nyertél. Tehát, hogyha mondjuk nem teljesen egyértelmű az, amit mondunk, és akkor én azt mondanám, hogy inkább ne bökj rá, hanem még beszélgessünk egy kicsit. De lássuk ezt a mondatot. Azt mondják, hogy a GPS a műholdas navigációs rendszerek rövidítése. Igaz-e vagy hamis?
2: Ez hamis. Bocsánat, igaz.
0: Júj, az az igazság, igaz, hogy itt hirtelen az izzadság végigment rajtunk.
1: Egyébként mert... Global Positioning System, ezt rövidítették GPS-nek, GPS-nek, és hát igen, valóban a műholdas navigációs rendszer.
2: Igen, én is
0: használom. Nagyon helyes. Figyelj, az a jó, hogy a következő nyeremény az már házhoz fog érkezni, a Pizza Joe jó voltából egy 100 lei értékű vásár Adlási utalvány, illetve pizza utalvány boldog tulajdonosa lettél. Gratulálunk hozzá!
2: Na, szuper! A szuper, mert a kedvenc pizzázunk, úgyhogy a fiam nagyon fog örülni neki.
1: Csak a fiad, vagy ti is azért egy kicsit?
2: Hát mi is, mert mi is onnan szoktunk.
3: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro.
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagányvágány. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Na hát a Blue Oyster Clubig még nem jutottunk el Bencével, bár ott van a fejünkben, ugye ezt
1: azért kipróbálunk. Rendőrakadémiát, ha valaki nem látta, vagy ha igen, akkor tudjátok, a Kék Osztriga Klub. Na, tehát olyan egy ruhában fogok én járni ezért.
2: Na jó,
0: arról beszélünk a Vagányvágányban, hogy kell-e nekünk egyenruha, vagy nem. Rengetegen írtok, és várjuk, hogy még többen írjatok, hogy ez így megtörténik, akkor tartjuk a témát lemezen. 07
1: 30 54 88 88 Rádió Gaga alkalmazás, meg van Facebookunk is, meglepő módon most már hál' Istennek egy Rádió Gaga, ott írjatok nekünk, hírek után jövünk vissza.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezz be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám.
5: Septimia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Septimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Septimiában nem kell választanod.
3: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
8: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82.
9: Telefon 0745 123 897.
10: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
12: Jaj, csak már leoszta legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
10: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb

0: most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting, gyere és éld át a versenyzés élményét.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
2: Gyere!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Lomtalanítást szerveznek holnap Székelyudvarhelyen. Eltűnt autista kisfiút keresnek Bákó megyében. Borúségboltra számíthatunk a folytatásban is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Hadnagy Éva. Jönnek a részletek. A Richter skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt ma hajnali 1 óra 33 perckor Buzau megyében, Vráncsel szeizmikus térségében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 142 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 58 kilométerre Brassótól. Szeptemberben eddig 16 a Richter skála szerint 2 és 4,1-es közötti erősségű földrengés történt Romániában. Holnap szeptember 26-án városi lomtalanítást szervez az RDE. A lomhulladék olyan szilárd hulladék, amely méretes ujja vagy alakja miatt nem fér el a szabványos kommunális hulladékgyűjtő edényekben, ezért a rendszeres hulladékszállítás keretében nem szállítható el. Többek között alkalom nyílik megszabadulni a bútoroktól és lakberendezési tárgyaktól, fürdőszobai felszerelésektől és szanitériumoktól, valamint nagyméretű tartós használati tárgyaktól egyaránt. A székelyudvarhelyi lakosok önkéntesen és térítésmentesen helyezhetik el a háztartási lomhulladékot az erre a célra kihelyezett konténerekben a Termés utca 1-es szám alatt 8 és 14 óra között. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy legyen náluk személyigazolvány. Közös fellépésre szólítja fel a székelyföldi önkormányzatokat október 25-én a Székely Autonómia napján a Székely Nemzeti Tanács, hangsúlyozva, hogy az idei ünnepnek különös jelentőséget ad a közös cselekvés gondolata. Izsák Balázs SNT elnök az MTI-hez tegnap eljutatott mozgósító felhívásában rámutatott. Október 25-én Székelyföld és Kárpát-medence szerte ismét fellobbannak a székelyföldi autonómia igényre emlékeztető őrtüzek. Rendőrök, tűzoltók, csendőrök és önkéntesek nagy erőkkel folytatják ma is annak a 4 éves gyermeknek a keresését, aki tegnap tűnt el a Bákó megyei Dovtiána településen lévő otthonából. A Bákó megyei rendőrség szóvivője szerint egész éjjel keresték a gyermeket, és az akció ma is folytatódik. Több mint 250 embert mozgósítottak, ugyanakkor hőkamerát és a légirendészeti felügyelőség egyik helikopterét is bevetették.
4: Jelentősen változhat a romániai magánsportegyesületek önkormányzati finanszírozása a sporttörvény módosításával. Az elfogadott szabályozás szerint a helyi önkormányzatok évente legfeljebb 5 millió lejes tagsági hozzájárulást biztosíthatnak azoknak a non-profit sportegyesületeknek, amelyeknek maguk is tagjai. A támogatás az egyesületek működésére és sport céljaira fordítható, az összegről pedig a helyi döntéshozó testület határoz. A lehetőség nem vonatkozik automatikusan minden klubra, az egyesületeknek több törvényi feltételt is teljesíteniük kell. A rendelkezés hatályba lépéséhez az államfői kihirdetés is szükséges, olvasható a Székely Sporton. Marco Rossi szűkítette a magyar labdarúgó válogatott keretét a ma esti 21 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Doktori Csáron, Szalai József és Várkonyi Bence ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe, de a következő találkozókon még lehetőséget kaphatnak. Magyarország a budapesti Puskás Arénában fogadja Ukrajnát a B-liga második csoportjának nyitó fordulójában.
3: A szakemberek szerint borús marad az égbolt a folytatásban is, napsütés csak elszórtan várható. Jelentősen mennyiségű csapadékra nincs esély. 16-18 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
2: Egyenruháról beszéltünk az elmúlt órában, nyilvánvalóan egyen gondolatokkal nem, de a ti üzeneteitekkel, hogy egyen mindenkit meg a
5: penész.
2: Az irítség, aki nem szereti az egyenruhát, vagy aki szereti. Na mindegy, ez kiderül.
5: Igen, hát azt én már megtippeltem, hallgatóink többsége valószínűleg amellett fog szavazni, hogy legyen egyenruha az iskolákban. Nagyon-nagyon érdekes. Továbbra is várjuk, hogy mi a véleményetek ebben a témában. Úgy néz ki, hogy Bukarestben félig meddig már elfogadták azt, hogy legyen egyenruha az országban, az iskolákban. Válaszol, erre kezdjük ezt az órát, jön a La Cintura.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
3: Vagány-vágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánok.

0: egyenruhánál tartottunk, maradtunk, mert hogy most már félig meddig el is fogadták.
1: Ja, bocsánat, hogy ma a YMCA-t dudoráztam, de az egy másik dal.
0: Az egy teljesen másik dal.
1: Ott is vannak egyenruhások.
0: Különböző vélemények érkeztek, eddig többségében egyetértetek azzal, hogy jót tenne az egyenruha az iskolákban, hogyha bevezetnék. Mi elmondtuk, nekem egyértelműen nem a válaszom, tehát én ellene vagyok. Bencét nem tudtam eldönteni, ő ilyen felemás dologban van. Én nem ezzel oldanám meg azt, hogy a gyerekeknek kirívóan, ne tiszteletlenül és főként ne megkülönböztetően öltözzenek. A megkülönböztető alatt nyilván a drága ruhákat értjük. Azért az valóban elég furcsa, amikor mit tudom, valaki Vuitton kabátban meg cipőben jön a másiknak,
1: az,
0: meg szegénynek a tájhámból.
1: Még benne volt.
0: Hogy érted?
1: Az még benne van az egyenruhában.
0: Mind a kettő, a kabát is, meg a cipő is benne van, amúgy ez
1: úgy gondolom, hogy ez mindegy. Olvasom, hogy Levente mit írt, jó? Lehet ezen is gondolkodni. Elmúlt időben egy szupermarketben dolgoztam. Néha bejöttek neoburzsúj, ezt még nem ismertem, középiskolás lányok.
0: Ez de jó.
1: Oké, rendben van.
0: Tetszik ez.
1: És amikor szóltam nekik, hogy tartsák be az üzlet szabályzatát, jött az ironikus nevetés, hogy szerencsétlen, csak azért vagy itt, hogy segíts nekünk. Aztán rohanás a reklamációs pulthoz. Na, kinek volt igaza? Ha a szabályzatra hivatkoztam, jött a vigyör és a beszólás. Előbb néznek, kivel szemben intézkedsz. Körülnéztem. Én legtöbbször csak egy elkényeztetett kis csitrit láttam. De hát valahogy a progresszív iskola rendszernek is meg kell teremteni a maga pintyőkéjét. Ezt nem egészen értem, hogy mit
0: én
1: akar.
0: Igen.
1: És az amszterdami szabályokat. Na, akkor vicces, magyarázd el nekem.
0: Hát nyilván azok a pintyőkék, akik...
1: Szobalányokat egyébként megbotlott a nyelvem, de...
0: akik úgy viselkednek, mintha ők tojták volna a spanyol viaszt, legalábbis az apukájuk, és ezt nagyon jól tudják. Amúgy csak mondom, hogy kíváncsi lennék, hogy mondjuk a pintyőkék meg tudnának-e fogalmazni egy levelet úgy, vagy egy üzenetet úgy, ahogyan Levente tette. Köszönjük nagyon szépen a véleményedet, Levente. Ugyanakkor meg itt azt is hozzátenném, fun fact, hogy ugye a burzsúj, mint a hipster szót, azt Jack Kerouac találta fel. Jó, menjünk tovább. András írja nekünk egyenruha, és utána katonai ruha. Hát reméljük, hogy erre nem kerül sor.
1: A burzsúj nem éppen Kerouac, csak ő terjesztette el. A burzsúázia.
0: A burzsúázia az igen, de hát ilyen a popkultúrában ismerté igazából őt, tehát a hipstert viszont ő találta fel. Jó, nézzük csak még az üzeneteket, mert hogy vannak az egyenruhával kapcsolatosan. Írja nekünk Adél, ez most mi? Megint el kell adni valamit jó pénzért az embereknek? Vajon melyik nagy kutyái az a vállalkozás, amelyik egyenruhákat gyárt silányanyagból, hogy gyakrabban kelljen majd venni? Hülyeség szerintem. Attól még a másik gyermeknek lesz márkás cipője, legújabb almás telefonja, márkás táskája és költőpénze sokkal több, mint a másiknak. Szóval, amivel etetik az embert, hogy miért szeretnék, ha lenne egyenruha, már itt megbicsaklik. Adél, 100%-ig egyetértünk veled, pontosan így gondoljuk, ez semmilyen fajta különbséget nem fog elmosni a gyerekek közt. Azok a gyerekek, akiket úgy nevelnek otthon, hogy mutassák,

0: hogy különböznek a többiektől, mert hogy több pénzük van, vagy hát tudom én.
1: Azért még mondok egy dolgot, tudod, hogy ne igen. az legyen, hogy pénz kérdése. A szép lányok szépek lesznek. A jól sportoló fiúk, jól sportoló fiúk lesznek. Tehát, hogy ezek mindegy, mivel öltözteted őket. De Réka üzenetével folytatom. Sziasztok, személy szerint nem támogatom az enyenruha viselését, csak ha az iskola fizetne. Ettől nem lesznek enyenrangúak a gyerekek, sőt, a kis jövedelmű családok meg fogják tudni engedni maguknak a túlárazott enyenruhákat, kérdi. Főként, ha több gyerekük is van. Ez az egész egy biznisz valakinek. Köszönjük szépen, Réka.
0: Érdekes, hogy erre mutatunk majdnem mindannyian.
1: Én, tehát figyelj, nem én találtam ki, és nem én osztom a spagetti, a makaróniból a likat, hanem egész egyszerűen az van, hogy erre vannak tanulmányok, amiket azért úgy kicsit megturkáltam, mielőtt bejöttünk volna a stúdióba. Igaziból már többször felkerestem ezeket. Nem segít, nem ez a megoldás. Az egyenruha mellett még láttunk azért félrecsúszott dolgokat.

Szélföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vel.

0: volt osztálytársam, és egy Jancsi. Ne foglalkozzunk az egy idősen.
1: Ó, Gábor, lemaradtál erről a... Fú, Bence, erre a mondatra tényleg képes voltál? Azt a mindenit. Jó, Zsédeny Adriánt hallgattuk. Gábor legnagyobb örömére Bencének az osztálytársát. Jó, nem voltak osztálytársak, csak mondjuk.
0: Nem, de a Csanna Marival voltam osztálytárs, az viszont igaz.
1: Megnéztünk néhány kutatást, mert hogy rengeteg társadalmi, szociológiai, ugyanazt mondtam, rengeteg szociológiai, pszichológiai kutatás és edukációs kutatás foglalkozott már az egyenruha kérdéssel. Nagyjából azt mondják el, amit nem mondunk el. És igen, néhány pornófilm is. Azt mondják el kb., amit mi mondtunk el ezzel, nem azt akarjuk mondani, hogy okosak vagyunk, de azért de. De szerencsére rímel azokra a dolgokra is, amelyeket ti írtok, nem mindre. Például a National Center of Education Statistics, ő több amerikai egyetemen készített fölmérést, és azt igazolták vissza, hogy az egyenruha csökkenti a márkás ruhák körüli státuszversenyt, a divatalapú kiközösítést és a társadalmi osztályok közötti látható szakadékot. Ezzel szemben egy másik, meg azt bizonyítja, hogy a gyerekek ezt nagyon gyorsan áthidalják, és nagyon gyorsan átviszik más nem szabályozott eszközökre, mint a telefonok, cipők, kabátok, ékszerek.
0: Mondjuk úgy, ahogy a szociológus mondja, indirekt státusz szimbólumok.
1: Így van.
0: Tehát cipő egyértelmű. Telefon egyértelmű, kabát benne van, ékszer. Figyelj.
1: Most érted, tehát megrakod magad.
0: Jó véres gyémánt Afrikából.
1: Aki Pandorával fel van nyomva, könyökig az fel van nyomva, könyökig mindegy, egyenruha van rajta.
0: Mi ez a Pandora?
1: Hát ez a kiegészíthető kis karkötő, már nem tudom, 20 éve, hogy feltalálták, de azóta is minden jó, évben divatba jön. Mindegy, ott a táska. Tehát azt, hogy milyen táskával jön, most érted?
0: Most megint, tehát a Vuitton cipő mellé a Vuitton táska, most nem tudom miért a Vuittonon, már van nálunk ez a kifejezés, ugye a román használja Vuittonica, úgyhogy onnantól arra fele valószínűleg, hogy pont a Louis Vuitton divatház az, aminek a termékei, meg egyébként abból csinálnak ilyen pici panka accessorit, ami...
1: Pici panka accessorit.
0: Ezt nem tudom magyarul elmondani, elnézést, ide előjetek, itt a melkason, várom az SMS-t, hát 0-3-5-88-88, itt lehet anyázni. Na, mindegy, az a lényeg, hogy nem oké, na tehát tényleg sokkal inkább lehetne azt mondani, hogy luxus márkákat nem engedi ez az iskola, egyszerű fekete-fehér ruhát. Puszi.
1: Azt írja nekünk Viola, hogy sziasztok, skacok, szerintem sok szülőt kellene megnevelni, és akkor nem lenne szükség egyenruhára.
0: Sok szülőt meg kéne nevelni, mert az a kedvenc, amikor aztán elkezdik magyarázni a tanároknak, hogy kéne tanítani, de mindegy. Nem mondom, hogy van az a tanár, aki kéri a pofot, de nem mindegyik.
1: Kapaszkodjatok meg, több szociológiai elemzés rámutat arra, hogy ha az olcsóbb megoldás nem mindig valósul meg, az egyenruhák megvásárlása a szegényebb családoknak egyszeri nagy kiadást jelenthet, és jobb esetben egyszeri. Főleg azokban az esetekben, amit már többen is írtatok, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk több gyereknek kell ezt megvásárolni, mert hogy az állam nem biztosítja, mert nem esel bele abba a kategóriába, vagy nem tud bizonyítani, vagy meg. Tudom én. Közben a másik, mit tudom, minimálbéren van bejegyezve, de annyit keres, mint a CIA igazgatója.
0: Jó, mindegy, tehát...
1: Tudjuk, tehát ezek azok az igazságtalanságok, amelyeket nem old meg az egyenruha sem.
0: Azért tisztázunk dolgokat. Attól, hogy valami szülő gazdag, nem kell a gyerekét is azonnal Vuittonba öltöztesse. Ez se feltétel. Tehát láttunk ilyet. Igen, a gyerekeknek jobb ruhái vannak, ez a sajnos adott, és adott is lesz. Mert hogyha megengedheted a gyerekednek a jobb minőségű ruhát, nyilván azt fogod megvenni.
1: De nem azért, hogy mutass, hogy...
0: Nem azért, hanem azért, mert egyszerűen járjon jobb minőségben, mert te is abba akarsz járni. Ismerünk, jó lenne ismerni, nem? Láttam néhány milliárdos New Yorkban szólaltatták meg, mondom milliárdos, nagyon egyszerű ruhákba járva, összek, hogy a cipője így is többe kerül, mint a ruhatárok. Nyilván megjön egy szabó, és ő csinálja az öltönyt neki, meg jön egy cipész, ő csinálja a cipőjét neki. Mit látsz? Egyszerű fekete cipő. Tessék. Mindegy, az egyszerű fekete cipőből abból van 1001 kategória árban, és talán ez lenne a legfontosabb. Kicsit megcsicsenünk az elkövetkezőkben, a Shaboozy felvétele szól, azaz a Tipsy, ami csicsentet jelentene, a Bar Song, a Bar

0: Na jó, mondunk még valamit, amiben fogadjuk, hogy nem hisztek. Jó, ez kiderült, hogy az egyenruhában hisztek is, meg nem is. Ennyit tudok elmondani a hozzászólások alapján. A Gaga népe azt mondta, hogy nem tudja.
1: Volt, aki hisz benne, volt, aki nem. Egyébként én még mindig azt mondom, hogy akkor azt a lehetőséget kéne megteremteni, egy, legyen szabályozva, hogy valahogy a jó érzés határai körül öltözzön minden diák, ez szerintem rendben volna. Kettő, dönts el az iskola, hogy akar-e egyenruhát, és ebbe vonják be a diákokat és a szülőket is. Köszönöm szépen.
0: Dress code, hashtag ne gyere bugyiba iskolába. Ez kb. Ennyi.
1: Hát igen, jó. És ne essen ki a fél mellett a bluesból, és csávóként se lógjon ki a fél...
0: Na, szóval tudunk mondani még dolgokat, amiben nem nagyon hisztek. De az igazság, hogy lassan már mi sem.
1: Ez, az időjárásban nem hiszünk.
0: Így van. Mindig összefügg ez a téma, hogy mi mit mondunk róla, azzal, hogy mikor beszéltünk utoljára rádióban, interjúban meteorológussal. Tehát emlékszem, hogy egy időben rendszeresen behívtam meteorológusokat műsorba, csak azért, hogy a hitemet szerezzem vissza az időjárás előrejelzésbe.
1: És megnyugtattak, hogy nem.
0: Nem, mert valamennyire azért sikerült nekik, mert nagyon-nagyon okosan el tudják azt mondani, hogy nem ők a hülyék, hanem egyszerűen
1: az előrejelzési modellek.
0: Így van. Kezdve ott, hogy Romániában még mindig nagyon sok helyen hagyományos előrejelzési modelleket használnak, vagy modellezési stratégiát használnak. Ez nem minden esetben felel meg azoknak a légköri körülményeknek, amelyek mostanában kialakuló félben vannak. Azaz nem tudják megfelelően előrejelezni az időjárást, de még egy fél napra se, nemhogy több napra. Mi nyilván nézzük, próbáljuk nézni az Országos Meteorológiai Központnak az előrejelzéseit. Emellett több helyen mindig megnézzük, főleg a híradós kollégák ellenőrzik, hogy hol mi a helyzet. Azért a híradóban, amit hallotok, ami nagyjából a napról szól, vagy a napnak a valamelyik részéről, az azért reálisnak tekinthető.
1: Igen, de akkor mondtam neked.
0: Na, megnéztem most hányat.
1: Azt csináltam, behívtam, azért Székelyudvar helyett, mielőtt valaki megkérdezné, hogy miért nem Marosvásárhely, miért nem Barót, azért, mert Székelyudvarhely szokott középen lenni. És akkor... Mondom.
0: Na, udvarhelyiek, elég-elé vagytok, középen
1: igen,
0: vagytok,
1: ti vagytok középen,
0: na tessék, ennyi.
1: Ezzel. Kérem szépen, azt mondják a meteomókusok, hogy ez a meteoblúsok. 19 fok vasárnap csúcsban és mínuszban, illetve az alsó, az alacsony részen
0: éjszaka.
1: 6 fok, igen, ennyire hűlhet le. YR, ők
0: azt mondta az alacsony részen?
1: Igen, azt mondtam, köszönöm szépen, hogy kiúztak. Igen, ők azt mondják, tehát figyelj, a 19 és 6 között. YR, ők a norvégek. A norvégek, azok azt mondják, norvégok vagy norvégek, hogy szereted?
0: Gok.
1: Akkor a norvégok.
0: De ezt már megbeszéltük a VB alatt, hogy a gekko az nem helyes. Okay.
1: Jól van, örvendek, hogy a gekko nem helyes. A vasárnapi székelyudvarhelyi előrejelzés a norvégok alapján 17 és 5 fok között mozog.
0: Hát ez közel van, 16 és 6.
1: A 19 és 6. Ja. És a 17 és 5 az nem. De akkor megyünk egyel tovább, kérlek szépen, az AccuWeather szerint 20 és 7.
0: Na tessék.
1: És akkor így mit csinálják? Tehát, hogy ilyen alapon ülsz egy rádióba műsorvezetőként, vasárnap érted, próbálod elmondani a hallgatónak, hogy mit öltözzön, megászik, és neked írja az SMS-t. Te azt mondtad, hogy nem fog esni.
0: Tehát... Ó, nekem van egy nagyon-nagyon jó. Tehát én a Marosvásárhelyi rádiónál kezdtem a rádiózást ezelőtt 20 évvel. És ott tehát úgy van a történet, hogy még mielőtt még oda engednének híreket olvasni, egyszer, ugye az első felében egyszer oda engednek, hogy olvas időjárás jelentést, és akkor így szépen lassan haladgatsz. Na, van nekem egy csodálatos történetem egy ilyen időjárás jelentéssel kapcsolatban, azzal fogjuk folytatni nem sokára, de hát itt vannak még dalok, amelyeket meg fogunk hallgatni.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: reklám.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
3: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
4: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
3: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
4: 0786 498 098
3: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
6: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
8: Most először Csíkszeredában.
9: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
10: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
11: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
12: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
13: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruiter@hochland.com e-mail címre.
14: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
15: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
16: Gyere!
15: Reklám után
17: ismét lágerek és

0: nekem is jár.
1: Azt tudjuk, hogy semmit sem tudunk, és mondom miért. Mondtam, legyen akkor Marosvásárhely is benne az előrejelzésben. Kérem szépen, behívtam az előrejelzést, azt mondja Meteo Blue, hogy 21 és 7 között alakul vasárnap az időjárás. Azt mondja az YR, hogy 20 és 6 fok között alakul. És akkor azt mondja az AccuWeather, az legalább egy kicsit következetesebb, hogy 22 és 8 fok között. Most már csak annyi kérdésem van, hogy házon kívül vagy házon belül, mert ezek után azért egy kicsit ez is már bosszant.
2: Szóval. Zsótika, 20 éves, megnézi a szebenieket, mit mondnak, megírja, akkor én kicsit cetlikre írtuk még a híreket, meg az időjárás jelentést is, megyek le a cetlikémmel, hogy a hírolvasó után én is végre szót kaphatok, mondjam el az időjárás jelentést. Leülök a székbe, ez egy ilyen kis stúdiót kell elképzelni, közszolgálati rádiónál, tár van nyitva az ablak mellettem, egy másik háznak a tűzfalát láttam rajta keresztül. Nézem a kis cetlicskémet, közben a technikus már elindította a függönyt, ami azt jelentette, hogy mindjárt következek és kell olvassam az időjárás jelentést. Előttem a papírra az volt írva, ragyogó időjárásra számíthatunk adáskörzetünk területén. Akkorát rittyent mellettem a villám, tehát nagyon közel csapatott le, és ahogy rittyent, úgy egyből elkezdett zuhogni az eső. És mindez hallatszott be a mikrofonba is, mert mellettem volt kinyitva az ablak. Nyilván kétségbe estem, tehát olyan szinten kétségbe estem, gondolhatod, ez volt nem tudom, kb. Tizedik megszólalásom a közszolgálati rádióban, úgyhogy ennyi jött ki belőlem. Kedves hallgatóink, adáskörzetünk területén rendkívül változékony időre számíthatnak. Nézett a technikus, most mi mondom, halál, vége van a híradónak, mert ennél többet nem tudok elmondani fejből.
1: Igen, az előrejelzésünk arra utal, hogy napsütés lesz, a szemünk az ablakon keresztül, pedig azt mondja, rohadtul esik az eső.
2: De mindemellett ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire hisztek, vagy mennyire nem hisztek a meteorológusokban és a meteorológiai előrejelzésben. Nem akarunk itt egyetlen meteorológus sem megsérteni.
1: Nem, nagyon nem, de hadd mondjam el neked, hogy a legszebb az, hogy az elmúlt 5 évben mindig azt olvastam, rendkívül hideg telünk lesz. Az, hogy nehéz telünk lesz, azt most már kezdem elhinni, mert a gáz az drága, de hogy ezen túl. Igen.
2: Na most kimer manapság már ilyeneket kijelenteni, hogy mit tudom, az idei október legebb lehet a megszokottnál.
1: Hát például az ANEME, az Országos Meteorológiai Szolgálat.
2: Gratulálok.
1: Van. Szeptember végén és október első napja, nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatóak, ez a nesze semmi fog meg jól. Ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű. Ha senki nem merre azt mondja, hogy lesz.
2: Azért megkérünk szépen, hogy csak emiatt ne foglaljatok családi nyaralást október elejére, mert jártak már borul.
1: Gyere, csináljuk úgy, hogy jó legyen. Lányok, ne tegyétek még el a miniszoknyát, lehet még fel lehet néhányszor venni. Maradjunk ennyiben.
3: Sírja tesszük a délutánokat. Vagány!

0: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: kit mennyire csinált meg élete során az időjárás előrejelzés, erre azért kíváncsi lennék. Nekem is van egy-két történetem, hogy láttam, hogy milyen csodálatosan szép idő lesz. Reméljük, hogy van nektek is néhány, hogyha megírjátok nekünk, azt nagyon szívesen veszünk.
1: Róbert írja a legények, van egy barátom, aki az egyik rádiónál dolgozott műsorvezetőként. Egyszer olvasta az időjárást, hogy eső van erre. Én ráírtam, hogy a redőnyt húzza már fel, mert hét ágra süt a nap. Na igen, ez az, amikor a leírt nem talál a valósággal. Nem biztos, hogy mai nap már lesz napsütés, de az inkább az órára írható.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
2: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Mi csináljunk a lány búcsún?
6: És a legény búcsún?
5: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
4: Pági túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor pagitours.ro.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség! Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
9: Magyar Mennyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar Mennyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
10: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
2: Társadalmi célú hirdetés.
14: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Rekordszámú határozattervezetről döntöttek a városhatják a szeptemberi tanácsülésen. Egyre többen vállalnak mellékállást. Ma még kitart a borús idő, hétvégén több napsütésre számíthatunk. Jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Részletes híreink következnek. Az üzemanyagárak új rekordszintet értek el a romániai töltőállomásokon, miután ma reggel több lánc is újabb áremelést hajtott végre. A gázolaj ára így többfele átlépte a 11 lej per literes lélektani határt, a benzin ára pedig országszerte meghaladta a 10 lej per literes szintet. Aztán váratlanul visszacsökkentették az árakat a kutak. A Pekó online ármonitoron ennek nyomán délelőtre már nem látszott az áremelkedés hatása. Az újabb áremelés után azonban soha nem látott szint áll mind a benzin, mind pedig a gázolaj ára. Mint ismert, az üzemanyagok ára annak ellenére emelkedik folyamatosan Romániában, hogy a kormány 25%-kal csökkentette a jövedéki adó emelését. Rendes havi ülését tartotta tegnap a Székelyudvarhelyi Városi Önkormányzat képviselőtestülete. A tartalmas 35 napi rendi pontból álló ülésen a 2026-os általános költségvetés kiigazításáról is szó esett. Több fontos tétel is bekerült a büdzsébe, a megnyert Mária téri fejlesztési pályázat forrásai, a kórházzal közös digitalizációs projekt, a nagy mobilitási projekt elszámoltatásaiból visszatérült több mint 6,3 millió lej. Az urbán RT által visszaosztott 463 ezer lejes osztalék. Emellett döntés született a Vár és a Betlen Gábor utca csapadékvíz elvezető hálózatának javításáról, oktatási intézmények ideiglenes elhelyezéséről, szociális lakások kiutalásáról, valamint az építési törvénynek megfelelő helyi integrált véleményezési bizottság létrehozásáról is. Az év első 9 hónapjában 13%-kal nőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma a tavalyi azonos időszakhoz képest. Pozíciónként átlagosan 49 pályázat érkezett a részmunkaidős állásokra, míg a teljes munkaidős és a szezonális lehetőségeknél ez az átlag 69 volt, derül ki az AirJobs online állásportál tegnap közzétett adataiból. A felületen közzétett adatok szerint év eleje óta 1,3 millió jelentkezés és regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra, számol be a news.ro. Őrizetbe vettek egy 47 éves Gyurgyu megyei férfit, miután részegen halálos balesetet okozott, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett. Továbbá elhagyta a baleset helyszínét, megpróbált elmenekülni. Az első vizsgálatok szerint a 47 éves Stanest községből származó férfi túl gyorsan hajtott, elvesztette uralmát a jármű felett, letért az úttestről, majd a mezőn felborult. A balesetben az autóban utazó 61 éves személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A sofőr elhagyta a baleset helyszínét, a rendőrök azonban rövid időn belül megtalálták otthonában. Az alkoholszonda 1,24 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki a leheletében. Az ügyben gondotlanságból elkövetett emberülés, vezetői engedély nélküli járművezetés, ittas vezetés, valamint a baleset helyszínének elhagyása miatt indítottak büntető eljárást. Túlnyomó rész borús idő várható a nap további részében is, de hétvégén már több napsütésre számíthatunk. A felmelegedés is tovább folytatódik, 17-19 fokos nappali csúcsértékek várhatók. Csapadék a hétvégén sem valószínű.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
0: Ott tartottunk még legutóbb, hogy mennyire hiszünk az időjárás előrejelzésnek. Közben kaptunk egy időjárás jelentést Szidóniától. Marosvásárhelyen 21 fok van, süt a nap, 16 óra 56 perckor. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Ez itt a Vagány-Vágány, szevasztok!
1: Így van, nem vagytok egyedül, veletek vagyunk. B. Szabó Zsolt, Kis Bence a mikrofonok mögött. És a várva várt Olivia Rodrigo, nekem a számban kötös kalács, bocsánat, ezt nem így illik rádióba csinálni. Jön a Good For You, nekünk is jó.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
15: Vagány-Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Rádió Gaga délutáni műsora.
1: A Vagány Vágás. Sírja tesszük a délutánokat.

0: Na hát, ha itt alszol, ha nem alszol, itt vannak komoly dolgok közben. Az időjáráson innen is, az időjáráson túl is. Na, az a helyzet, hogy nagyon sok helyre be tudnánk szúrni az elektromos roller témáját. Tehát ez egy olyan dolog, aminél jobban engem semmi nem frusztrál szerintem a hétköznapokban. Nagyon kevés dolgok tudok mondani, ami csak megközelíti azt, hogy engem mennyire frusztrál ez az elektromos roller. Jó, most biztos mondjátok a rádiókészülékek másik felén, hogy boldog vagyok, hogy csak ez frusztrál.
1: Igen, meg,
0: hogy
1: és azt akartam oda, hogy nincsen neked semmi bajod ezen kívül az életben?
0: Figyelj, a két lánygyerek apjaként engedd meg, hogy frusztráljon ez a dolog, főleg a kicsi 5 éves, és őszintén, hogyha elindulunk bárhová sétálni közösen a családdal, az nincs rendben, hogy nekem végig az van a fejemben, meg egyebet nem mondok a gyermeknek kb. 10 másodpercenként, hogy nézzél szét olyan helyen, ahol sétáló van. Tehát mondom, sétáló, ahol biztonságos lenne, hogy a gyermek bármit csináljon. Erre fel 10-14, max. 15 éves suhancok 50-nel szágoldoznak az elektromos rollerrel. Erre mit csinál a rendőrség? Őszintén engem piszkál, hogy van-e rajtam mellény. Most őszintén?
1: Tehát mert?
0: Hol élünk? Úgyhogy közben van két méreg drága lámpám, meg van mindenféle, csak mellényem nincs, mert random, mint a bűn.
1: De nem kell mellényed legyen, kell rajtad fényvisszaverő elem legyen.
0: De nincs rajtam fényvisszaverő elem se.
1: Akkor
0: na mindegy, nem ez a lényeg, hogy rajtam mi van.
1: Az a te hibád viszont.
0: Na, de itt közben meg olvasunk egy hírt, hogy egy 13 éves kisfiú elektromos rollerrel próbált meg egérutat nyerni, konkrétan menekült a rendőrök elől, tehát egy ilyen bűnüldözői történet zajlott le. Bencétnek átadom a szót innen.
1: Igen, hát képzeljétek el a lemenő nap fényét, ahogy a Konstancára jellemző tájat, ami ez esetünkben egy elég redves földút, jó poros, némi dzsumbújjal mellette. Na, szóval ebben a dzsindzsásban gyermekem nyomja, mint süket a csengőt. A rendőrautó meg utána. Nyilván nem akarták elütni, azt is tudták, hogy ha ez olyan roller, mert láttam olyat, ami nincsen korlátozva, tehát lehet vele 100-zal menni. Kölyök akkorákat ugrátott, így is néztem, hogy ott fog kinyúlni. Nyilván, hogy miért állították meg? 16 éves korig kötelező a sisak viselete elektromos rollernél.
0: És nem szabad járdán közlekedni vele.
1: Igen, ez is megvan. Bicikli úton kellene. A múltkor láttam srácot, aki nem így tett. Láttam olyat is, aki leszállt ügyesen a zebránál, áttolta a villanyos rollert, utána felszállt, és tovább folytatta a bicikli úton sisakkal a fején, tehát hogy azért nem mindenki hülye. És ez így rendben is van. A többiek azok, akik nem így tesznek, igen. A szülőt hülyézem le. Nagyon. Ha azt akarod, hogy a gyerekednek szétmenjen az agya a földön, akkor hajrá, ez egy jó megoldás. Villanyos rollerrel 99%-ban arcra esnek az emberek. Igen, arcra. A fejüket ütik meg. Így Becsületes van. Neppernek egy egész komoly videója van, keressétek meg YouTube-on. És na mindegy, itt a történet pedig egy üldözésbe torkolott. Nyilván rendőrök azért akarták megbüntetni, vagy megszólítani legalább, mert 13 éves nem fognak megbüntetni, mert nem lehet megbüntetni, 14 kell legyen.
0: De vajon ezek a suhancok, akik nyomják a járdán ezekkel a temus rollerekkel, ezek biztos, hogy tisztában vannak ezzel, hogy ők nem büntethetők. Mert ennek a történetnek azok után, hogy nem árt meg a rendőrségnek, azok után, hogy üldözték a rendőrök, és azok után, hogy megfogták a rendőrök, semmi más nem tudtak vele csinálni, mint hogy elvitték a rendőrségre, beívták a szüleit, reggel
1: hozzá engedték. Akkor rendben van az, ami mit tudom én, ami gyerekkorunkban volt, hogy a rendőrtől két olyan taslit kaptál, hogy nyakad megtérült.
0: Inkább.
1: Egyébként a nem

0: Előcélzat miatt én is úgy gondolom, nem szeretem a testi sértést. Anyukáikat megbüntették-e?
1: Nem, tehát ez
0: őket kellett.
1: De legalább az eszközt kobozzák el, vagy csinálják valamit. Tehát ez nem megoldás, hogy oké, 13 éves, nem büntethető, mennyi haza. És holnap ugyanúgy száguldozzál a járdákon, veszélyeztetve mindenki életét, inkluzív a sajátodat.
0: Igen, tehát több gyerek is ezzel rollerrel, villanyrollerrel száguldozott, megjöttek a rendőrök, utána eredtek a srácnak, ezt később el fogjuk mondani, miután meghallgatjuk a Noisette felvételét, jön a Never Forget You.
2: Sikre tesszük a délutánokat. Vagy

le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Young Right Now, Robin Schulz és Dennis Lloyd együttműködését hallgattuk. Ez itt a Rádió Gaga, és igaziból valahol ott maradtunk el. Zsoltnak megvannak a frusztrációi a villanyos rollerekkel. Az igazság, én csak egyszerűen köz és önveszélyesnek tartom őket. És elég sok ilyent láttunk az idén. Hát most egy olyan történet volt, ami Konstanca megyében zajlik, hogy srác megpróbált a rendőrség elől lelépni, ezt még le is filmezte valaki. Vannak alapvető szabályok. Ahhoz, hogy kimenjél, 14 évesnek kell legalább lenned, illetve fontos, 16 éves korig kötelező a bukós isak. Én egyébként, ha villanyrollereznék, gyorsabb villanyrollerrel.
1: De azért 16 éves, 16 év fölött gondolom már megjárja az agyat, hogy tegyél valamit a fejedre.
0: Valószínűleg akkor már inkább jobban bíznak abban, hogy megállsz. Tegnap be kellett, mit tudom én, mindegy,
1: vagy
0: este ment előttem egy ilyen villanyroller, és néztem, hogy tudod, milyen vacak megelőzni? Nyilván nem megy az út szélén nagyon városban, mert ha az út szélén megy, nagyon ugyanaz van, mint biciklivel. Nagyon az út szélén mész kellemetlen. Csak egy bicikli lassan megy. És mennyivel mész városban? Olyan 20 valamivel. Uh-huh. Bringával. Az már jó tempó. Ez 45-tel ment, 50 kör. 45-50-nel.
1: És nem ugyanazon akad meg az a kis kerék, mint egy nagy kerék.
0: Nyilván meg a másik az, hogy a biciklinél máshol van a súlypontod. Így neked van. A súlypontod jobban eloszlik. Tehát bringával is nagyon el lehet taknyolni.
1: Ezért van az, hogyha elengeded mondjuk a kormányt biciklivel, akkor még tudsz menni vele, a rollerre nem tudsz menni.
0: A villanyrollernek elengeded a kezét, kezed azonnal eltaknyolsz. Az emberem volt sisak, meg nem, hogy mondjam, nem is biciklizett, nem is rollerezett csúnyán, vagy rosszul. Nagyon kellemetlen volt. Csak néztem, hogy de menjél fel, könyörgöm, van egy bringaút.
1: Ja, igen.
0: Nem ment rá. Mindegy, csak azt nem megelőztem. De nem szeretem, na, félek tőle, de, és szerintem egyébként jogos a félelme. Meg
1: ott van
0: is.
1: Az egyik oldal, tudod, hogy kellemetlen, meg mit tudom én felnőttként, de mikor a gyereked biztonságát kell féltened egy ilyen helyzettől, egy olyan szituban, amikor amúgy nem kéne féltened. Tehát mikor azért mentek ki, mert hogy nem tudom, a gyermek nyugodtan biciklizhet, meg szaladgálhat a parkban, mert azért van kialakítva minden városban a sétáló és a park, hogy ott a gyerekek tudjanak szaladgálni, a szülők meg tudjanak sétálni. Na, és mindebbe köp bele egy ilyen jelenség, amit nem képes sem a helyi rendőrség, sem a rendőrség valahogyan kézben tartani. Ezt nem tudom megérteni komolyan. Tehát nem tudom felfogni, hogy nem képesek erre. Hogy ha én ennyiszer látom, akkor ők hogy nem látják?
0: Figyelj, én kezdeném ott, ami mindig a rendőrség, helyi rendőrség kérdésnél felmerül. Szólt-e valaki?
1: Hát amire szólok, már ott van a másik negyedben.
0: Ez van. De érted, a rendőr se tud mindenütt lenni. Tehát ez az a helyzet, hogy...
1: Csak hol van, hogyha én ennyiszer látom, ők
0: kettő,
1: is kéne...
0: hogy jogszabályilag ezt hogyan lehetne megoldani, mert inkább onnan kezdődik a baj.
1: Nem, megvan, Bence. Tehát megvan a törvény, ami alapján ezek büntethetők. Tehát sétáló utcán, járdán, semmi keresni valója az elektromos rollernek. Csak ott elektromos rollereznek. Majdnem kivétel nélkül mind a járdán látom őket, vagy a sétálókon. És mindezzel mondom, ezzel magasított temus rollerekkel.
0: Ahol biciklivel lehet menni, ott lehet roller, villanyos roller, és nem tudsz büntetni. Tehát itt megint az van nyilván, meg tudod-e mondani, hogy amikor megvan enged, vagy N kilométer sebesség, tehát biciklivel is mehetnél elvileg 50 kilométerre. Nem fogsz. Tehát itt egy kicsit az van, hogy fiatalok is nem is nagyon tudják, hogy mit kéne csinálni, de legalább problémát is okoz az egész történet így egybe.
1: Most az a hülye egy kerekezés, aztán még a másik. De mindegy, az a lényeg, hogy közveszélyes mindenkire nézve, a rolleresre nézve is, meg nyilván a járókelőkre nézve is, nem beszélve mondom a gyerekekről, tehát egy, mit tudom, 3 évest elcsap 40-nel, kezdi csokolom. Tehát nincs onnan tovább, amiről beszéljünk. Na, hogy ezt a szülők miért nem gondolják meg, amikor ezekkel a rollerekkel, ezekkel a gépekkel a gyermeket kiengedik a házból, ez számomra felfoghatatlan, lehet rám haragudni jó nyugodtan, ettől függetlenül pont így fogom gondolni.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Jézus és Mária, hogy mekkora eltáltás volt itt a számterén.
1: Szálltáltás.
0: Igen, bocsánat.
1: Bocsánatot kérünk szépen, de legalább hallhattátok, hogy milyen zenére beszélünk. Hát néha szeretjük megmutatni.
0: Az a helyzet, hogy a Zsoltán egy kicsit belenézünk a bukszákba, és ebben elfilóztunk. Kiderült ugyanis, hogy mennyit
1: azt
0: kerestek.
1: Buksza.
0: Igen, azt mondta, hogy buksza.
1: Én már rég nézegettem több bukszát, nem másért, hogy
0: nem olyan
1: egyben nézegettek, hanem másért.
0: Itt az INESZ, ez az Országos Statisztikai Hivatal, vagy intézet ki, ahogy akarja hívni, az AgilePress ismertette, hogy miről is van szó. Kérem szépen. Az országos átlagbérhez képest az információ technológiai ágazatban 94,3%-kal, a kiadó tevékenység rádió és televízió műsorszolgáltatásban tartalomgyártása 76%-kal kerestek többet, mint az országos átlag. Zsolt?
1: Ne, hó, hát miért nem szóltak nekem is, hogy többet kerestem? Hát én nem láttam.
0: Ennyi. Tudod, mennyi volt a tavaly az átlag?
1: Vagy a többiek kevesebbet csinálni, akkor miközben nem kerestünk többet, de közben többet, vagy hogy van ez?
0: Nem tudom neked. Kérlek szépen, az átlagbér havi bruttóról beszélünk. 8716 lej volt Romániában. Ez 655 lejjel, hogy pontos legyek. Kicsivel nagyobb, mint az előtte levő
1: 8,1-en, az nem kicsivel.
0: Így van. És hát igaziból itt szerettem volna ezt tudni. És ehhez képest 72,6%-kal többet kerestünk.
1: Én biztos nem.
0: Hát,
1: én neked nem hiszem
0: ezt. Hát akkor a kollégáknak.
1: Kollégák, ti most őszinte, ezt el kell beszélgessünk a következő gyűlésen a kollégákkal, mert mi valamiről nagyon lemaradtunk. De úgyis biztos azt mondják most sokan, hogy hazudunk, mert azt mondják, hogy a média hazudik.
0: Tavaly a nők bruttóban átlagban 4,8%-kal kevesebbet kerestek, mint a férfiak.
1: Na, itt kéne lestoppolni és beszélgetni erről 3 órát, hogy ez miért van.
0: Egyébként még az Unióban ezzel egészen jól állunk. Nem. Meglepően kicsi nem. A... Nem, meglepően kicsi.
1: Van, ahol több amúgy már. Az se okés, amúgy csak úgy szólok. Tehát nem kéne ez amúgy semmilyen... De úgy ugye azt nézik, hogy ugyanabban a pozícióban elhelyezkedő hölgyek. Gyere,
0: mondjuk el az átlag, nem tudom, hogy nyilván nincs egy átlag János és egy átlag Jolán, de akkor elővesszük őket. Átlag János, kérlek szépen, a tavaly nettót mondunk, mert a bruttó ki a francot érdekel.
1: Amelyet a kezébe kapott, azt szerintem nettó.
0: Azt számít, így van. Azt számít, ami bejön, az, hogy az államnak mennyit adóznak le, azt téged nem fog megvigasztalni egy hideg éjszakán. Átlag János 5398 lejt vitt haza, míg átlag Jolán 5120 lejt.
1: Hát ez figyelj.
0: De nem rossz fizetés egyéb iránt ez.
1: Hát jó, de 300 lej különbség van a kettő között.
0: Igen, 278 egész konkrétan, az nincs rendben.
1: Jó, és ugyanúgy pötyögteti a számítógépet, mint János.
0: Biztos-e? Tudom, mi a helyzet.
1: De ezt ugyanazt mérik.
0: Tehát mondjuk az átlag, igen.
1: Tehát ezt ugyanazt mérik, tehát ilyet nem arról van szó, hogy...
0: De... Hadd akkor mondjam azt, hogy az átlagra akkor fogunk visszatérni, miután meghallgattuk Jax Jones-nékat, jön a Turn the Lights Off, és akkor utána jövünk mi vissza.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
3: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
4: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
6: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
5: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
8: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
9: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
13: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
12: Megoldjuk a problémát.
13: Hagyd az autódat az Optim Parkingban.
12: Közel a város szívéhez.
13: Egy óra csupán 4 lej.
12: Bérletek már havi 100 lejtő.
13: Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött.
12: Optim Parking. Itt mindig lesz helyed.
13: Időkorlát nélkül.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
15: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Fások utca 14.
17: A reklám után
18: ismét lágerek és új

0: Na, az átlagoknál tartottunk, azt mondják, hogy kevesebbet kerestek néhányan, de hogy a médiában dolgozók többet. Nem csak mi egyébként, ezt most kiemeltük, mert nyilván mi abban dolgozunk, de hogy vannak, akik még többet kerestek, nem csak a médiában dolgozók, hanem vannak mások is, villamos energia, stb. Stb. Jó.
1: Igen. Tehát ott maradtunk el, hogy...
0: Én nekem van egy fontos kérdésem.
1: Igen.
0: Van néhány cégvezető, aki úgy gondolja, hogy ő már pedig bruttóban fogja mondani az alkalmazottainak a bért, hogy ők tudják, hogy a cégnek mennyibe kerül. Most kérdezem én, hogy ez érdekel-e valakit rajtad kívül?
1: Őszintén, nekem az a halálom, amikor a... Tehát, válaszoljak. Ha te bruttóban szeretnéd mondani azt, hogy mennyit kell fizetni az alkalmazottnak, az pont olyan, mint amikor a vízszolgáltató, gázszolgáltató, áramszolgáltató áfa nélküli árat ad neked.
0: Pontosan erről van szó.
1: Pont annyira érdekes. Könyörgöm, azt az összeget mondjad, amit fizetsz, amit adsz. Ne azt,
0: aztán,
1: ne
0: hogy az te ezért mit nyelsz be, ezt te döntsd el, mikor már megadtad azt a pénzt. Eldöntötted, hogy benyeled. Ezért nem kell az alkalmazottat hülyén érezze magát, hogy te utána 3, 5, 8, 10 ezer lejeket fizetsz.
1: Azt azért mondjuk el, hogy hol állnak a legrosszabban. Mindig azt mondjuk, hogy Kovászna Margita megyék a legrosszabbak. Kérem szépen, a legalacsonyabb havi nettó átlagkeresete Botosán megyének volt, ahol is az átlag János 4059 lejt vitt haza.
0: Ez 23%-kal marad el egyébként a nemzetgazdasági átlagtól.
1: Teleormán követte 4066-tal, Vráncsia 4114-gel, Besztelce Naszód 4130-al, Völcsa 4138-al, Vasztlúj 4160-nal. Azt értitek, hogy azért mennyire messze van ettől Kovászna és Hargita?
0: Állj meg egy kicsit, de mennyire messze van Bukarest, mert az míg igen. Botosány megyében 4059 lejt vitt haza Jancsi és Juliska, addig Bukarestben a fővárosban 7150-et, azaz majdnem kétszer annyit.
1: Én ezt értem, de Bukarestben a 7150 annyival többe vajon?
0: Annyival több, igen. Hát, hogyha nem kell bérre, na hát, hogyha bérben laksz, az minden más most Romániában.
1: Mi az esélye annak, hogy Botosánban van saját lakásod, és Bukarestben van saját lakásod? Érted, hogy melyiknek nagyobb a valószínűsége? Tehát ezeket egy kicsit azért mindig így venném.
0: Hát igen, de most már szerintem itt amúgy is ketté kell osztani a társadalmat a saját lakásosok és a bérben lakók közt, mert hogy egyszerűen nem tudom, tehát
1: gyere, Zsolt, a házbérek azok. Még egy mondat a főnökeinknek, gyertek, nagyon figyeljetek. A legnagyobb 20,7%-os növekedést a kiadói tevékenység, rádió és televízió szolgáltatás könyvelt el 20,7%-kal. Ez nem a fizetések aránya, a munkaerő költsége.
0: Ja.
1: Tehát akkor az a fizetés.
0: Há, igen.
1: Tehát tavaly 20%-ot emeltek a fizetése. Jó, tisztában vagyunk.
0: Nem a miénk.
1: Ezzel az infóval.
2: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: azt mondják a mutatók, hogy többet kerestünk, mi mégse érezzük, valamit kell ezzel a dologgal csinálni. Gyuri bácsitól se jött még a pénz, pedig már
1: sokat mondták. Gyuri bácsi, mondjon le! Annyi pénzemmel tartozik a vén mocsok, hogy nem mondjak csúnya szavakat, mert mégiscsak egy rádió is leginkább szakmai integritásom tiltja. Gyuri bácsi, adja meg a pénzt, amit a Peszeda azt mondott, hogy Dragnea ellen elköltött azért, hogy mondjuk neki azt, hogy
2: de ezt nem tudom rádióba kívülni, mit mondtunk.
0: Beszélünk másról, az a lényeg, ti maradjatok velünk, egészen hétig vagyunk itt veletek. Jönnek a legfrissebb híreink itt a Rádió Gagán, a Vagányvágányban.
3: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
4: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, tertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feldétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
9: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
13: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
14: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székely udvarhelyi térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
15: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: 500 éves a Székely udvarhelyi kódex, megtekinthetik a városlakók a hétvégén a múzeumban. Többszörösen lépte túl a súlyhatárt az a kamion, amely alatt beszakadt egy Bákó megyei híd. Kellemes őszi időnk lesz a hétvégén is. Részletes híreinket hallják, a mikrofonnál Hadnagy Éva, köszöntöm Önöket! Szombaton terjeszti be a parlament elé tervezett kormány a névsorát és programját Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök. Hétfőn és kedden kerül sor a szakbizottságok előtti meghallgatásokra, ezt követően az idő függvényében kedd délután vagy legkésőbb szerda reggel tartják meg a bizalmi szavazást. A DG24 saját értesülésekre hivatkozva azt közölte, a Penele átvehet három a koalícióból való kilépésig a szociáldemokrata párt által vezetett tárcát, így összesen 7 minisztere lehet. A belügyminiszter Ábrudián lehet, az egészségügyi tárcavezető pedig Orna Gorgiu, a pénzügyminiszter maradhat Alexandru Nazare, míg az oktatás élén Mihály Dimián marad. Az USZERE 5 tárcát kaphat és a kormány főtitkári tisztséget, így a védelmi, a külügyi, a gazdasági, a környezetvédelmi és a közlekedési tárcát irányíthatja. Az RMDS az értesülések szerint megtarthatja a fejlesztési tárcát, amelyet továbbra is Cseke Attila irányíthatna, emellett a mezőgazdasági és a művelődési tárca lehet a magyar szervezeté. 500 éves a Székelyudvarhelyi Kódex, a fél évezredes születésnap alkalmából a közösségek egyedi nyelvemlékét egy instant kapszula kiállítás formájában elérhetővé teszi a Házrezső Múzeum, jelentette be a kulturális intézmény. Az udvarhelyi vagy más néven a nyújtódi kódex egy felbecsülhetetlen relikvia, amely a Tamási Áron gimnázium jóvoltából szeptember 25-e és 27-e között, vagyis mától vasárnapig lesz megtekinthető a Házrezső Múzeumban. A Hidra érvényes tengelyenkénti 7,5 tonnás súlykorlátozást többszörösen meghaladta az a kamion és szállítmánya, amely alatt szerdán összeomlott a híd a Bákó megyei Kománfalva közelében a 12 ájjelzésű országúton. A Csenáír becslése szerint a lánctalpas munkagépet szállító szerelvény ösztömege meghaladta 60 tonnát, miközben a híd már 2018 óta súlykorlátozás alatt volt. Az országos közútkezelő szerint az elmúlt években keresték a szükséges finanszírozást, és mostanra sikerült forrást találniuk az új híd megépítéséhez. Addig a Kománfalva és Csíkszereda közötti országút szakaszon megszakadt a forgalom, a járműveket egy ideiglenesen kialakított kerülőútra irányítják.
20: Jelentősen változhat a romániai magánsportegyesületek önkormányzati finanszírozása a sporttörvény módosításával. Az elfogadott szabályozás szerint a helyi önkormányzatok évente legfeljebb 5 millió lejes tagsági hozzájárulást biztosíthatnak azoknak a non-profit sportegyesületeknek, amelyeknek maguk is tagjai. A támogatás az egyesületek működésére és sport céljaira fordítható, az összegről pedig a helyi döntéshozó testület határoz. A lehetőség nem vonatkozik automatikusan minden klubra, az egyesületeknek több törvényi feltételt is teljesíteniük kell. A rendelkezés hatályba lépéséhez az államfői kihirdetés is szükséges, olvasható a Székelysporton. Marco Rossi szűkítette a magyar labdarúgó válogatott keretét a ma esti 21 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Noktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe, de a következő találkozókon még lehetőséget kaphatnak. Magyarország a budapesti Puskás Arénában fogadja Ukrajnát a B-liga második csoportjának nyitó fordulójában.
19: A szakemberek szerint ma marad a túlnyomó részt borús idő a dánskörzetünkben, hétvégén azonban már jóval több napsütés várható. A hőmérsékleti értékek is tovább emelkednek, 18-20 fokos maximumokra számíthatunk.
21: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
0: Szidjuk az országot, mert szoktuk néha, de rá is fér az, az igazság, mert... Hát,
1: nem az országot feltétlenül.
0: Az országban történő dolgokat, jobb.
1: Így van. Jó. Egy újabb órát nyitunk, Vagány-vágánynak hívjuk még mindig ezt a műsort. Jó, hogy itt vagytok. Ebben az órában Béza Bozsolt és Kis Bence a mikrofonok mögött várnak.
0: Igen, várunk, és hallgatunk zenét is, ugyanis Tóth Abigail lesz velünk, aki az utolsó órát nyitja nem mással, mint legnagyobb slágerével. Itt van már is velünk a Rabmadár.
21: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
22: Vagány-vágány.
21: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Na, mit szidunk, Bence, ezúttal?
1: Ezúttal találtunk egy... Megkaptuk az ország legfiatalabb alpolgármesterét. Ez önmagában szerintem nem volna baj, hogy van egy fiatal alpolgármester az országnak. A göndulosok hozták le, hát lelkem, gyermekem, kérlek szépen, Pogacsiaunál, ez hol a búvánodban lehet? Ki se tudom rendesen mondani.
0: Pogácsfalva.
1: Jó, oké, rendben. Kérlek szépen, 26 éves Stefan Adelin Laurenciu. Ő az alpolgármester. Nagyon szép videó van. Megvan neked, amikor Rambo, John Rambo, az akcióhős, az afgán határon hason csúszik.
0: Persze.
1: Na, hasonlóan mászik az emberünk. Nincs annyira Sylvester, azért az ifjú Sylvester Stallone-nak a kimunkált este, az tényleg látványos volt. Ez annyira nem izmos, viszont úgy tűnik, hogy saturészeg.
0: Nem tudjuk, hogy láttátok-e a videót, csak reménykedhetünk benne, hogy igen.
1: Vagy ne.
0: Az az igazság, hogy erre mondják, hogy burlesk, azt hiszem. Konkrétan erre mondják, hogy burlesk, mert ez az a helyzet, amit nézel, kacagsz, utána meg szomorú leszel, amiatt megkacagtál, meg hogy egyáltalán van ilyen.
1: Igen, hát figyelj, az a helyzet, hogy valaki lefilmezte az embert, hát az útszélén tényleg nagyon, nagyon kiképző állapot.
0: De többen is filmezték, van, aki fölötte. Mit keres rajta az a búvárszemüveg?
1: A búvárszemüveg? Hát nem tudom. Tudod, az a helyzet, hogy alkohol befolyása alatt az ember azért próbál dolgokat csinálni. Az a tragikus, hogy az aszfalton mászik. Tehát az, hogy az útszélén, az nem baj. Nézd, függetlenül attól, hogy ki vagy, politikus vagy, tudós ember vagy.
0: Nem
1: a
0: tudom, mennyire
1: legelső, nem tudom, sírrablótól a legutolsó pápáig. Sajnálatos módon az alkoholnak egyformán működik a hatása mindenkin. Tehát ha iszol, előbb-utóbb be fogsz rugni. Lehet, hogy ezért egyeseknek többet kell inni, hogy mennyit ivott az alpolgármester úr, nem tudom, de hogy jaj. Ez ilyenkor az a szégyent érzel helyette is, ugye? Az
0: ezt mondom, van. Erről beszéltem. Tehát, hogy kacagott, de azért
1: szégyenérzet.
0: Szégyenérzet van, igen, valami hasonló. Kíváncsi vagyok egyébként ennek a következményére, tehát, hogy egy ilyen után valaki maradhat a tisztségében, vagy egyértelműen nem.
1: Szeretném neked elmondani, hogy 143 napja mondattál, illetve szüntették meg Ilja Bolozsán mandátumát, és még miniszterelnök. Tehát válaszoltam a kérdésedre.
0: Annyira nem, mert a kettő azért különbözik egymástól. Hát, de lehet-e bocsánatot kérni ezért, mondjuk?
1: De őszintén, ha volna egy jó alpolgármester,
0: és megesik velem, nem tudom, a lányának 18-es szülinapja.
1: Ocsoltáj részegen, 26 éves értem, ocsoltáj részegen mászik az út szélén. Hát amíg nem ütteti el magát, nem okoz balesetet, én azt mondom, hogy bocsánatos bűn, én inkább viccesen. Egyébként azért egy következtetést levonnék. Láttam már hasonló tisztségben levő embert, aki azt mondta, hogy nem iszom alkoholt, nem lesz jó következménye a dolognak. Nem, ne iszom, abból hülyeség lesz. Nem, jó lesz nekem az alkoholmentes. Nem tartom kizártnak, hogy a legénynek is tudnék ajánlani alkoholmentes alternatívákat.
0: Hát jó, hát most ő szegény csak mászik, mondjuk, tehát senkinek nem ártott. Nyilván akkor másról beszélnénk, hogyha mondjuk egy egész bódét szétvert volna, vagy egész kocsmát szétvert volna. Ennyi részegen.
1: Az,
0: vagy...
1: akkor, az, tehát úgy nem bocsánatos. Tessék, megnéztem itt most tényleg randomra valami oldalon, hogy a legolcsóbb alkoholmentes sör, amit be lehet vásárolni, 2,70 bani, valószínűleg se a sörhöz, hát mondjuk az alkoholmentes, ez még lehet közeledni, na mindegy, tehát 2,70 bani, inkább vásároljon ebből egy hektoliterre, és azt írja, mert így, mert kár így bekerülni az ország.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na de én is küldtem, Bence, nektek egy másik videót, ami nem egy alpolgármester mászik négy kézláb segrészegen a főút mellett, hanem Marosvásárhelyen szállítanak ki a rendőrök egy autóból egy fiatal embert, aki szó szerint alig állt a lábán.
1: Volt aznap engem is megállítottak egyébként, el is engedtek, mert mondtam, hogy elnézést, én nagyon el vagyok késve. Tényleg nem fogyasztottam alkoholt. Nagyon rég volt olyan, hogy alkoholt fogyasztottam volna, és kormány mögé ültem volna, és akkor is tényleg nagyon kevés alkohol volt. Tehát valószínűleg nem mutatta volna ki a szonda. Na de mindegy. Meggyőztem a magam részéről a rendőrt, azt mondta, hogy jó, akkor menjek. Volt egy országos uniós ellenőrzés, ahol próbáltak a részeg sofőröket kitalálni. Persze azóta megint volt, aki valaki részegen egy forgalomból kiiratott autóval balesetet okozott, úgyhogy nem volt jogosítványa. De mindegy. Amit viszont te mondasz, az hál' Istennek nem okozott balesetet.
0: Igen, de nagyon ijesztő, gyerekek. Tehát ez fényes nappal történt, kora délután. Egy hölgy, aki közvetlenül az illető után ült az autójában, ő videózta le a telefonjával, ahogy négy rendőr valahogy kiveszi a sofőrt az autóból, és konkrétan nem tud megállni a saját lábán.
1: Erre egyébként nagyon egyértelmű törvények vannak. Tehát erre az a minimum, hogy felfüggesztett börtönbüntetés, és egyébként egy kicsit talán kéne szigorítani, nem kicsit, nagyon meg kéne szigorítani, tehát hogyha ilyen állapotba kapnak el, akkor te az elkövetkező 15 évben nem vezethetsz. Soha. És utána újra vizsgázol.
0: Ilyenkor mennyire vonható felelősségre a közösség, aki megengedő egy autóba? Nyilván ezt nehéz lenne lenyomozni, de nem. Én azért utána néznék a dolognak.
1: Jogilag nem, erkölcsileg igen.
0: Mert tudom, hogy ez a helyzet, csak kérdezem én, hogy mi lenne, ha?
1: Hogy?
0: De például, hogyha ül melletted valaki, aki józan, én azt azért felelősségre vonnám.
1: Hát az egy másik kategória, meg igaziból az illetővel tényleg elbeszélgetnek, hogy te amúgy hülye vagy?
0: De tényleg, mit gondolhat az ilyen? Tehát, és az az ijesztő benne, tudod, hogy miközben te nyugodtan biciklizgetsz, vagy vezetsz, vagy sétálsz a gyerekeddel az úton, mindeközben a forgalomban lehetséges, mert hogy itt van az élő példa, hogy olyan emberek ülnek a sofőr ülésen, akik nem tudnak mozdulni olyan részekek.
1: Volt az a helyzet, hogy voltak ebből komoly balesetek, és Romániában ez még mindig jól működik. Ugye ezért mindig működik. Ezért szoktuk azt mondani, hogy nem ajánljuk azt, hogy bevezessék nálunk is az alkoholtoleranciát vezetésnél. Bár én azért nagyon különbséget tennék akközött tényleg, hogyha valaki ocsolatányi részeg, vagy mit tudom én, megívott egy fél pohár sört.
0: Nem biztos, mert teljesen más hatással van ránk, ha van fél pohár sör. Nekem van ismerősöm, aki fél pohár sörtől már jelentősen hát másképp beszél.
1: Akkor újra fogalmazom, hogy a véralkohol szinttől függően.
0: Még így sem. Én inkább kötelezném az autógyártókat, hogy minden egyes autóba tegyenek egy ilyen szondát. Mert
1: következik
0: hogy,
1: elviekben.
0: Hát igen, már több
1: jó, csak típusban benne van. Van az állapot, amikor az utas olyan részeg, hogy nem tud hazamenni, mert a kocsi nem gyűjt. Tehát mit tudom én mondjuk ott vagyok satú részeg, az hogy nem tud hazavinni, nem?
0: De hogy nem tud.
1: Ma olyan alkohol kifújásom van.
0: Nem. Ez olyan, hogy van vele egy szonda.
1: Hát igen.
0: Tehát bele kell fújnod.
1: Nem, ez ilyen beépített.
0: Van olyan is, tehát a Land Roverekbe beépített van, tehát beülsz, de ő csak azt nézi, amit te szembefújsz a kormánnyal.
1: Azt láttam, arra lehet AliExpressről rendelni kb. 20 centért egy cuccot, ami betömött.
0: Nem mondod.
1: De valahol valakinek átment a fején ez a dolog.
0: Úristen.
1: Tehát, hogy nem. Azt hiszem, hogy a tudatos döntéshozatal alól, Isten igaziból, nem nagyon lehet technikai eszközökkel kibújni. Az lenne a megoldás.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Mit mond a rádió?
1: Hát, kedves hallgatóink, a pontos idő valamikor délután van, és a rádió arról beszél, hogy két embert vettek őrizetbe. Egyikük biciklit lopott, a másikuk lovat.
2: Hát figyelj, a közlekedés az manapság. Miért nem lop senki autót? Tud, de miért? Mert drága a benzin.
0: Van benne GPS.
2: A bánatot azt szerintem meg nem találják.
0: De amúgy telefont például lopnak még, mert annak értelme nem sok van, bárhonnan lekövetheted, hogy hol van éppen az ellopott telefon.
2: Hát ha kikapcsolják, akkor nem max alkatrésznek lehet eladni.
0: Ha visszakapcsolják, rögtön megjelenik, hogy hol van.
2: Hát berakod egy Faraday dobozba akármi, de mindegy, tehát hogy
0: ez... Faraday dobozba.
2: Hát berakod egy mizébe, egy...
0: Szerinted, aki telefont lop, meg járja az agya, hogy Faraday dobozba tegye?
2: Szerintem olyan helyen lak, meglátod, azt mondod, hogy na jó, oda nem megyek oda utána, annyit nem ér meg a telefon. Tehát bemegyek, lelopják az órát is a karomról.
0: Tehát ellopják a, mit tudom én, 2500 eurós telefonodat, és max annyit tudnak vele csinálni, szétszedik.
2: Igen.
0: Jó, tudom.
2: Alkatrésznek lehet értékesíteni, mondjuk ha van egy 2500, vannak ezek a trifold, a háromba hajtható telefonok, mondjuk van egy olyan, akkor ezt azért lehet, hogy az értékének akár ma az egy tizedét is megkapod.
0: Aha.
2: Azért szerintem nem éri meg. Tehát ha valaki okos, akkor lopjon inkább olyan karórát. Nem digitálisat nem éri meg, azokat is le lehet zárni, plusz követni lehet. Olyan klasszikusat lehet, mondjuk nem tudom mennyi ez a Swatch karoma. Ha túl sok pénzt nem adnék érte, hanem
0: lenne. Várjál még 50 évet, csak akkor még rádobhatsz egy 100-ast. Mit tudom?
2: Akkor 50 év múlva már 200 eurót is érhet.
0: Szóval, de nézd csak, itt most látom Bud Spencert, nem tudom már miért tették oda ki, de képzeld el, hogy azért. A lányom még már nem tudom milyen órán, valamilyen órán, ez fontos, hatodikosok Bud Spencer filmet néztek.
2: Igen, és azt mondták, hogy művészfilm?
0: Nem tudom, de én ezt nem tudtam megfejteni. Segítesz nekem?
2: Melyik részét?
0: Vajon egy tanár milyen meggondolásból nézett a gyerekekkel Bud Spencer film?
2: Depressziósak a gyerekek, nézzenek valami vidámat.
0: Igen?
2: Simán. Én, ha neked ezzel is bajd van, felállok ki meg a stúdióba.
0: Én csak elgondolkodtam, hogy miért. Tényleg, tehát a miértjét nem találtam meg, mert vidám filmek vannak mások is, mint Bud Spencer filmek.
2: Nem tudom, hát sok minden oka lehet.
0: Még egy filmtörténet órán is elgondolkodnék, hogy miért pont Bud Spencert.
2: Például a Spaghetti Westernnek tökéletes illusztráció lenne. Az nem. Ezer pofon karácsonyig, vagy valami hasonló. Értem. Na mindegy, tehát én amúgy
0: inkább kihagynám a...
2: Én nagyon szeretem a Bud Spencer filmeket. Tehát szerintem annélkül az angyal nem... Bocs, az angyal ma megjött. Annélkül nem tudod töltött káposztát megemészteni, hogy a tévében ne legyen Bud Spencer. De tényleg őszintén, megetted a karácsonyi vacsorát, főnök, létszik, ne írjál be nekünk, csak egy kitérő a karácsonyi vacsoráról, jó?
0: Mint olyan, te kitérte, hogy nézd meg, hogy a vacsorád mennyibe kerül, komolyan ezt megcsináltad?
2: Igen, aztán rájöttem, hogy nem fogom megtalálni, mert ez nem egy régi.
0: Van a Swatchnak az olvátja egyébként, ami attól érdekes, hogy ezt az évben csak egyetlen egy napon árusítják, amikor Svájcban havazik, és ez attól függ, hogy azon a napon éppen havazik-e Svájcban, vagy nem havazik-e Svájcban. Ez a White Rebel, és minden évben egy napon kapható. Abban az esetben, ha Svájc hullahó. Ha hullahó, akkor
2: a francot meg tud most rendelni 95 euróért.
0: Jó, ne, ez a múlt évi, de minden évben kiadják az újat. És azt csak úgy tudod megvenni azon az egyetlen napon, és akkor a Swatchot, ha hiszed, ha nem, a nyugati országokban, sőt, még Közel-Keleten is teljesen ellepik az emberek, utána meg méreg drágán eladják őket.
2: Nem mindegy, nem vagyok én ettől annyira elájulva. Te Zsolt, az a nagy büdös igazság, itt vissza akartunk térni arra, hogy miért Bud Spencer? Azért Bud Spencer, mert valaki árrendőrként próbált a forgalomban 1500 lekenő pénzt elkérni. El tudod képzelni, hogy ezek Jézus után kevésbé jött össze, ez Temesváron lett volna. Arról szólt a dal, hogyha áthajtott ugye a hölgy a piroson, hogy akkor nem veszi el a jogosítványát, és mivel a hölgynek nem volt ekkora pénzösszeg a zsebében,
0: el kellett volna a jogsi.
2: Igen.
0: Ez mikor mondod a rendőrnek, hogy de uram, el kéne venni a jogsimat ezért. De nem tudom, hogy nem
2: az
0: tudja.
2: Rendben volt, bementek a következő bankfiókba, hogy kivegyenek lovettát, és innen jön majd a nagy történet.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
4: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
3: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
4: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
3: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Most először Csíkszeredában.
6: Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
7: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
8: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
9: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1 szintjén.
10: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a fél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
11: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
12: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
13: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
14: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
15: A tökéletes helyszínt keresed?
14: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
15: Areohotel.ro.
14: Tökéletes rendezvények. Areó.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Terveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Fások utca 14.
18: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
19: Gyere!
0: Reklám után
20: ismét lágerek.

0: Szóval ott tartottunk, hogy Temesváron valaki állrendőrnek öltözött, megállított a hölgyet, aki áthajtott a piroson, az elég szemfüles volt, tudta, hova kell állni.
1: Valószínűleg.
0: A hölgynél viszont nem volt pénz, amivel lefizetheti a rendőrt. 1500 lejt kért ezért?
1: Igen, 1500 lejt kért volna.
0: Én megmondanám ilyen, hogy nyugodtan vegye el.
1: Figyelj, benne, jó, persze.
0: Várom, Eminesz kuvers. Inkább vegy el a könyvemet.
1: Na, mindegy, hát ez most attól függ. Na mindegy, az a történet, hogy bementek a
0: legközelebbi bankfiókba, igen. Így és van. Ott akkor mi történt?
1: Hát onnan kellett volna kimenni. A nőnek gyanúsá vált az árrendőr fellépése, illetve a szokatlan...
0: Felépítése.
1: Igen.
0: Hogy kell kinézni?
1: Diszkréten tárcsázta a 112-t. És amikor a helyszínre befutott a valódi rendőrség valódi autója, akkor a csaló úgy sarkon fordult, és hát elszaladt. Most egy baj van, bankoknál vannak kamerák. Csávókámat nem volt olyan rettenetesen nehéz utolérni. Nekem csak az jut eszembe, hogy majd elmondom, hogy kicsoda. A sztori az úgy van, hogy csávót azt, mármint, hogy neked kikapcsolt mikrofonnál, hallgatókkal ezt nem osztjuk meg. Havert azt leállították, hogy nem tudom, valamiért, valami szabálysértésért. Mondta, hogy hát akkor azért valahogy csak el kellene intézni a dolgot. Ez még a régi szép időkben volt, mondta a rendőr, hogy jó, rendben van. Akkor mondta, hogy hát nincs nála kész, nem baj, ott a bank, vegyen ki. Ki is vette a pénzt, forma, de talált egy cédulát, amin azt, hogy fondo insufficiente. Visszament és odaadta a rendőrnek.
0: Ez jó.
1: A rendőr intett, hogy na húzz el a francba. Hogy igaz a történet, hallod, sem
0: ezek
1: nem tudom.
0: Után, mikor valaki beöltözik rendőrnek, tényleg megállít egy embert, elmennek a bankba, hogy vegyen ki az ember pénzt, hogy őt fizesse le. Ezután egy családi kísérletért...
1: Hát igen, kísérletben nem sikerült.
0: Felelősségre.
1: Mert sajnos ahhoz, hogy csalásért, az kellett volna sikerrel járjon.
0: Hát a csalás megtörtént, de beöltözött rendőrnek. A rendőrnek adta ki magát, hivatalos személynek, könyörgöm. Hivatalos minősége van vissza, és még az megtörtént.
1: Tehát, hogy ha engem kérdezel, akkor a teljes történet a csalásról, akkor történt volna meg, ha ki is perkálnak neki. Ez itt csak kísérlet. Megpróbálta átverni a másikat, de nem sikerült neki, mert a másik azt azzal illusztráljuk, hogy hívta a 112-ös segélyhívót, mert gyanús volt neki az illető, nem igazi rendőr, mint ahogy nem is volt.
0: Nincs jobb börtönbe kerülni, hogy miért csuktak le?
1: Ha mert lúzer vagy.
0: Mert rendőrnek öltöztem. De gyere, Mariska, öltöz csak vissza.
1: Hát figyelj, oda menn azért. Na, figyelj, úgy gondolom, hogy nem ismerem a börtön hierarchiáját, de a csaló azért csak jobban jár, mint ha igazi rendőr lett volna.
2: Sírja tesszük a délutánokat. Vagány, vágány.

0: Holnap már a parázs hangja és a kötös kalács illata fog bennünket fogadni. Hál' Istennek nektek legalább az illat nem jön át, mert hanem nagyon-nagyon fogjátok kívánni a kötös kalácsot.
1: Arra céloz Bence, hogy holnap is velünk tarthattok, holnap után is velünk tarthattok, mivel ketten leszünk kint a Dumadubában a Kürtös Kalács Fesztiválon. Édes szájúakat várjuk, mindenkit várunk egyébként, gyertek, találkozzunk a hétvégén kint, Sepsiszentgyörgy központjában. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a fenyér.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk.
9: Váltsa meg bérletét az új évadra,
8: és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát
9: közösségben, élőben.
8: A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
10: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
11: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen. Mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a borokakötőjel.lakópark.ro oldalon. Boróka lakópark. Az én házam, az én várom.
12: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
13: Jelentkezz a Hochland.ro per karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
14: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen.
15: Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
14: Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: És most
2: a fárasztó nap után eljött a legbulisabb zenék ideje.
8: Ez a Rádió Gaga esti mix műsora DJ Szabival.
6: Új nagyslágere.

0: közben. Köszönjük szépen neki. A műsor házigazdája pedig DJ William volt. Jövő héten találkozunk, addig is legyetek rosszák.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádiógaga. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.